0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 14-én kedden. Véget ért a demokrácia Magyarországon. Posztolta ki közösségi oldalára ezt a szöveget a volt miniszterelnök Orbán Viktor, majd az amerikai futballvilágbajnokságra utazott. Ha nincs pénz, nincs orvos. Bizonyos szintű orvosi ellátás és kezelés akkor is jár a betegnek, ha járulék befizetési elmaradása van, ezt mégis sok orvos megtagadja a jelentések szerint. És újra szólnak a fegyverek, újra zárják a hírhedté vált Szorost, és ismét drágulni fog az üzemanyaga nyári kirándulások idején. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, melynek szerkesztője Tilajcsik Dóra, a hangmestere Vasies Olivia, a hírszerkesztő pedig Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia támogatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását. Budapesten elfogadták a magyar alkotmány 17. módosítását. Jobbára felhős idő mellett akár 32 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Ukrajna támogatása, a közel-keleti helyzet és a Fekete-tenger térségének biztonsága állt az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának középpontjában. Szlovákiát Marek Estok külügyi államtitkár képviselte, aki megerősítette, Pozsony továbbra is támogatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását, és új segítségnyújtási csomagot készít elő a következő télre. A tanácskozáson a felek a közel-kelet stabilitásáról és a hormuzi szoros biztonságáról is egyeztettek. A KDH bírálja az Oktatási Minisztérium törvénytervezeteit. A párt szerint a készülő jogszabályok túlzottan központosítják az iskolarendszert, növelik a bürokráciát és csökkentik a szülők, valamint az iskolák önállóságát. Az Oktatási Minisztérium visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a reformok hosszú szakmai egyeztetés után készültek, és céljuk a minőségi oktatás erősítése, az iskolahálózat korszerűsítése, valamint a regionális különbségek csökkentése. Súlyos mulasztások miatt leváltották az iglói járási ügyészség vezetőit a gölnicbányai feleséggyilkosság ügyében. Maros Zsilinka legfőbb ügyész szerint a tragédiát megelőző eljárás során törvénysértések történtek, és a gyanúsított ellen nem megfelelő jogi minősítéssel indult eljárás. A rendőrség közölte, belső vizsgálatot indított az ügy kezelésének felülvizsgálatára, különös tekintettel a családon belüli erőszak áldozatainak.

0: megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 6-an ellene szavaztak, miközben a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülés egészét. Magyar Péter miniszterelnök a szavazást követően úgy fogalmazott, ezzel lezárult az Orbán korszak alkotmányos rendszerének átalakítása. Egyúttal ismét felszólította az államfőt, hogy 5 napon belül írja alá a módosítást, ellenkező esetben alkotmányos felelősségre vonást helyezett kilátásba. Súlyog Tamás korábban jelezte, önként nem mond le, és minden törvényes eszközzel megkívánja védeni tisztségét. Az elfogadott módosítás nem csak az államfő leváltását teszi lehetővé, hanem 12 évben maximalizálja a parlamenti képviselők mandátumának időtartamát is. Az indoklás szerint a cél az alkotmányos demokrácia helyreállításának elősegítése. Az államfői tisztséget az új alkotmány hatályba lépéséig továbbra is a parlament által megválasztott köztársasági elnök tölti majd be, legfeljebb 5 éves időszakra. Súlyog Tamás szerint a módosítás több ponton sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalmi ágak elválasztásának alapelveit. Magyar Péter ezzel szemben azt állítja, az elnök következetesen a Fidesz politikai érdekeit helyezte az alkotmányosság elé. A történtekre megszólalt Orbán Viktor volt miniszterelnök is, aki szerint veszélyes precedens született. Közösségi oldalán azt írta, ma az államfőt váltják le, holnap pedig bárki más kerülhet hasonló helyzetbe. Magyar Péter miniszterelnök szerint olyan jelöltet szeretnének találni, aki a nemzeti egységet képviseli, hitelesen kiáll a demokratikus értékek mellett, és minden magyar számára elfogadható. Magyar kijelentette, hosszabb távon támogatná, hogy a köztársasági elnököt ne a parlament, hanem közvetlenül a választópolgárok válasszák meg.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Két szünnap után ma este folytatódnak a küzdelmek a tengeren túli futball VB-n. Az első elődöntős mérkőzést bonyolítják le. Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország, az Európa-bajnok Spanyolországgal küzd a fináléba jutásért. A két válogatott csak egyszer találkozott egymással a VB-n. A 2006-os 8-at döntőben a franciák nyertek 3-1-re, és egészen a fináléig meneteltek, ahol büntetőkkel kikaptak az olaszoktól. A másik ágon szerdán szintén 21 órától a címvédő Argentína Angliával méri össze erejét. A játékvezetők jelentős része már távozott a világbajnokságról, 13-an maradtak a hátralévő 4 mérkőzésre, az ázsiai kontinensről pedig 2-en. A döntő vezetésére is esélyes iráni ausztrál Alireza Fagani és a jordániai Adham Mahadmeh. Európából a norvég Espen Eskas, a svéd Glenn Nyberg, a lengyel Simon Marciniak, az olasz Mauricio Mariani, a szlovén Slavko Vincic és a portugál João Pinheiro még ott van a keretben. Közülük az előző VB döntőt vezető Marciniak a csoportkör óta nem kapott meccset. A FIFA szerint az idei világbajnokságon több néző volt a stadionokban, mint az előző két tornán összesen. Eddig több mint 6,5 millió szurkoló látogatott ki a VB meccsekre. Egyesek szerint a portugál válogatott játékával azért akadtak problémák ezen a világbajnokságon is, mert a játékosok nem jönnek ki jól egymással. Legtöbben Cristiano Ronaldo-t hibáztatták, szerintük mérgező hatással van a keretre. 38 éves korában öngyilkos lett a holland Rob Diepering játékvezető, akit a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség nem sokkal a VB előtt tiltott el a részvételtől. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Az Eto Parkban ma 19 órától játsszák a Győr Vikingur Reykjavik visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az izlandiak nyerték 1-0-ra. Az egyszeres magyar válogatott Jakobisvili Áron a Barcelona felnőtt csapatával kezdte meg a felkészülést a 2026-2027-es labdarúgó idényre. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A VB-ről lemaradó olasz labdarúgó válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venni át a nemzeti csapat irányítását. A wimbledoni bajnok olasz Jannik Sinner továbbra is nagy fölénnyel vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, az angol nyílt bajnokság tegnapi döntőjében legyőzött német Alexander Zverevet és a sérült spanyol Carlos Alcarazt megelőzve. Marozsán Fábián egy pozíciót rontott, ezzel az 54. Alex Molchan maradt a 101. A nőknél is változatlanul a fehér orosz Arina Szabalenka a listavezető, a kazak Jelena Rybakina a második, az amerikai Jessica Pegula pedig a harmadik. A Wimbledonban győztes cseh Linda Noskova a 6. helyre lépett előre. Udvardi Panna 2 pozíciót rontva a 71. Rebeka Sramková pedig 8 helyet javítva a 131. Bondár Anna 7-5-6-4 arányban legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót a romániai Jászvásáron zajló női tenisztorna nyitófordulójában.

6 óra 18 perc július 14-én a cápák és a cápa tudatosság világnapján, de egyébként a karcárnyú delfinek világnapja, sőt a csimpánzok világnapja is ma van, szóval ma Őrs és Stella napja van. Az Őrs török magyar eredetű régi magyar személynév. Törzs névből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfi, hős. A Stella, a latin Stella névnek a németben és a magyarban essel ejtett változata, jelentése csillag. Ezen kívül még Ferenc és Töhötöm napja van, a szlovák naptár szerint pedig Kamil napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. Közelebb kerültek Hannibál alpesi átkelésének titkához. Új magyarázatot találtak a középkori boszorkány jelekre. És 500 éves orvosi rejtélyt oldottak meg, nem méreg, hanem malária végzett a Mediciekkel. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Egy új kutatás szerint valószínűleg sikerült pontosabban meghatározni Hannibál legendás alpesi útvonalát. A német és brit kutatók arra jutottak, hogy a 6000 Krisztus előtt 218-ban nagy valószínűséggel a mai Franciaország és Olaszország határán fekvő Col de la Traversa tehágón kelt át. A számítások során a szakértők figyelembe vették a mintegy 46000 katonából, 7000 lóból és 37 elefántból álló sereg energiaigényét. Eredményeik szerint ez az útvonal bizonyult a legkedvezőbbnek, és kevesebb erőfeszítést igényelt, mint a korábban legvalószínűbbnek tartott Col du Clapier hágó. A modellek azt is megmutatták, milyen hatalmas megterhelést jelenthetett az átkelés. A katonák akár testzsírkészletük közel egyötödét is elveszíthették az zord körülmények között. Ez magyarázatot adhat arra is, miért volt olyan magas a veszteségek száma a történelmi hadjárat során. Bár Hannibál pontos útvonala továbbra sem ismert teljes bizonyossággal, a kutatás jelentősen erősíti azt az elméletet, hogy serege és híres harci elefántjai a Col de la Traversa tehágon keresztül jutottak át az Alpokon. Lehet, hogy a középkori épületeken látható úgynevezett boszorkányjelek valójában nem mágikus szimbólumok. Egy brit kutató szerint a kőbe vésett minták, köztük a gyakori hatlevelű rozettára emlékeztető alakzatok nem a gonosz erők távoltartását szolgálták, hanem a kőfaragó tanoncok gyakorló rajzai lehettek. Jennifer Alexander, a Warwicki Egyetem építészet történésze úgy véli, hogy a különböző minőségű vésetek arra utalnak. Az inasok geometriai szerkesztéseket gyakoroltak a kőfelületeken. Egyes minták precízek, mások jóval kezdetlegesebbek, ami inkább tanulási folyamatra, mint tudatos rituális célra utal. A szakemberek szerint a kérdés továbbra sem tekinthető végleg lezártnak, de az új elmélet arra emlékeztet, hogy a történelem rejtélyei mögött néha egészen hétköznapi magyarázatok húzódhatnak meg. Több mint 500 éves történelmi rejtélyre találhattak választ a kutatók. Egy új DNS vizsgálat szerint nem mérgezés, hanem malária okozta a reneszánszkori Medici család két tagjának halálát. A vizsgálatok során első Francesco de Medici nagyherceg és testvére Giovanni bíboros maradványaiból mutatták ki a maláriát okozó Plasmodium falciparum parazita genetikai nyomait. Ez megerősíti a korabeli orvosi feljegyzéseket is, amelyek visszatérő lázról számol. Be. A Mediciek halálát korábban sokan arzi mérgezéssel magyarázták, mivel Francesco is felesége 1587-ben rövid időn belül hunyt el, ami akkoriban gyanút keltett. A kutatás azonban nem csak a történelmi rejtélyt oldotta meg, a tudósok egy eddig ismeretlen malária változat genetikai nyomaira is rábukkantak. Az eredmények segíthetnek jobban megérteni, hogyan változtak és alkalmazkodtak a kórokozók az elmúlt évszázadok során.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria rádiót hallgatják július 14-én ős Stella és Kamil napján. Továbbra is az egyik legerősebb régiós kérdés a Csallóközbe tervezett szélerőművek problémája, amely a kapcsolatban már nem az első lakossági fórumot szervezték. A helyiek ellenállnak, de vajon ez elég lesz-e a kormány szándékaival szemben? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: Rekordnyárra készül a pozsonyi repülőtér. Júliusban és augusztusban több mint 1 millió utasra számítanak, így a nyár végére az idei utasforgalom elérheti a 3 milliót. Az év egészére 4,5 millió utassal terveznek, ami csaknem kétszerese a tavalyi adatnak. A repülőtér vezetése szerint a folyamatos bővítéseknek köszönhetően a jövőben akár évi 6-7 millió utast is képesek lesznek kiszolgálni. Családi kerékpártúrát szervez szombaton a Dunamente turisztikai szervezet. Az első dunamenti kerékpáros 15-ös résztvevői 15 kilométert tekernek Patról Dunaradványon át Karváig. A program során helyi finomságokat kóstolhatnak, kipróbálhatják a hagyományos bőgős csónakokat, a napot pedig dunai hajó kirándulás zárja. A szervezők célja, hogy minél többen felfedezzék a Dunamente természeti és kulturális értékeit.
0: Időjárás.
2: Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkéhon az amerikai tér felé, a forgalmat a villamos sínekre terelték. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc. A szélerőművek telepítésének terve Dél-Szlovákiában erős indulatokat vált ki a polgárokból és az érintett település vezetőkből is. Csütörtökön a pozsonyi Inheba épületében hirdették meg az ezzel kapcsolatos nyilvános vitát, ahol több mint 1000 ember jelent meg. A polgárok az egészségüket és a környezetet féltik, a nyilvánosság bírálja a kormányt, amiért nem kommunikál rendesen az érintettekkel. A polgármesterek nehezményezik, hogy semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak a tervezett szélturbinákkal kapcsolatban. Az őszi megyei és helyhatósági választásokhoz közeledve pedig ez az ügy a politikai pártok közötti harc egyik fontos témájává válhat. Erről beszélgetett a tegnapi reggeliben Bábel Ivett, az egyik érintett Csallóközi település Alistál polgármesterével, Horváth Tamással.
1: Maga Alistál község mennyire érintett a szélturbinák kapcsán?
2: A zónák, amiket kijelölt a minisztérium, tehát ott érintettek vagyunk a Várkony-Alistál vonalon, de ott 8 falu érintett benne: Várkony, Pódafa, Albár, Alistál, Padány, Ekecs, Mad és Pódafa. Tehát a Várkony-Alistál tengelyben 8 falu érintett, aminél mi a Maddal vagyunk kataszterileg határosak, és akkor ott azon a részen lenne tudomásom szerint 2 darab szélturbina, ami Alistál kataszteréval lenne. Nincs engedély adva még egyelőre semmire. Ez már egy másik forduló, elnézést kérek, még visszatérek egy picit a tavalyi évhez. 2025. szeptemberében volt egy engedélyeztetési folyamat, ahol Alistál igaz nem volt érintett, de kataszterileg a Mad, ott egy másik tengely volt, ott volt egy Várkony Mad, Padány, Bős tengely, ott akartak létesíteni 6 vagy 8 szélturbinát, és az tavaly 2025. szeptemberében volt, ahol a Alistál-község önkormányzata határozata már akkor elutasította, hogy a mi kataszterunk mellé se telepítsenek szélturbinát, tehát már ott egy önkormányzati határozattal mi ezt a fajta, az egy véleményeztetésen volt egy projekt. És mivel hogy szomszédos kataszter Maddal és Padánnyal, mi ott már akkor léptünk egyet, hogy mi még a kataszterunk közelébe se szeretnénk egy ilyen szélturbinát, és tudom, hogy a padányi polgármester úr is meglepődéssel fogadta, mert ő se volt, tehát már abban a tavalyiban se volt, hogy Padányt megkérdezték volna, hogy szeretne-e oda. Ez egy magánbefektetés volt, annyit tudtunk róla, hogy egy magán cég befektetési részeként akarta a szélturbinákat. Tudomásom szerint Mad községnél ott van valami 2009-es szerződés, vagy 10-es szerződés, valami van, valami a visszamenőlegesen évekkel. Van egy elfogadott szerződés a szélturbinákra, ugye, de engedélyezett is folyamatnál minden szomszédos település hozzászólhat, már mindenkit megkérdeznek. Úgyhogy mi akkor már elutasítottuk, ez a tavaly 2025. szeptemberi dátumot írunk, és 2026. június végére egy SMS-t kaptam, tehát még csak az se, hogy valaki valamit hivatalosan a községet megkereste volna. Egyik kollégám küldött át egy SMS-t, hogy ezek a akcelerációs zónák, vagy hogyan is nevezném őket, hogy ennek a részeként a Várkony-Alistál tengelyen szintén, ahogy említettem, ez a 7 falu részeseként a szélturbinákat szeretnék telepíteni, és szám szerint 18-at. Úgyhogy itt jött megint egy határozat, tehát Alistál község önkormányzata, mivel hogy nincs megkeresés részünkre, tehát a község részére, mint építkezési hivatal, ugye mi vagyunk az építkezési hivatal, így ehhez per pillanat, ami a lehetőségünkhez adott, meg a törvényből adódóan, a község önkormányzata június 30-aig keltezéssel, mert július 1-jéig lehetett véleményt formálni, június 30-án elfogadott határozat értelmében mi elutasítjuk, ez viszont már a kataszterben lenne, tehát a Alistál község kataszterében lenne 2 darab szélturbina, elutasítjuk a mindennemű építését a kataszterunkba ennek a szélturbináknak.
1: Mennyire lenne közel ez a szélturbina a lakott területhez?
2: Én amit néztem, vagy ami információm van, vagy ahogy utána jártunk, ez egy 8-900 méterre van az utolsó. Úgy írják, hogy az utolsó lakott ház, tehát a főút melletti ház, a lakott háztól 800-900 méterre lenne. Valójában ez a távolság is most kijelentve 8-900 méter, tehát azt mondjuk 1 kilométer, de viszont ez a szélturbina, ahogy én olvasom paramétereit, 260 méter magasan lenne, ami nem a 900 méter, tehát az egy elenyésző tulajdonság itt a Csallóköznek a Pozsontól, nem tudom meddig, ameddig a síkvidéken ellátni ezt a 260 méteres szélturbinát mindenhol látnák.
1: És ha ugye látjuk mondjuk a határ mentén Magyarországon vagy Ausztriában ezeket a szélturbinákat, akkor azért ezek nem a lakott területek közelében vannak, tehát így a semmi közepén, hogy úgy mondjam, tehát ehhez képest sokkal közelebb telepítenék őket, ugyebár.
2: Igen, a lakott településekhez közel, és a Közép-Európa egyik legnagyobb vízkészletére szeretnék ezt rátelepíteni, ami számomra egyik az, hogy érthetetlen, a másik az, hogy közösség képviseletében, egy közösség élén számunkra elfogadhatatlan, hogy a Csallóköz szívében, ahol a Várkony Alistál tengelyen, ez szintén alátámasztva statisztikailag, és én ezt, tehát utána is jártunk, Közép-Európa egyik legjobb minőségű vízkészlete van, tehát a falu környékében van 5-6 olyan tó, ami az 5-ös fokozatúban van, tehát a tájegységvédelem, a állatvédelem, a környezetvédelemben az 5-ös fokozatban van, tehát számunkra érthetetlen, hogy ki is akarna, vagy miért ez a lokalitás van kitippelve arra, hogy szélturbinákat telepítsenek. És ugyanígy megemlítem a Várkony Albár vonal, tehát itt a Csallóköz szívébe a legértékesebb szántóföld, és Közép-Európa egyik legjobb minőségű ivóvízkészletén ülünk, ami világviszonylatban kimerem jelenteni úgy, mint a Közel-Keleten a olaj, ami azt mondják a fekete arany, na mi egy aranyon, mi egy gyémánton ülünk, mert az emberiség számára létfontosságú dologról beszélünk, egy ivóvízkészletről beszélünk.
1: És ugye az összes érintett település polgármestere egyetért abban, hogy nem akarja ezeket a turbinákat. Mi a helyzet a lakossággal, ők milyen visszhangokat kap tőlük, ők mit gondolnak erről, mert azért a téma eléggé rezonál a médiában is.
2: A lakosság részéről is szintén az önkormányzaton volt képviselet a lakosság részéről, és a lakosság is együttetően elutasítóan áll a szélturbinákhoz, úgyhogy karöltve maga a Listák község lakosaival, a képviselettel, önkormányzattal karöltve egységes állásponton vagyunk, hogy elutasítunk minden szélturbina telepítését a Listák község kataszterébe.
1: És mi az, amit még tehet? Ugye most volt egy gyűlés csütörtökön, és előtte is volt egy gyűlés Pozsonyba, ami eléggé botrányosra sikeredett, ugye végül be se fértek az emberek, tehát nyilván az érdeklődés is nagy. Egy minisztérium képviselői hirdették meg ezt a nyilvános meghallgatást, ahová elmehettek az emberek is. Nem igazán volt szó konkrét érvekről, inkább azt látni, hogy bizonyos politikai pártok is próbálják kihasználni ezt a témát, és az emberek pedig szintén pánikban vannak, mert nem értenek egyet. Tehát maga ez a kommunikáció, ez a vita is nem igazán arról szól, amiről kellene, hogyan értékeli. Ön is említette, hogy mondjuk település vezetőként nem is kapott hivatalos levelet arról, vagy értesítést, hogy lenne egy ilyen projekt. Szóval hogy értékeli ezt a kommunikációt?
2: Minden alkalommal elmondom, hogy se a járási hivatal, ugyanis kapcsolatban vagyunk a járási hivatal környezetvédelmi osztálynak az igazgatónőjével Dunaszerdahelyen, és az adott települések is nem kaptak semmilyen értesítést. A Pozsonyba a 9. helyi úgynevezett nyilvános meghallgatásnak, nem mondhatom ezt, vagy nyilvános átértékelés a projektnak, szintén a médiából, tehát szintén a platformokon járunk utána, hogy 9-én ilyen valami lesz. Igen, én is látom, hogy egyes szereplők kihasználva most ezt a politikai széljárást, igen, választások előtt politikai széljárást részt vesznek és aktívan tiltakoznak. Én is, mint Alsó-Csallóközi régiónak a vezetője, mert egy társulásnak, 23 falunak még a vezetője is vagyok, az elnöke. Mi álláspontunk megegyezik mindannyiunkan, habár van kivétel, kell, hogy mondja kivételt, mert van egy-két kolléga, aki abba gondolkozik, hogy igen, helytán az a szélerőmű, tehát az Alsó-Csallóközben is, de azért próbálunk többségileg egy picit oda hatni, hogy azért ez nem állja meg a helyét. Mi nem vagyunk a zöld energia ellen. Tehát ezt ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy nem vagyunk a zöld energia ellen, de a helyszín az nem jó erre a zöld energiára. Holott mindjárt hozzáteszek még egy gondolatomat, hogy a bőzsi vízi erőmű itt van mellettünk 20 kilométerre. Tehát az is utána járva akkora kapacitással bír a zöld energia terén, tehát a villanhasználat, ami egyszerűen a tudomásom szerint 35-40%-on működik a bőzsi vízi erőmű, tehát nincs kihasználva kapacitása sem, mert a villamos energia többletünk van. Sőt, elindították az atomerőművet, most a negyedik blokkot, ugye, ha jól tudom, a Mohi atomerőművet elindították, és olvasom, hogy Szlovákia az unión belül energia nagy hatalommá vált. Tehát akkor a villany többletünk, vagy a termelése az országnak, hogy ez is első lépésként, ezt se értsük, ugye, hogy akkor miért még plusz hozzá a szélerőmű. A másik az, hogy még ide hozzátenném a paramétereket, hogy tetszett említeni, a határ mellett 110 és 120 méteresek azok a szélerőművek, amiket mikor átmegyünk a határon látunk. Tehát ezek a szélerőművek viszont a duplájára 260 méterre vannak, tehát ezek még magasabbak, amit már most az új normák szerint előírnak, hogy 260 méter magas. Én adtam nyilatkozatokat különböző portáloknak, és a médiában is volt egy sajtótájékoztató a listálon, és ott úgy volt a helyszín is kiválasztva, hogy az Alistál templom 32 méter, tehát hogy jelképezzük, hogy milyen óriási magasságokban megy, tehát 8-szor nagyobb, mint az Alistáli templom. Úgyhogy ez elképesztő egy monstrum, ami még egyszer kijelentve nem itt a legértékesebb földön, legértékesebb talaj, legértékesebb szántók, legértékesebb a mezőgazdaság. Itt vagyunk, ebből élünk, az állattenyésztésből, a mezőgazdaságból, Csallóköz szívébe a vízkészletés. De visszatérek az eredeti gondolatomhoz, vagy az eredeti kérdéshez, amit ott föltett. Igen, ez a nyilvános átértékelése a projektnak, hogy észérveket is volt, ahol hallottam észérveket, de igen, valahol azt érzi az ember, hogy az elsőnél, ahol volt egy hatalmas káosz, hogy az ember már azt se tudta, hogy mi történik körülötte, bekiabálások, egy káosz, amit aztán félbeszakítottak, voltak hangadók, aki most ezt a politikai szeret egy picit ki akarja fogni abból a bizonyos vitorlából, az megragad minden ilyen alkalmat, és akkor elmegy, és akkor mondja, igen, vannak bizonyos dezinformációk is benne, az emberek ugye arra azért napi életben és a napi munkánkban tapasztaljuk, hogy a dezinformáció az egy hatalmas erővel bíró dolog. És én ezúttal is tényleg mindenkinek az a kérésem és az a kívánságom mindenki felé, hogy még mielőtt bármit nyilatkozunk, győződjünk meg azokról a tényekről, amik ott vannak, és utána nyilatkozunk valamit. De az a tegnapi számomra is úgy jött le, hogy ez kicsi hírverés azoknak az embereknek, akik valamit a jövőre elképzelnek a politikai életbe.
1: Ugye a tényeknél kell maradni, de nem igazán látunk vagy olvasunk egy ilyen átfogó elemzést arról, hogy milyen hatásai lennének ennek a szélerőműnek. Ugye ön is említette, hogy maga az ország sincs rászorulva arra, hogy még több energiát termeljen. Ráadásul vannak olyan szakértői vélemények, hogy egyáltalán nem erre a síkvidékre valók ezek a szélerőművek, tehát tengerpartra, hegyesebb vidékekre, a lakosság is ellenzi, a települések is ellenzik. Tehát úgy tűnik, hogy nem igazán van érv amellett. Mégis valakinek ez nyilván érdeke, hogy ez itt fölépüljön. Tehát milyen érvet hallott, amiről úgy gondolja, hogy esetleg megállná a helyét, hogy itt a hely ezeknek a szélerőműveknek.
2: Ilyet nem igen hallottam, nem tudok ilyen úgynevezett kapaszkodót mondani, hogy miért is az érv, hogy miért kellene, hogy az itt megépüljön. Nem hallottam ilyen érvet. Minden, még a józan parasztész is azt mondja, hogy nem ide való, tehát azért itt a turizmusunkat, az életünket Csallóközben nem engedjük tönkretenni azzal, hogy itt egy óriási lapátok fognak, vagy nem tudom, szélturbinák fognak keringeni, és másik oldalon viszont oké, hogy síkvidéken élünk, de visszatekintve az elmúlt napokat, hónapokat, azért az ember polgármesterként minden nap az adott környezetét figyeli, és próbál fölkészülni minden nap arról, hogy mi merre és miképp történik a regionális, a szélesebb politikai spektrumokon, és körbe még az időjárást is figyeljük, tehát mindennel foglalkozunk, és itt jön elő egy érdekes adat, hogy a Csallóközben az átlag kilométer sebességű szél az 8 km per nap. Tehát nap óránként, de naponta így mértek egy átlagot. Na most ez a szélturbina, ez kell, hogy 22 km, akkor ad le olyan bizonyos mennyiségű termelést, ami megérné. Tehát azt se értsük meg, hogy miért ide, holott nincs meg az a szélerőség. Tehát minden érv ellene szól, hogy itt valami megépüljön, és na az úri ember, aki a minisztérium részét képviselte, nem a cég, hanem a minisztérium részét képviselte, ezt a bizonyos EA-t, azt a hatástanulmányt, addig míg az nem kap zöld utat, a minisztérium, a járási hivatal, a község részéről, ha nem kap zöld utat, akkor ezek a szélerőművek nem lehetnek megépítve. Tehát ott is kimondták ezt a mondatot, ugye az a hatástanulmány, ami körülötte megy, aminél folyamatosan azon dolgozunk, és minden szalmaszálba megkapaszkodva, hogy ezek a szélturbinák, ezek ne épüljenek meg. Az ember másik oldalon olvassa, hogy az Európai Unió ebből a szép magyarul mondva plán obnovi, tehát ebben helyrejtési alapból Szlovákia akkor elesik több 100 millió eurótól. Én azt kérem, és én ezúton is azzal a kéréssel fordulok, hogy ezeket a zónákat, ezeket olyan helyre kell vinni, ahol nem a lakott rész, ahol a széljárás megengedi, és igen, ahogyan is említette, a hegyvidék elhangzott a szánkból, elhangzott polgármestertől is, hogy a hegyvidéki részre, ahol a széljárás megfelelő, kedvező, oda kellene vinni ezeket a szélerőműket, és nem az ország egyik legértékesebb termőföldjeit tönkretenni ezekkel.
1: A kérdés az is, hogy mit tudnak még önök tenni, ugye ellenkeznek, tiltakoznak, polgármesterek összefognak, de nem nagyon látjuk, hogy a kormány erre így valahogy reagálna. Tehát a pártok sem nagyon foglalkoznak ezzel a témával, ezeken a gyűléseken sem maga a miniszter jelenik meg, tehát hogy milyen eszköz van még a kezükbe. Ugye tudom, hogy Várkonyon mondjuk rendeztek helyi népszavazást is, nem tudom, hogyha erre sor kerülne, ez mennyire egy olyan dolog, amibe lehet kapaszkodni, ha mondjuk egy népszavazásba elutasítják a polgárok ezt a szélerőművet, tehát hogy milyen eszközeik vannak még önöknek arra, hogy megakadályozzanak egy ilyen projektet.
2: Konkrétan, hogyha valami hatástanulmány ebből, vagy egy projektdokumentáció megszületik, és az leérkezik a falura úgymond egy véleményezhetésre, akkor ott elsősorban is az önkormányzat, és ugye akkor itt a lakosság segítsége is úgymond kérve van, tehát egy nyilvános lakossági fórum keretén belül egy meg van hirdetve, és akkor a lakos is mondhat hozzá véleményt. Tehát én azt gondolom, hogy mi elsősorban is az önkormányzat, a képviselők és jó magam részéről összefogva adtunk egy elutasító nyilatkozatot, tehát tiltakozó elutasító nyilatkozatot, hogy nem engedjük a szélturbinákat. A másik lépésnél, a listaközségnél még azt látom, hogy ha kapunk valamit, mégiscsak valamilyen olyan dokumentációt, ami ezt a részt mégiscsak érinti, vagy mégiscsak erőnek erejével próbálják ezt átültetni, akkor a lakossági referendum van szintén megszólítva, és akkor a vélemények jönnek, és minden egyes platformon és minden egyes a törvényről adódóan mindent figyelünk, építés ügyön mindenhol, a betartva minden törvényt, de a demokratikus jogunkkal élve a véleményt azt mindenhol megtesszük, és mindenhol tiltakozunk minden olyan építkezés ellen, ami a lakosságot, ami a falut, ami a kataszterünk, ami a földjeinket, ami Csallóközt rombolná, tehát nem szeretnénk, hogyha a mi élőhelyünkön ilyen monstrumok megjelennének.
1: Érsekújvári járást is érinti ez a téma, esetleg valamilyen összefogásra nem gondolkodtak az ottani polgármesterekkel?
2: Az elsőleges lépésben az érsekújvári részen ott már a polgármesterek adtak egy közös nyilatkozatot. Mi lehetőségeinkhez élve itt még Ekecset is meg kell említenem, mert az Ekecs Ócsa vonal ugye ott érinti mind a Nagyszombat, mind a Nyitra megyét. Az a vonalon a polgármester úrral is beszélve és összefogva mi is volt egy sajtótájékoztatónk, ahol a Lispán úrral, Belényi Józseffel karöltve a média felületein már mondtuk azt, és kinyilvánítottuk, hogy nem szeretnénk, tehát minden eszközt megragadunk ahhoz, hogy kifejtsük a véleményünket, a tiltakozó véleményünket, és bizonyára eljutunk majd ahhoz a ponthoz is, hogy a komplett maga a megye elnök is, olvastam, hogy Viszkupics úr is nem támogatja, és biztos, hogy el fogunk jutni ahhoz a ponthoz is, hogy az összes polgármester, aki ebbe érintett, az egy közös nyilatkozatot tesz, mind akármelyik megyéről beszéljek, egy közös nyilatkozatot tesz, és elutasítjuk ezt az egységet. Én még hozzáteszem, hogy a falufejlesztési tervekben sincs benne, tehát a listaközség falufejlesztésében nincs benne, hogy bármilyen szélerőművet, és a környező faluaknál sincs benne, mert utána néztünk, sőt, még megyek még egy lépéssel. Nagyszombat megyének a megyefejlesztésében sincs benne a úgynevezett szélturbina park létesítése, úgyhogy egyenlőre azt látom, hogy minden egyes törvény adódóan lehetőségünk, amik a községeket érinti, ami a megyét, ami a járásokat érinti, mindenhol megvannak és le vannak fektetve az alapszabályok, törvény által előírt alapszabályok, hogy mi az, amit enged az adott község, és mi az, amit nem enged. És azt gondolom ennek ellenére, hogyha bárki ezt túl akarja lépni, akkor itt már mindenféle törvénysértésbe bele kell menni, hogyha még mindig rá akarja valaki valamit erőltetni a községekre, vagy a megyére, vagy a járásra, az, hogy itt mégiscsak az lesz, ami. Tehát marad a esélyünk az, és marad a minden egyes megfogott alkalom arra, hogy tiltakozzunk, és folyamatosan azon dolgozzunk, hogy nehogy véletlenül valahol valami határidőből kicsúszva, nem adjuk a véleményünket, hogy nehogy véletlenül valami olyan dolog történjen, aminél azt tudják mondani, hogy ott volt valami kiskapu, és akkor azt ki tudtuk használni. Tehát a mi dolgunk az, hogy aktívan foglalkozzunk a témával, védjük saját közösségünket, védjük az értékeinket, védjük Csallóközt, védjük a listát magam nevéről beszélve, és a környező falu polgármestereivel karöltve mindenki a saját települését védi, a közösségét védi, a lakosait, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezek a létesítmények ne valósuljanak meg.
1: Június 24-én káoszba fulladt az a pozsonyi nyilvános meghallgatás, ahol a gazdasági minisztérium képviselői és a lakosság eszmét cserélhetett volna a Dél-Szlovákiába tervezett szélturbinákról. A múlt héten csütörtökön egy újabb találkozóra került sor, de az indulatok a téma körül nem csitulnak. Az őszi megyei és helyhatósági választásokhoz közeledve pedig ez az ügy a politikai pártok közötti harc egyik fontos témájává válhat. Erről az egyik érintett csallóközi település a listál polgár.

0: viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni. Az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzentrálisabb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturgiszakon végeztem, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kislisztenek és átmegyek egy másikba. Szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: A Szövegköz eheti vendége Fekete Ádám, dramaturg, színész, rendező, akinek az idei könyvhétre jelent meg az első regénye, Megszólítások címmel. A szerzőről és a rá kísértetésen hasonlító mozgássérült főhősről beszélgetünk kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban. Várja önöket a szerkesztőműsorvezető Paszmár Lívia.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 14-én kedden. Tegnap több szempontból is történelmi nap volt a Magyarország gyűlésben. Elfogadták a 17. alkotmánymódosítást, amellyel megszüntetik a köztársasági elnök és többek közt az alkotmánybíróság vezetőjének mandátumát, valamint váratlanul a fideszeseket is meglepve lemondott frakcióvezetőjük Gulyás Gergely. Orbán Viktor pedig Amerikába utazott a foci VB-re. Mi történik a magyarországi politikai palettán? Erről lesz szó. Most a hírek jönnek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A KDH bírálja az oktatási miniszter munkáját. Újabb orosz támadás érte Kijevet. Jobbára felhős idő mellett akár 32 fok is lehet. A részletek következnek. A KDH bírálja az oktatási minisztérium törvénytervezeteit. A párt szerint a készülő jogszabályok túlzottan központosítják az iskolarendszert, növelik a bürokráciát és csökkentik a szülők, valamint az iskolák önállóságát. Az oktatási minisztérium visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a reformok hosszú szakmai egyeztetés után készültek, és céljuk a minőségi oktatás erősítése, az iskolahálózat korszerűsítése, valamint a regionális különbségek csökkentése. A Magyarország gyűlés hétfő este elfogadta az alkotmány 17. módosítását, amely közvetlen következménye, hogy megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 6 ellene szavaztak, miközben a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülés egészét. Magyar Péter miniszterelnök a szavazást követően úgy fogalmazott, ezzel lezárult az Orbán korszak alkotmányos rendszerének átalakítása. Egyúttal ismét felszólította az államfőt, hogy 5 napon belül írja alá a módosítást, ellenkező esetben alkotmányos felelősségre vonást helyezett kilátásba. Súlyog Tamás korábban jelezte, önként nem mond le, és minden törvényes eszközzel megkívánja védeni tisztségét. Az elfogadott módosítás nem csak az államfő leváltását teszi lehetővé, hanem 12 évben maximalizálja a parlamenti képviselők mandátumának időtartamát is. Az indoklás szerint a cél az alkotmányos demokrácia helyreállításának elősegítése. Az államfői tisztséget az új alkotmány hatályba lépéséig továbbra is a parlament által megválasztott köztársasági elnök tölti majd be, legfeljebb 5 éves időszakra. Súlyog Tamás szerint a módosítás több ponton sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalmi ágak elválasztásának alapelveit. Magyar Péter ezzel szemben azt állítja, az elnök következetesen a Fidesz politikai érdekeit helyezte az alkotmányosság elé. A történtekre megszólalt Orbán Viktor volt miniszterelnök is, aki szerint veszélyes precedens született. Közösségi oldalán azt írta, ma az államfőt váltják le, holnap pedig bárki más kerülhet hasonló helyzetbe. Magyar Péter miniszterelnök szerint olyan jelöltet szeretnének találni, aki a nemzeti egységet képviseli, hitelesen kiáll a demokratikus értékek mellett, és minden magyar számára elfogadható. Magyar kijelentette, hosszabb távon támogatná, hogy a köztársasági elnököt ne a parlament, hanem közvetlenül a választópolgárok válasszák meg. Új európai légvédelmi koalíció alakult Ukrajna.

0: mint további légvédelmi rendszereket kért partnereitől. Tovább éleződik a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai hadsereg immár harmadik egymást követő éjszaka hajtott végre légi csapásokat iráni célpontok ellen, válaszul a Hormuzi szorosban történt iráni támadásokra. Teherán drónokkal és rakétákkal válaszolt, többek között Kuvait, Bahrein és más öbölmenti térségek irányába. Donald Trump amerikai elnök közölte, a katonai műveletek akár hetekig is folytatódhatnak, ugyanakkor továbbra is lehetségesnek tartja a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról. Az amerikai hadsereg hajnalban jelezte, befejezte újabb iráni hadműveletét. Az Egyesült Államok középső parancsnoksága közölte, az 5 órás akció során több iráni katonai célpontot támadtak meg sikeresen. A CENTCOM szerint a művelet lezárult, a részletekről azonban egyelőre nem adtak további tájékoztatást. Újra kiéleződött a helyzet Jemen és Szaúd-Arábia között. Az Irán által támogatott huszi lázadók rakétákat és drónokat indítottak egy szaúd-arábiai repülőtér ellen, válaszul arra, hogy szerintük Riád légicsapást mért a szanai repülőtérre. Az ENSZ aggodalmát fejezte ki az eszkaláció miatt, és önmérsékletre szólította fel a feleket. A huszik egyúttal arra figyelmeztették a légitársaságokat, hogy kerüljék a szaúd-arábiai légteret.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Radlinszkijhon az amerikai tér felé, a forgalmat a villamosinekre terelték, sebességet mérnek Gálszécs előtt Dargó felől, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Két szünnap után ma este folytatódnak a küzdelmek a tengeren túli futball VB-n. Az első elődöntős mérkőzést bonyolítják le. Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország, az Európa-bajnok Spanyolországgal küzd a fináléba jutásért. A két válogatott csak egyszer találkozott egymással a VB-n. A 2006-os 8-at döntőben a franciák nyertek 3-1-re, és egészen a fináléig meneteltek, ahol büntetőkkel kikaptak az olaszoktól. A másik ágon szerdán szintén 21 órától a címvédő Argentína Angliával méri össze erejét. A játékvezetők jelentős része már távozott a világbajnokságról, 13-an maradtak a hátralévő 4 mérkőzésre, az ázsiai kontinensről pedig 2-en. A döntő vezetésére is esélyes iráni-ausztrál Alireza Fagani és a jordániai Adham Mahadmeh. Európából a norvég Espen Eskas, a svéd Glenn Nyberg, a lengyel Simon Marciniak, az olasz Mauricio Mariani, a szlovén Slavko Vincic és a portugál João Pinheiro még ott van a keretben. Közülük az előző VB döntőt vezető Marciniak a csoportkör óta nem kapott meccset. A FIFA szerint az idei világbajnokságon több néző volt a stadionokban, mint az előző két tornán összesen. Eddig több mint 6,5 millió szurkoló látogatott ki a VB meccsekre. Egyesek szerint a portugál válogatott játékával azért akadtak problémák ezen a világbajnokságon is, mert a játékosok nem jönnek ki jól egymással. Legtöbben Cristiano Ronaldo-t hibáztatták, szerintük mérgező hatással van a keretre. 38 éves korában öngyilkos lett a holland Rob Diepering játékvezető, akit a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség nem sokkal a VB előtt tiltott el a részvételtől. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Az Etoparkban ma 19 órától játsszák a Győr Vikingur Reykjavik visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az izlandiak nyerték 1-0-ra.

0: az egyszeres magyar válogatott Jakobisvili Áron a Barcelona felnőtt csapatával kezdte meg a felkészülést a 2026-2027-es labdarúgó idényre. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A VB-ről lemaradó olasz labdarúgó válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venni át a nemzeti csapat irányítását. A wimbledoni bajnok olasz Jannik Sinner továbbra is nagy fölénnyel vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, az angol nyílt bajnokság tegnapi döntőjében legyőzött német Alexander Zverevet és a sérült spanyol Carlos Alcarazt megelőzve. Marozsán Fábián egy pozíciót rontott, ezzel az 54. Alex Molchan maradt a 101. A nőknél is változatlanul a fehér orosz Arina Szabalenka a listavezető, a kazak Jelena Rybakina a második, az amerikai Jessica Pegula pedig a harmadik. A Wimbledonban győztes cseh Linda Noskova a 6. helyre lépett előre. Udvardi Panna 2 pozíciót rontva a 71. Rebeka Sramková pedig 8 helyet javítva a 131. Bondár Anna 7-5-6-4 arányban legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót a romániai Jászvásáron zajló női tenisztorna nyitófordulójában.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: 7 óra 12 perc, és megyünk is tovább. Elképesztő turbulens napokat él a magyar politika. Az alkotmányozó többségű kormány alaptörvénymódosítással tegnap megszüntette a köztársasági elnök megbízását. A legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz frakcióvezetője, egyik legismertebb arca, Gulyás Gergely, tegnap váratlanul lemondott frakcióvezetői pozíciójáról, ami a Fideszben is megdöbbenést váltott ki. És Orbán Viktor egy gyászos hangvételű Facebook posztban üzente, hogy Magyarországon vége a demokráciának, majd ezzel egy időben Amerikába utazott a futballvilágbajnokságra. Mi történik a magyar nagy politika palettáján? Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na most a Tisza felhatalmazása vitathatatlanul rendkívüli. 141 mandátumot szerzett, több mint 3,3 millió ember szavazott rá, és a választás óta tovább nőtt a támogatottsága. De éppen az alkotmányos korlátoknak nem az volna a lényegük, hogy a legerősebb parlamenti többséget is úgymond kössék. Tehát, hogy bármennyire érthető és társadalmilag támogatott az Orbán rendszer lebontásának igénye, hivatkozok a 21 kutató központ 2026 májusi felmérésére, mely szerint a társadalom 84%-a, de még a fideszesek 52%-a is szükségesnek tartja az elszámoltatást. És a Medián júniusi felmérése szerint ugye ez a Hanendrés, aki majdnem mandátumra pontosan megsatszolta a választások végeredményét. Szóval ez szerint a társadalom 67%-a szerint jó irányba mennek a dolgok, de akkor is nem lépte át a Rubikont a magyar kormány és az országgyűlés azzal, hogy személyre szabott alkotmány módosítással egyszerűen megszüntette a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát, és hát ezzel nem teremte veszélyes precedenst a magyar jogalkotásban a jövőre nézve.
3: A Rubikont nem a Tisza kormány, nem Magyar Péterék lépték át, hanem Orbán Viktor és csapata 2010-11-12 magasságában, amikor felszámolta tudatosan és rendszerszerűen Magyarországon a demokratikus intézményrendszereket, amikor felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, amikor felszámolta a magyar parlamentarizmust. Magyarországon 2026 áprilisáig 6 évig volt vészhelyzet kihirdetve, aminek következtében lényegében a magyar parlament mint olyan működésképtelen volt, a magyar kormány azt csinált, amit akart. Semmiféle oka nem volt ennek, egyetlen egy európai ország se volt, ami vészhelyzetet hirdetett volna, akár a járvány, akár pedig utána a háború, az orosz agresszor támadása után egyébként ennél sokkal inkább ténylegesen veszélyeztetett országban. Orbán felszámolta Magyarországon a demokratikus intézményrendszerek működését, magáévá tette, maga alá gyűrte az alkotmánybíróságot, az alkotmánybíróság egykori elnöke, a mai köztársasági elnök egyetlen egyszer se emelte fel a szavát a magyar demokratikus intézményrendszerek felszámolása ügyében. Ami történik Magyarországon, az rendszerváltás. Súlyog Tamás, bocsánat, azt mondta valamikor még az elején, hogy ha rendszerváltás lenne, akkor igaza lenne magyarnak, de hát nem rendszerváltás, hanem kormányváltás. Na ez az a pont, amikor Súlyog nem érti azt, hogy mi történt Magyarországon. A magyar társadalom nagy többsége, ahogy ön is mondta a számokat, egy növekvő többsége, ami legutóbbi a Republika legutóbbi kutatása szerint 4,4 millió választó mondja ma azt, hogy a Tiszára szavazna, hogy egyetért azzal, ami történik most éppen Magyarországon. Súlyog Tamásnak mennie kellett, és most menni is fog. Ez körülbelül olyan helyzet, hogyha ez tényleg egy rendszerváltás, mintha valaki arról beszélt volna 1990-ben mondjuk Magyarországon, hogy miért nem maradhatna az előző rendszer köztársasági elnöke, Losonci, talán már nem is emlékeznek a nevére, én se nagyon, vagy az őt követő valamelyik kommunista politikai vezér. Tehát az a helyzet, hogy azok, akik részt vettek, akik asszisztáltak Orbán rendszerének, arra a rendszernek, amit maga Orbán Viktor nevezett fülke forradalomnak, illiberális állam kialakításának, tehát ő maga jelölte meg, hogy amit ők csinálnak a rendszer, az rendszerváltás, ennek a rendszernek a felszámolása, a visszaalakítása elengedhetetlenül szükséges feltétele annak, hogy menjenek azok, akik ezt a rendszert kiszolgálták. Ráadásul maguk Orbánék alakították olyanná a közjogi rendszert Magyarországon, ami lehetővé teszi ezt a lépést. Nem igaz az, hogy alkotmány ellenes az, amit látunk. A magyar alaptörvény lehetővé teszi azt, ami történik. Lehet azon vitatkozni, hogy elegáns-e, de hát a politika nem egy elegáns műfaj. Lehet azon vitatkozni, hogy ez volt a legjobb út. Én magam is azok közé tartozom, akik tudtak volna másik utat javasolni, más utakat esetleg javasolni, de hát ez a jelenlegi politikai hatalomnak, berendezkedésnek a dolga eldönteni, hogy mi van. Támadhatatlan az, hogy a kétharmados felhatalmazás lehetővé teszi a köztársasági elnök ilyen formájú elmozdítását. A nagy kérdés, ez nem most, nem tudjuk most még megválaszolni, hogy az új alkotmányban, amiről tegnap egyébként beszélt Magyar Péter, lesznek egy garanciák arra, hogy ne lehessen újból ezt megtenni, amit Orbán megtett, és ennek következtében ne kelljen újból visszaalakítani a magyar polgári demokrácia parlamentarizmus feltételrendszerét.
2: Aztán, hogy végül is mindenre mit reagál a parlamenti ellenzék, vagy a legnagyobb ellenzéki párt, ugye reakcióként, egyfajta reakcióként, legalábbis így harangozták be, lemondott Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. Hát erre még Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs vezető is azt mondta, hogy hát megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel fogadta ezt a hírt, mert ugye szerinte a Fidesz gyengeségét mutatja, tehát úgy tűnik erről nem tudtak. A Fideszen belül, zárójelben mondom, a tegnap esti ATV-s interjúban Gulyás Gergely azt mondta, hogy néhány nappal ezelőtt ő a párt elnökének, Orbán Viktornak ezt jelezte. Na most a frakcióvezető alig 2 hónap aktív munka után lemond. A pártelnöke eleve nincs a parlamentben, de a régi nagyarcok, mint Szijjártó vagy Lázár, alig láthatóak a fideszes padsorokban. Mit látni a legnagyobb ellenzéki pártnál?
3: Szerintem a Fidesz elemekre esését, szétesítését látjuk. Ráadásul azt is látjuk, hogy nem tudják, vagy nem akarják, mindkettő lehetséges, és tényleg jó szándékon azt is el tudom képzelni, hogy nem tudják feldolgozni ezt a nagyon súlyos vereséget, amit maguknak okoztak. Roncsolódik szét a Fidesz, nem tudják eldönteni, hogy merre tovább. Szerintem Orbán Viktor maga se érti, hogy mi történik vele. Hogy mondjam, elképesztő az a fajta cinikus és hogy mondjam, végtelenül figyelmetlen megoldás, más, hogyha tényleg az lenne, amiről Orbán és társai beszélnek, akkor azért egy futballvilágbajnokság szerintem akár ki is hagyható lenne. Tehát ha a magyar miniszterelnök, a volt miniszterelnök azt gondolná, hogy itt tényleg valami olyan skandalum történik, ami felszámolja a magyar demokráciát, akkor nem hiszem azt, hogy a dolga az éppen az lenne, hogy megnézze a két elődöntőt és a döntőt Amerikában. Ráadásul ugye Orbán maga hirdetett meg egy tüntetést ez ellen a múlt csütörtökön, és akkor Magyarországon volt, és a közelében nem ment ennek az általa meghirdetett tüntetésnek. Ez olyan cinikus és annyira elfogadhatatlan viszony a magyar politikához, a sajátjaihoz érzem, ami azt bizonyítja, hogy Orbán egyrészt nem érti, másrészt nem is érdekli, hogy mi történik azzal az országgal, amit ő szerintem súlyos, aminek ő súlyos károkat okozott, ha tetszik, félig meddig tönkretett. Tehát azt gondolom, hogy Orbán a viselkedése mindent elmond arról, hogy milyen állapotban a Fidesz. Gulyás döntését én leginkább egy, hogy mondjam, jószándékú menekülésnek gondolom. Gulyás Gergelyen látszott testbeszédén, szövegein, egész habitusán, hogy ami most történik a Fidesz-el, a számára járhatatlanul. Ugye a legutóbb, ha jól hallottuk, ha igaz, amit Magyar Péter mondott, nem cáfolták, hogy ő maga azt gondolta, hogy talán vissza is kéne adni a mandátumokat, és leszavazták. Ez egy olyan súlyos kudarc, ami alapján célszerű önmagában lemondani. Hozzáteszem, hogy az indok, amit ő elmondott a sajtótájékoztatóján, mi szerint ha ő csak 4 évig maradhat frakcióvezető, akkor le kell mondania. Ez azért sem felel meg a valóságnak, hiszen maga mondta, hogy csak 1 évig akar frakcióvezető lenni, hogy csak 1 évig vállalja. Akkor mi a probléma azzal, hogy ő 2030 után nem lehet frakcióvezető, vagy nem lehet parlamenti képviselő. Tehát ez egy végtelen következetlen álláspont. Én valamennyire ismerve Gulyás Gergely munkásságát, inkább azt gondolom, hogy ő, aki egy valószínűleg egy másik Magyarországban gondolkodik, mint amerre Orbánék elindultak, ez a szélsőjobbos, egyre jobban radikalizálódó, a mi hazánk felé közeledő irány, itt látott egy lehetőséget arra, hogy kiszálljon. Ráadásul ugye neki van egy speciális viszony a Magyar Péterrel, egykor talán nem is olyan régen, néhány éve még a legjobb barátok voltak, ha jól tudom, ő a gyerekeinek, ha nem is mindegyiknek a keresztapja.
2: Esküvői tanú.
3: Így van, ez egy olyan viszony, ami szerintem az első pillanattól lehetetlenné tette volna azt, hogy ő elvállalja ezt a feladatot. Megmondom őszintén, nem értettem, hogy miért vállalja. A kilépése újabb bizonyíték annak, hogy nagyon nagy baj van a Fidesz, nem tudja merre menjen tovább, nem dőlt el az, hogy ez a végjáték, vagy valami újnak a kezdete. Ez szerintem még korai kimondani, sokan már a gyász jelentéséket küldik a Fidesz kapcsán. Én nem tartok itt, szerintem sok minden lehet még, nagy túlélő maga Orbán és a Fidesz is, ugye az egyetlen párt, ami rendszerváltás óta létezik, és valamilyen módon befolyásolja a magyar politikát. Nem gondolom, hogy helyén való lenne a bojkott, már csak azért sem, mert láthatóan Magyar Péternek nincs szüksége a Fideszről, arról, hogy a Fideszről beszéljen. Ugye 2024 óta más tett, mint ezt, úgyhogy a parlament, ha ez a végső döntés, ugye most kimentek, de ha jól értem, csak erről a szavazásról, hogy a Fidesz nem vesz rajta részt, akkor egyrészt ezzel tulajdonképpen felszámolja a mandátumát, hiszen ez egy munkahely, magam is voltam 16 évig képviselő, vannak kötelezettségeink, másrészt pedig kilép a politika legfontosabb színteréről. Ma a magyar parlament végre újra a politika színpada, ezt nem negatív dolognak gondolom, azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hogyha a fő politikai viták, politikai ügyek a parlamenti padsorokban vita során dőlnek el, ha innen kiszáll a Fidesz, akár csak úgy, ahogy ezt annak idején tette, egyébként szintén elfogadhatatlanul, ugye talán emlékeznek a hallgatók még, hogy 2006 és 2009 között, amíg Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, addig minden egyes Gyurcsány felszólaláskor kimentek, de akkor legalább akkori frakcióvezetőben maradt a patkóban is válaszolt a miniszterelnök kérdésére, most még ez se történt, a felvetésére, szövegére, most még ez se történt meg. Tehát szerintem nem nem járható az út, Gulyás lemondása egyfajta menekülés, Orbán Amerikába utazása szerintem egy végtelen cinikus és felháborító magára hagyása, amíg maradik szavazóknak, láthatóan a Fidesz nem tudja, hogy merre tovább.
2: Igen, ezt lehetett látni egyébként a közösségi oldalak fideszes posztjai alatti, hát fideszesnek tűnő kommentjei van, hogy sokan csalódottságukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ugye egyrészt Orbán Viktor nem vett részt a múlt heti tüntetésen, illetve nem szólalt fel, mondjuk így, miközben annak első rangú szervezője volt, a másrészt pedig hát, hogy most, ahogy ön is mondja, a foci VB-re kimegy, de hogy mi lesz Orbán Viktor ön szerint ezek után, illetve lehet-e abból olvasni valamit? Akár Orbán Viktor, akár a Fidesz jövőjével kapcsolatban, hogy ki lesz az új frakcióvezető?
3: Igen, szerintem fontos üzenete lesz, hogy ki lesz. Ugye kétféle lehetőség van, nincs sok ember. Tehát ha komolyan veszik, nem tudnak szerintem most már csinálni azt, amit Gulyás mondott, hogy olyan, aki nem lehet majd képviselő, akkor ez a körülbelül a fele a frakciónak ilyen, akinek már van 12 éves, ugye Németh Zsoltnak 36 éves parlamenti múltja, tehát ha ez egy szempont, szerintem nem az, de ha ez egy szempont, és most már kimondta Gulyás, hogy szempont legyen, nehéz vele szembe menni, akkor ez azért eléggé leszűkül a kör. De kétféle megoldása van szerintem a Fidesz frakció előtt. Az egyik a radikális szélsőjobbos hangokat felerősítő frakcióvezető megtalálására, ugye megtalálása erre vannak jelöltek a Fidesz frakcióban, Pócs Jánostól kezdve, Németh Balázson át, többen vannak, akik a főhangadói voltak a 2026-os kampányban ennek a nagyon radikális, nagyon szélsőséges, nagyon hogy mondjam, vállalhatatlanul durva kampánynak, amiben részt vettek. Tehát jöhetnek ők, akkor ez azt jelenti, hogy legalábbis a frakció eldöntötte, hogy merre tovább. Lehet az is, hogy ezt a Gulyásféle utat folytatják, tehát Gulyás személyére gondolok, nem magára, amit csinált az elmúlt két hónapban. Ezt a hozzuk vissza a Fideszt a polgári közép irányába, ami ugye azért egy nehéz feladat, mert ott már vannak, ugye jelenleg a Tisza itt tartózkodik, de ez lehet egyfajta, hogy mondjam, jövőkép, hogyha a Tisza tényleg elhasználódik egy-két éven belül, ha tényleg nehezedik a gazdasági, társadalompolitikai helyzet, akkor ez a közép újra megnyílhat, ez a konzervatív polgári közép a Fidesz számára. Vannak, akik ezen az állásponton vannak, Navracsics Tibortól hallottuk ezt sokszor, és jó néhány volt fideszes képviselőtől, hogy ebben az irányba kellene menni. Ha ilyen frakcióvezetőt választ a frakció magának, akkor az is láthat ebből, hogy a frakció ezt az utat választaná. Nem látom azt, hogy a Fidesz ma egységesen tudna ebben a kérdésben dönteni, tehát ami döntés lesz, napokon belül nyilván ennek meg kell születni, az nem az egész Fidesz döntése, hanem a frakció döntése lesz meggyőződésem szerint. Nyilván ezért nem fognak összehívni egy kongresszus, nem is tudnak ilyen gyorsan. Mondjuk a Bóka János lenne a frakcióvezető, csak hogy egy nevet is mondjak, csak példaként nem valóságban. Ugye aki nem olyan régóta lépett be ebbe a történetbe, ugye a részese volt a elmúlt néhány év kormányzásának, de most először parlamenti képviselő, jelzem Vókát annak idején, talán még jó magam írtam alá a szerződését az SZDSZ-el, ő az SZDSZ-ben kezdett külügyi titkárként tevékenykedni annó a 2000-es évek elején, tehát hogy mondjam, sok mindenben nem ez a szélsőséges, radikális, szélsőjobbos irány, amit sokan képviselnek a Fideszben. Nem pont ő rá gondolok, inkább csak azért mondom a nevét, hogy vannak ilyen arcok a Fideszben. Ha ez a döntés születik, hogy egy józanabb, racionálisabb, visszafogottabb irányba megy a Fidesz el, akkor a frakciója legalábbis eldönti ezt a kérdést. Maga a párt azt gondolom messze van ettől a döntéstől.
2: A magyar kormány elindította a köztársasági elnök elleni alkotmánymódosító akcióját. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 14-én Őrs Stella, valamint Kamil napján. Régi mondás, hogy a megelőzés olcsóbb a gyógyításnál, amíg nem kerül pénzbe. Szlovákia évekig a legszigorúbbak közé tartozott az Unióban, aki elmaradt a biztosítás fizetésével, csak akkor kapott ellátást, ha már életveszélyben volt. Csak hogy a betegség nem várja meg, amíg valaki rendezi a tartozását, és a végén rendszerint mindannyian drágában fizetünk érte. Tavaly ezen a ponton változott a szabály. A kérdés, hogy egy törvény elég-e ahhoz, hogy valaki tényleg be is jusson az orvoshoz. Erről lesz szó nem sokára. Most a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: Rekordnyárra készül a pozsonyi repülőtér. Júliusban és augusztusban több mint 1 millió utasra számítanak, így a nyár végére az idei utasforgalom elérheti a 3 milliót. Az év egészére 4,5 millió utassal terveznek, ami csaknem kétszerese a tavalyi adatnak. A repülőtér vezetése szerint a folyamatos bővítéseknek köszönhetően a jövőben akár évi 6-7 millió utast is képesek lesznek kiszolgálni. Családi kerékpártúrát szervez szombaton a Dunamente turisztikai szervezet. Az első dunamenti kerékpáros 15-ös résztvevői 15 kilométert tekernek Patról Dunaradványon át Karváig. A program során helyi finomságokat kóstolhatnak, kipróbálhatják a hagyományos bőgős csónakokat, a napot pedig dunai hajó kirándulás zárja. A szervezők célja, hogy minél többen felfedezzék a Dunamente természeti és kulturális értékeit.
3: Időjárás.
2: Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
4: Baleset történt Pozsonyban a Malomvölgyben, az állatkert előtti kereszteződésben, ahol 3 gépkocsi ütközött. Besén 2 gépkocsi szenvedett balesetet, a forgalmat rendőrök irányítják. Sebességet mérnek Pozsonyban a Vajnorszkán, az OMV kútnál, Aranyhomok irányában. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. Szlovákiában sokáig azt jelentette az egészségbiztosítási hátralék, hogy bezárult a rendelő ajtaja, csak a sürgősségi ellátás járt. 2025 elején ez megváltozott, azóta a hátralékosok köztük, akár a hajléktalanok is jogosultak a megelőző ellátásra és a krónikus betegségek kezelésére. Egy évvel később viszont civil szervezetek szerint sok orvos még mindig nem látja el ezeket a betegeket. Van, aki nem tud a változásról, van, aki fél, hogy a biztosító nem térít meg nekik. Mi az igazság a rendelők szintjén? Pásztor Lászlót, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
0: Doktor úr, miről is szól ez a 2025 elején megváltoztatóható erejű rendelkezés? Mit ír elő az orvosoknak ezzel kapcsolatban?
1: Hát ugye a lényeg talán inkább ott kellene kezdeni, hogy hogyan lesz valaki adós, mert szerintem nem mindenki tudja ezt, mert a 20-as számú egészségügyi törvény még a Csehszlovák Szocialista Köztársaságból, 1966-ból mondta ki, hogy az egészségügyi ellátás az alapvető állam polgári jog, és ennek értelmében mindenkinek járt. 92-ben aztán az új szlovák alkotmány 40-es cikkeje ezt teljesen megváltoztatta, mert továbbra is kimondta, hogy mindenkinek joga van az egészségre és az egészségügyi ellátásra, de egészségügyi biztosítás keretein belül. És 2005. január 1-ével lépett érvénybe a új egészségügyi biztosítási törvény, aminek alapján már csak annak jár az egészségügyi ellátás, akinek biztosítása van. És ennek természetesen lényeges eleme az, hogy valamilyen illetéket fizetni kell havonta. Ugye az állambácsi fizeti ezt az egészségügyi biztosítási illetéket a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a gyerekek után. Úgy szintén nagyon fontos, hogy soha nem lehet adós egyrészt a alkalmazott, mert neki az alkalmazója, a munkaadója köteles elvezetni egyrészt a maga által előírt egészségügyi biztosítási illetéket, és egyrészt pedig az alkalmazottja után. Tehát
0: na szóval ki az adós akinek, akkor, doktor úr? Mert akinek, ott kezdtük
1: akinek,
0: el.
1: Akinek nincs semmilyen munkaviszonya, nem is nyugdíjas, tehát nem tartozik az előbb körbeírtak közé, akkor annak saját magának kell befizetnie, havonta egy bizonyos összeget, ami most már elég szép summa, de ez mellékes. Tehát annak önkéntesen kell fizetnie saját magának az egészségügyi biztosítását. És ugye ami miatt erről beszélek, az egy érdekes szlovákiai törvény, amit most mindegy, hogy melyik miniszter hozta be, de egészségügyi biztosítási illetéket vagyunk köteles fizetni ingatlan eladása után is. Na ez az, amit nagyon sokan nem tudnak, és nagyon sokan meglepődnek, és mivel tökéletesen össze vannak most már kötve az egyes biztosítási rendszerek, tehát ha mondjuk elvegyünk komolyabb kivizsgálásra CT emeli, akkor ott szembesülhetünk azzal, hogy adósak vagyunk. De hát én nekem a munkaadón fizeti nem lehet adókos, de sajnos lehet. Tehát ha valaki 5 évnél kevesebb ideig birtokolt egy ingatlant, és ezt eladta, akkor ezt egyrészt ugye meg kell adóznia, de itt 16% egészségügyi biztosítási illetéket is be kell fizetni. Tehát ez egy egész komoly összeg is lehet, és erről feledkeznek el sokan. Jó, tehát ez csak, hogy aláhúzzuk azt a...
0: Hát igen, hogy nem csak hajléktalan lehet az adós, mert ugye ilyenkor mindenki, akire azon beszélünk, hogy van egy biztosítási hátraléka, akkor mindjárt valami tudatos potyautast képzel el, aki mondjuk éppenséggel nem vállalja azokat a társadalmi kötelezettségeket, ami mindenkire teherként nyomul. De hát nem erről van szó, lehetett így, ahogy nagyjából utal rá, egy elbocsátott munkás, egy iskola utánállás nélkül maradó fiatal, egy tönkrement kisvállalkozó.
1: Igen, tehát ez most nagyon-nagyon fontos, amit tetszett mondani, hogy ugye az egész egészségügyi biztosítási rendszer az a szolidaritáson alapul. Tehát az, hogy akinek van pénze, van munkája, az befizeti ezt az illetéket, még ha ő maga per pillanat teljesen egészséges is, és nem jár orvoshoz. Tehát ez egy nagyon, nagyon lényeges momentum, hogy ha ezt nem tesszük, akkor lényegében a szolidaritás elve az nagyon komolyan csorbul. Tehát mindenképpen valamilyen biztosítási illetéket fizetni kell, és most én nem akarok kitérni arra, aki ezt direkt nem fizeti, megtehetné. Tehát én inkább arra szeretnék odafigyelni, aki, amit te nagyon jó tetszett mondani, egy kis vállalkozó, aki nem azért nem fizeti be, mert nem akarja befizetni, mert nincs pénze. De lényegében ebből a szempontból szinte teljesen mindegy, hogy miért kerül az adósok listájára, de ha ott van, akkor kezdődnek a problémái, és most ezt is lehet helyesnek venni, és lehet helytelennek venni, de képletesen mondani, ha mondjuk az embernek lecsapják a fejét, akkor és adós, akkor visszavarják a fejét, de az öltéseket egy hét múlva már nem fogják kivenni a térítés nélkül. És ez a 2025. január 1-től érvényes törvényváltoztatás, ez lényegében kétsebességes dolgokra osztotta az egészségügyet, mert az alapellátás ez lényegében teljes mértékben továbbra is térítésmentes. Vigyázzak arra szól, hogy ne azt mondjam, hogy ingyenes. A térítésmentes maradt, és lényegében félelem nélkül el lehet tenni az alapellátás orvosához, és az alapellátás orvosa beteget biztos, hogy ellátja. Sokkal másabb a helyzet az ambulans specialistáknak, a szakorvosoknál, ahol már nagyon komolyan meg kell nézni, hogy ez most egy akut ellátás, vagy egy tervezett ellátás. Tehát ha a tervezett ellátásról van szó, vagy kórházat esetében tervezett műtétről, akkor azt már semmiképpen nem téríti a biztosító, és azt mindenképpen a polgárnak kell, a páciensnek kell fizetnie. Tehát ugye a viccelőknek, vagy az igazi adósoknak az a kockázata, hogy ha egy komolyabb műtétről van szó, ami a mai árak mellett akár 20-30 ezer euró is lehet, akkor jön elő az egészségügyi biztosításnak az igazi értelme. Jó, tehát ha most visszamegyek, hogy mondjunk egy példát. És az alapellátás orvosainál, ami a gondot okozhatja, én nem hiszem, hogy ez komolyabb számú beteget illet. Egy hajléktalannál egészen más jellegű problémák vannak, mert se személyazonosságia nincs, semmilyen irata nincs, tehát be se lehet őt jelenteni, be se lehet írni a egészségügyi biztosító felé. Tehát azért tartom nagyon rossz példának a hajléktalant, mert egyrészt ugye...
0: Persze, arról ne beszéljünk, mert a hajléktalan eleve prekoncepciója lehet valakinek, lehet velük szembe, de hogy mi is az tulajdonképpen, ami annak is jár, akinek van ilyen befizetési hátraléka, vagy adós tulajdonképpen a tekintetben, mert ugye, hogy van itt krónikus betegségek, melyek kivizsgálása és kezelése is úgymond finanszírozott, még ha van hátralék is. Tehát, hogy ki az, aki, illetve mi az a betegség, amivel, ha valaki elmegy orvoshoz, akkor az orvos köteles ellátni, még akkor is, hogyha látja a rendszerben, a gépben, hogy van hátraléka.
1: Na most itt jön a probléma, hogy az orvos köteles, igen, ez így jön, csak jön a második fél, amikor a biztosító azt mondja, hogy ezt én nem fogom téríteni. Mert a biztosító a másik oldalon, ugye neki csak az világít, hogy ez adós, de nem látja azt, hogy mivel jött a beteg. Tehát itt lehet a probléma, és még egyszer aláhozom, hogy nem a házi orvosoknál, a házi gyerekorvosoknál van a probléma, hanem a szakorvosoknál. Házi orvosoknál ott lehet probléma, és éppen erről szól ez a cikk sorozat, amiről beszélgetünk, hogy a megelőző kivizsgálásokat is kellene, hogy térítse a biztosító. mert ugyanis az alapellátás orvosai, a házi orvosok, a házi gyerekorvosok egyrészt fejpénz által vannak fizetve, tehát amennyi betege van, annyiszor x eurót kap havonta, és ezen felül még van jutalmazva, vagy térítve éppen a megelőző kivizsgálás is, és ez lehet a probléma, hogyha ezt a kivizsgálást megcsinálja az orvos, akkor, és neki nem téríti ki a 10 euró körüli, meg a biztosító a 10 euró körüli összeget, azt még úgy az orvos azt mondja, hogy oké. De a legfontosabb része, és erről feledkezünk el mindig, hogy nem csak azt nem téríti a biztosító az orvos munkáját, hanem a laborokat, a képalkotó kivizsgálásokat sem. Na ez már sokkal nagyobb fájdalom, mert...
0: Ezek szerint ön elismeri, hogy vannak ilyen orvosok, akik elküldik a betegeket, mert elismeri.
1: Nem hiszem, hogy ez lenne jellemző, de...
0: De van ilyen.
1: Igen, éppen ezért...
0: Na, mert a minisztérium azt mondja, hogy nincs tudomása a problémáról, és akkor itt van két civil szervezet, ez a Vágusz és a Dedo, aki szerint ez rendszeresen megtörténik, ez a probléma. Tehát akkor ez jelen van.
1: Jelen van, de nem hinném, hogy rendszeres, és nem hinném, hogy ez lenne a tipikus. De még egyszer aláhozom, ez 30-40 esetenként még több euró is lehet a laborkivizsgálás. Tehát nem csak az, hogy az orvos ingyen fogja elvégezni a preventív kivizsgálást, hanem még az összes labort is neki fogja kiszámlázni a laboratórium, mert hát vagy a biztosító neki sem fizeti ki.
0: Tehát tudja, hogyha egy orvos elküld egy hátralékos beteget, befizetési hátralékkal rendelkező beteget, akkor aki utána mondjuk hát nem a megelőzésnél, hanem a sürgősségén köt ki, súlyosabb állapotban, akkor ezért kivállalja a felelősséget. Kiviseli ezért a felelősséget?
1: Igen, ez most egy nagyon komoly gondolat, mert ugye a felelősség az nagyon nehéz. Vegyünk egy cukorbeteget, igen, aki valami miatt nem saját hibájából kifolyólag nem tudja befizetni a biztosítási életét, és mindenhol világít a biztosító, vagy az orvosi számítógép képernyőjén, hogy adós. Tehát én nem akarom ezt a
0: cukorbeteg, asztma, magas vérnyomás, szóval itt van komoly.
1: Igen, nagyon sok ilyen van, tehát megint csak azt mondom, hogy legegyszerűbb befizetni.
0: Lépjünk túl, mert itt most nem fizetők
1: van. Vagy legalábbis megpróbálni ugye részletfizetési megegyezés, mert abban az esetben, hogyha már van egy részletfizetési szerződés.
0: Igen, de a felelősséget kiviseli, doktor úr, ha egyszer csak a sürgősségén van a beteg, és nem vette be az orvos, mert lippogott neki ott az a kis figyelmeztető jel a rendszerbe, hogy hát ez egy adós.
1: Jó, tehát akkor mondjunk inkább példákat, jó? Tehát mondjuk azt, hogy influenza, lázas beteg, jó? És adós.
0: Mondjunk azt már, jó? Mert az tényleg olyan, hogy fullad valaki.
1: Az már kicsit komolyabb, jó? Tehát végig menjünk ezen a gondolatsoron, van még 5 percünk, ugye? Tehát 2025 előtt, ha elment a házi orvosához, akkor azt is kellett neki fizetnie. Most 2025 után, ha az alapellátási a házi orvosához megy, akkor ezt minden probléma nélkül a biztosító kifizeti, minimum fejpénz formájában. Vegyük a cukorbeteget, ugye ez sokkal több, mert 500 000 cukorbeteg van a Szlovákiában. Tehát az alapellátás orvosának mindig el kell, hogy lássa az új törvény értelmébe. De például, ha már elküldi cukororvoshoz, ott már kezdődhet a probléma. Szerintem nem szabadna, igen, nem szabadna, tehát itt inkább most, amiről mi beszélgetünk, ez szabályozási probléma az egészségügyi minisztérium és az egészségügyi biztosító között, nem a beteg és az orvosa között. Tehát ezen a vonalon kellene teljesen világos szabályokat hozni, és lehet, hogy ez lenne az értelme a mai beszélgetésünknek. Tehát természetesen fel kell, hogy írja ennek a cukorbetegnek az inzulinját, a többi gyógyszerét, és mert az eddigi törvényszabályozás értelmében már ez is probléma lehetett. Jó, tehát vegyünk egy asztmás beteget, amit tetszett mondani, minden vita nélkül el kell látni. Tehát még csak senkinek nem is szabadna Hát Istennek nagyon kevés hasznos dolgunk van, amióta vannak ezek a modern szuper asztmagyógyszerek, tehát nem nagyon ford, azelőtt nem volt olyan éjszakai ügyelet, hogy nem jött volna behajnalva egy-két fulladásos beteg, most ez nagyon eltűnt, tehát de itt vita nincs.
0: De a civil szervezetek szerint előfordul, hogy orvosok elküldik, az aszmás hajléktalan tegyük fel.
1: Igen, szerkesztő, de megint a hajléktalan van a szó.
0: Hagyjuk most, mert egyik legeklatánsabb példa annak, hogyha valaki nem fizet. Tegyük fel, ha az aszmás hajléktalant elküldik. Ki viseli a felelősséget, ha őt a mentő viszi a sürgősségére, ezek után egy sokkal rosszabb állapotban?
1: Tehát, hogyha az aszmás beteg fullad, és akut aszmás rohamban van, ott nincs vita, mindenkinek el kell látnia. Teljesen mindegy, hogy...
0: Ki a felelős ezért?
1: De ezt el sem tudom képzelni, hogy egy fulladó asztmás beteget valaki ne lásson el. Mert az életre...
0: De nem ez, nem ez a lényege a kérdésnek, doktor úr. Ön is tudja.
1: Igen, de megint mondom, hogy a hajléktalan nem jó példa, mert ha valahova bemegy egy orvosi rendelőbe és fullad és rosszul van, akkor biztos, hogy ellátják. Tehát azt én nem tudom elképzelni, hogy azért küldenék el, mert bűzdik meg, stb. Tehát az sem valami kellemes, de ezt a részét biztos, hogy én személy szerint nem tudom elképzelni, hogy az ilyen beteget valaki ne látná el.
0: Doktor úr, mondjon egy mondatot annak, aki hátralékos, tehát befizetési hátraléka van az egészségbiztosítóval szemben. Tegnap elküldték a rendelőből, hagyjuk most, hogy hajléktalan, megmondjuk, hogy azt ma más miatt, de elküldték, és most is ezt a beszélgetést hallgatja. Mihez van joga, mit tegyen, ha holnap újra becsukják előtte az ajtót?
1: Hát egyrészt mindenképpen igyekeznék rendezni a tartozásomat, tehát akár azzal is, hogy bemegyek és megpróbálok részletfizetéses megegyezést, mert abban a pillanatban, ha már van ilyen és elkezdem fizetni, akkor ott vagyok, mint adós, de egy egészen más státuszban. Tehát ez lenne az első dolog. A másik dolog pedig most mondjam azt, hogy tegyen panaszt, hát most ez egy olyan hosszú dolog, hogy azzal nem megy semmire. Tehát most ezt én megértem, hogy nehéz.
0: Tehát nem tud fizetni, és azt mondja neki, hogy fizessen.
1: Az alapellátásnál mindenképpen, az alapellátás orvosának el kell, hogy lássa. Jó, tehát a szakorvos nem mert neki, nem fogja kifizetni a biztosító, és megint csak aláhúzom, hogy itt a gyógyszerekkel is probléma lehet. Tehát azt is kiszámlázhatja aztán a gyógyszertár az orvosnak. Tehát nem annyira egyoldalú ez a probléma. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha leszabályoznánk azt, és konkrétan megmondanánk most, amiről mi például beszélgetünk, konkrét ilyen esetekben átmenni.
0: Jó, csak igen, csak tudja, rengeteg ember van, aki messze nem arról van szó, hogy hajléktalan. Én nem tudom, válás után valaki rendezni próbálja az adósságait, csinál egy sorvezetőt, hogy mi az, amit tényleg be kell fizetnie, különben abszolút hoppon marad, és hát az egészségbiztosítás az a végére esik. Aztán kiderül, hogy nagyon beteg lenne, de éppenséggel elküldik az orvosi rendelőből, miközben itt az nem alapellátás, hogy a magas vérnyomás meg a cukorbetegséget is fedeznie kéne, és akkor ott vagyunk, hogy maga meg azt mondja neki, hogy hát fizessen, miközben nem tud fizetni. Ugye?
1: Igen, ezt én teljesen megértem, és igazat is adok önnek. Csak mondom, az alapprobléma mindig az, hogy ha van egy kötelességem, akkor azt be kell fizetnem. És ha nem tudom befizetni, akkor mindenképpen kommunikálnom kell a biztosítómmal, hogy mit tegyek. És akkor lehet, hogy egy egész apró kis összeggel, de el tudom kezdeni törleszteni ezt az adósságomat, tehát mert azt teljesen belátom, hogy lehet olyan szituáció, amikor az ember önhibája kívül kerül ilyen súlyos helyzet, és képzeljük el akkor, hogyha akkor diagnosztizálnak nála mondjuk egy rákot. Tehát amikor több 10 000 euró értékű gyógyszert fog kapni, vagy kellene, hogy kapjon, és közben pedig adós. Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Én értem a gyakorlati részét, de mindenképpen szerintem, ha ilyen helyzetben van valaki, és önhibája kinekül, és akarja rendezni, nem briccelő, hanem akar rendezni, akkor be kell menni a biztosító valamelyik fiókjába, ahol tartozik, és megbeszélni azt, hogy mit tudunk tenni. Tehát én mindenképpen ezt tanácsolom első lépésnek, de a végszó továbbra is az, hogy az alapellátás orvosainak el kell látni az ilyen betegeket is.
0: Hát kérdés az, hogy a biztosító leveszi-e úgy, hogy nincs megfizetve, de például kész tárgyalni. Akinek járulék befizetési elmaradása van, az is jogosult bizonyos orvosi ellátásra, csak ezt nem minden orvos adja meg nekik, civil szervezetek jelentése szerint. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, doktor úr.
1: Én is szép napot és jó egészséget mindenkinek.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Marokkó az ezerarcú fűszeres és lenyűgöző birodalom, ahol az iszlám hagyományok mélyen átszövik a mindennapokat. Turistaként az egyik legfontosabb higiéniai és kulturális szabály a balkéz használatának elkerülése. A helyi kultúrában a bal kezet tisztátalannak tekintik. Így ha megkínálnak minket a hagyományos mentateával vagy ettál kuszkusszal, mindig a jobb kezünkkel vegyük el és azzal is együnk. Ha a bal kézzel nyúlunk a közös tálba, az komoly sértésnek számít. Egy másik, szinte törvényerejű szabály a királyi család tisztelete. 6. Mohamed király fotója minden boltban, kávézóban és szállodában ott lóg. Soha semmilyen körülmények között ne tegyünk vicces vagy kritikus megjegyzést az uralkodóra, és ne rongáljunk meg olyan tárgyat, amin a képe van, mert ezt a törvény szigorúan bünteti, és akár börtönbüntetés is járhat érte. Végezetül, ha egy helyi lakost lefotóznánk a bazárban, előtte mindig kérjünk engedélyt egy mosollyal, mert sokan vallási okokból elutasítják a fényképezést.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. július 14-én, kedden, Őrs, Stella és Kamil napján. Nem nyugszik a közel-keleti helyzet. Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost, és azonnal ki is lőtt az olajára. De mi lesz ebből a benzinkúton? Fenyegete üzemanyaghiány? Esetleg érdemes-e feltankolni a nyaralás előtt? Mindjárt jönnek a részletek, most hírek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia támogatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását. Budapesten elfogadták a magyar alkotmány 17. módosítását. Jobbára felhős idő mellett akár 32 fok is lehet, mondom a részleteket. Ukrajna támogatása, a közel-keleti helyzet és a Fekete-tenger térségének biztonsága állt az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának középpontjában. Szlovákiát Marek Estok külügyi államtitkár képviselte, aki megerősítette, Pozsony továbbra is támogatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását, és új segítségnyújtási csomagot készít elő a következő télre. A tanácskozáson a felek a közel-kelet stabilitásáról és a Hormuzi szoros biztonságáról is egyeztettek. A KDH bírálja az Oktatási Minisztérium törvénytervezeteit. A párt szerint a készülő jogszabályok túlzottan központosítják az iskolarendszert, növelik a bürokráciát és csökkentik a szülők, valamint az iskolák önállóságát. Az Oktatási Minisztérium visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a reformok hosszú szakmai egyeztetés után készültek, és céljuk a minőségi oktatás erősítése, az iskolahálózat korszerűsítése, valamint a regionális különbségek csökkentése. Súlyos mulasztások miatt leváltották az iglói járási ügyészség vezetőit a gölnicbányai feleséggyilkosság ügyében. Maros Zsilinka legfőbb ügyész szerint a tragédiát megelőző eljárás során törvénysértések történtek, és a gyanúsított ellen nem megfelelő jogi minősítéssel indult eljárás. A rendőrség közölte, belső vizsgálatot indított az ügy kezelésének felülvizsgálatára, különös tekintettel a családon belüli erőszak áldozatainak hatékonyabb védelmére. Juraj Blanár külügyminiszter New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló magas szintű fórumán kijelentette, Szlovákia támogatja az ENSZ megerősítését és a 2030-as fenntartható fejlődési célok gyorsabb megvalósítását. A tárcavezető Antonio Guterres ENSZ főtitkárral is tárgyalt és ismertette Szlovákia programját az ENSZ biztonsági tanácsának 2028-2029-es nem állandó tagságára. Blanár megerősítette, hogy Pozsony továbbra is humanitárius és energetikai segítséget nyújt Ukrajnának, valamint támogatja a ciprusi ENSZ békefenntartó missziót. A Magyarországgyűlés hétfő este elfogadta az alkotmány 17. módosítását, amely közvetlen következménye, hogy megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 6-an ellene szavaztak, miközben a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülés egészét. Magyar Péter miniszterelnök a szavazást követően úgy fogalmazott, ezzel lezárult az Orbán korszak alkotmányos rendszerének átalakítása. Egyúttal ismét felszólította az államfőt, hogy 5 napon belül írja alá a módosítást, ellenkező esetben alkotmányos felelősségre vonást helyezett kilátásba. Súlyog Tamás korábban jelezte, önként nem mond le, és minden törvényes eszközzel megkívánja védeni tisztségét. Az elfogadott módosítás nem csak az államfő leváltását teszi lehetővé, hanem 12 évben maximalizálja a parlamenti képviselők mandátumának időtartamát is. Az indoklás szerint a cél az alkotmányos demokrácia helyreállításának elősegítése. Az államfői tisztséget az új alkotmány hatályba lépéséig továbbra is a parlament által megválasztott köztársasági elnök tölti majd be, legfeljebb 5 éves időszakra. Súlyog Tamás szerint a módosítás több ponton sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalmi ágak elválasztásának alapelveit. Magyar Péter ezzel szemben azt állítja, az elnök következetesen a Fidesz

0: tük Riád légicsapást mért a szanai repülőtérre. Az ENSZ aggodalmát fejezte ki az eszkaláció miatt, és önmérsékletre szólította fel a feleket. A huszik egyúttal arra figyelmeztették a légitársaságokat, hogy kerüljék a szaúd-arábiai légteret.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban, a Malomvölgyben, az állatkert előtti kereszteződésben, ahol 3 gépkocsi ütközött. Besén 2 gépkocsi szenvedett balesetet, a forgalmat rendőrök irányítják. Sebességet mérnek Pozsonyban a Vajnorszkán, az OMV kútnál, Aranyhomok irányában. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Marcon. Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Két szünnap után ma este folytatódnak a küzdelmek a tengeren túli futball VB-n. Az első elődöntős mérkőzést bonyolítják le. Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország, az Európa bajnok Spanyolország.

Spanyolországgal küzd a fináléba jutásért. A két válogatott csak egyszer találkozott egymással a VB-n. A 2006-os nyolcad döntőben a franciák nyertek 3-1-re, és egészen a fináléig meneteltek, ahol büntetőkkel kikaptak az olaszoktól. A másik ágon szerdán szintén 21 órától a címvédő Argentína Angliával méri össze erejét. A játékvezetők jelentős része már távozott a világbajnokságról, 13-an maradtak a hátralévő 4 mérkőzésre, az ázsiai kontinensről pedig 2-en. A döntő vezetésére is esélyes iráni ausztrál Alireza Fagani és a jordániai Adham Mahadmeh. Európából a norvég Espen Eskas, a svéd Glenn Nyberg, a lengyel Simon Marciniak, az olasz Mauricio Mariani, a szlovén Slavko Vincic és a portugál João Pinheiro még ott van a keretben. Közülük az előző VB döntőt vezető Marciniak a csoportkör óta nem kapott meccset. A FIFA szerint az idei világbajnokságon több néző volt a stadionokban, mint az előző két tornán összesen. Eddig több mint 6,5 millió szurkoló látogatott ki a VB meccsekre. Egyesek szerint a portugál válogatott játékával azért akadtak problémák ezen a világbajnokságon is, mert a játékosok nem jönnek ki jól egymással. Legtöbben Cristiano Ronaldo-t hibáztatták, szerintük mérgező hatással van a keretre. 38 éves korában öngyilkos lett a holland Rob Diepering játékvezető, akit a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség nem sokkal a VB előtt tiltott el a részvételtől. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Az Etoparkban ma 19 órától játsszák a Győr Vikingur Reykjavik visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az izlandiak nyerték 1-0-ra. Az egyszeres magyar válogatott Jakobisvili Áron a Barcelona felnőtt csapatával kezdte meg a felkészülést a 2026-2027-es labdarúgó idényre. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A VB-ről lemaradó olasz labdarúgó válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venné át a nemzeti csapat irányítását. A wimbledoni bajnok olasz Jannik Sinner továbbra is nagy fölénnyel vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, az angol nyílt bajnokság tegnapi döntőjében legyőzött német Alexander Zverevet és a sérült spanyol Carlos Alcarazt megelőzve. Marozsán Fábián egy pozíciót rontott, ezzel az 54. Alex Molchan maradt a 101. A nőknél is változatlanul a fehér orosz Arina Szabalenka a listavezető, a kazak Jelena Rybakina a második, az amerikai Jessica Pegula pedig a harmadik. A Wimbledonban győztes cseh Linda Noskova a 6. helyre lépett előre. Udvardi Panna 2 pozíciót rontva a 71. Rebeka Sramková pedig 8 helyet javítva a 131. Bondár Anna 7-5-6-4 arányban legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót a romániai Jászvásáron zajló női tenisztorna nyitófordulójában.

0: 8 óra 17 perc. A Közel-Keleten ismét egymásnak feszült az Egyesült Államok és Irán. Teherán pedig ismét meglépte a világ egyik legfontosabb olajútvonalának, a Hormuzi szorosnak a lezárását. A hírre ki is lőtt az olajára, tegnap megközelítette a hordonkénti 80 dollárt. A kérdés, ami itthon mindannyiunkat érint, mennyire érezzük ezt meg a benzinkúton? Fenyegete egyáltalán ellátási zavar? És hát mihez kezdjen az, aki most indulna autóval, mondjuk a tengerhez? A vonal másik végén Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, jó reggelt!
0: Ugye hát újra 80 dollár közelébe ugrott az olaj ezekre a hormozi szoros körüli hírekre. Zárva megjegyzem, volt ez már magasabb is az utóbbi néhány hónapban. Na de hogy a benzinkúton mikor és mennyire csapódik ez le? Napok? Egy hét? Vagy mi az az útvonal, amíg a világpiaci mozgásból kúton fizetett ár lesz?
1: Hát nagyon rövid időn belül, tehát 80 dollár fölé is emelkedett tegnapi nap, tehát 9-10%-kal emelkedett a jegyzés, kőolajjegyzés. Ma megnézzük, és holnap meglátjuk majd a termékjegyzések, tehát a CIF, MED, FOB, Rotterdam, az európai üzemanyagjegyzéseket. Valószínűleg azok is rendkívül módon emelkedni fognak, tehát ez hamarosan meg fog jelenni a benzinkutakon. De alapvetően az a legnagyobb probléma, hogy a világ gazdaság egy óriási bizonytalanságban van, mind a ellátási oldalon, tehát üzemanyag, kőolaj ellátási oldalon, másrészt tehát a tőzsdei árfolyamokat is rángatják ezek a fejlemények, és tegnap egy nagyon érdekes bejelentést tett az amerikai elnök, miszerint 20% úgymond védelmi vámot, védelmi pénzt kell fizetni azon hajóknak, amik átmennek a Hormuzi szoroson, ami, hogyha belegondolunk abba, és az elemzők tegnap rengeteget beszéltek róla, tehát a 100 dollár mondjuk egy barel kőolaj, akkor 20 dollárt az amerikai költségvetésbe kell ebből befizetni, hogyha átmegy a Hormuzi szoroson, tehát eszkalálódni látszik az egész történet. Iránt most már harmadik napja nagyon komoly csapások érik, alapvetően a tengerparti pozíciókat támadja az USA, Irán pedig különböző hajókat lő ki az ománi öbölbe be a hormuzi szorosba balisztikus rakétákkal, tehát és támadja az amerikai támaszpontokat a Közel-Keleti öt országba, Ománba, Katárba, Szaúd-Arábiába, Kuvaitba és Jordániát is támadások érték az elmúlt napokban. Tehát, hogy ez milyen irányba megy, belső irányba, tehát belső iráni folyamatok is, tegnap néztem jelentéseket, tehát nagyon komoly tüntetések kezdődnek újra Iránba, tehát hogy teljes bizonytalanság van, ami az ellátást illeti. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a kőolajtartalékok azok rendkívül alacsony szinten vannak világméretben, tehát az amerikai kőolajtartalékok soha nem látott alacsony szintre süllyedtek, és ez jellemző a más országokra is. A gázolaj, benzintartalékok is nagyon ki vannak élezve. Az európai ARA régióban, ami a legnagyobb ellátási szekciója Európának és tárolási szekciója, ez az Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, soha nem látott mértékben alacsony szintre süllyedtek a készletek. Tehát minden arra mutat, hogy nagyon komoly áremelkedések lesznek, és nem szabad elfelejteni az ukrán-orosz helyzetet se, és ami érinti Szlovákiát és Magyarországot, a Szlovnatot és a MOL csoportot, hogy csapás érte az ukrán részről az Omszki finomított Oroszországban, ami azért fontos, mert 3600 kilométerre van az Kijevtől ez a orosz finomító, tehát olyan csapásokat képes most már az ukrán hadsereg mérni, ami az orosz olaj és gázinfrastruktúrát nagyon komolyan érinti. 40%-a kiesett az orosz finomítói kapacitásoknak, kilométeres sorok állnak a Oroszországban sorba az üzemanyagért, és ami rendkívül érdekes volt, hogy India üzemanyagot adott el Oroszországnak, 250 000 tonna benzin ment Indiából Oroszországba, és szinte hihetetlen, tehát hogy egy ilyen kőolaj és finomító kapacitásokkal rendelkező ország importra kényszerül, és van egy olyan fejlemény is Ukrajnában, hogy nagyon komolyan őszre elkészülnek az FP9-es balisztikus csapásmérőeszközeikkel, és elérhetővé válnak. Például a Jamal-félszigeten van egy Jamal csomópont, ami 17 nagyméretű elosztó gázcső megy, és Oroszország energia alapvetően áramellátásának, ugye az erőművek gáz kapnak, 57%-át látja el, tehát Oroszország tényleg egy gazdasági és egy katonai csőd irányába halad teljes mértékben, tehát bizonytalan teljes mértékben a barátság kőolajvezetéken jövő kőolaj, de akár mondhatnám, hogy a South Stream-en a érkező földgáz is, mert Oroszország tényleg egy olyan gazdasági, politikai helyzetbe kerülhet, mint ami 1918-ban a nagy októberi, úgy tanultuk még az iskolában, nagy október egy szocialista forradalom kitörése előtt volt, tehát rendkívül bizonytalan a helyzet. Tehát ezeknek a közép-kelet-európai országoknak mérhetetlen módon és gyorsasággal a diverzifikációra és a kőolaj és a földgáztól való átállásra kell fókuszálniuk, mert nagyon komoly problémák elé nézünk.
0: Hogyha már Oroszországot említi, sok elemző szerint ez a mostani helyzet, ez nem is annyira, hát az is, de nem is annyira amolyan nyersolaj, mint inkább termékpiaci feszültség, és a gázolaj itt a gyenge pont, köztük egyébként a Magyar Ásvány Olaj Szövetség főtitkára is ugyanezen a véleményen volt. Ugye, ahogy ők mondják, részben az orosz finomítókra és dróntámadások és az orosz dízel export stop miatt is, de hogy itt a finomító kapacitással lesz elsősorban a gond. Na most ezt igazolja-e ön is, illetve ezt a benzinkutak a beszerzésnél érzik már ezt? Vagy hát, és egyáltalán előfordulhat, hogy a gázolaj tartósan a benzin fölé drágul emiatt?
1: Mindenképpen, tehát a kőolajban is ellátási gondok vannak, mert az orosz exportterminálokat és raktárakat is csapások érik. Tehát most azzal, hogy a kőolaj feldolgozó kapacitások kilőiket úgymond megsemmisülnek Oroszországba, ezért fokozniuk kellene a kőolaj exportot, de nem tudják, mert a logisztikai pontjaikat támadja az ukrán hadsereg, tehát kikötőket Fekete-tengeren, Balti-tengeren, Azovi-tengeren 78 tartályhajót lőttek ki az elmúlt időszakban az ukránok, az elmúlt 3 napban az Azovi-tengeren próbálták az oroszok ellátni a Krím-félszigetet, egyszerűen nem megy. Tehát 120 kilométer mélységben most már a frontvonaltól a logisztikát teljesen levágják az ukránok, automatizálták a háborút. Tehát olyan folyamatok vannak, és olyan gyorsasággal fejlődik a technológia, főleg ukrán oldalon, hogy szinte az ember lélegzet ellen. Tehát mind a kőolajellátás, mind a termékellátás oldalon nagyon komoly problémák vannak, de alapvetően ugye Oroszország termékexportja annyira még nem is lenne gond, ha maradna, és nem lenne korlátozva a hormuzi szoros, de mivel hogy ez a két nagyon fontos ellátási útvonal, két ellátási geográfiai helyzet, vagy két ellátási régió, Oroszország és a hormuzi szoros egyszerre van úgymond lezárva, elzárva és folyamatosan folytogatva, ezért ez nagyon súlyos helyzetet jelent a világban mind a kőolaj, mind a termékellátásra. Tehát ázsiai finomítók nem kapnak kőolajat, alapvetően a hormuzi szoroson keresztül, tehát nagyon komoly termék és kőolajhiány van, és hát a tartalékok, ugye, amik fellettek, szabadítva világméretekbe, azoknak a szintje rendkívül alacsony, tehát nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
0: És akkor most itt vagyunk a hétköznapi embernél, aki hallgatja ezt, és mondjuk nem tudom, jövő hét szerdán éppen fog utazni, én nem tudom, mondjuk Gyűrből Horvátországba, vagy Dunaszerdőből Horvátországba, és akkor azt mondja, hogy és akkor mit csináljak? Tehát erre nincs jó válasz, nem?
1: Hát én azt gondolom, utazzon, tehát valóban egy kicsit a pénztárcát ezt meg fogja, hogy mondjam, terhelni ezek a kiadások, de azért azt figyelembe kell venni, hogy az államoknak itt Közép-Európában, tehát mint Szlovákiának, mint Magyarországnak azért állami oldalról nagyon komoly lehetőségei vannak az árkorlátozásban, tehát az áremelkedések tompításában, de nagyon jelentős az adóbevétel az üzemanyagon, tehát Magyarországon 50% fölött is van az üzemanyagáraknak az adó tartalma, tehát azért itt nagyon jelentős tartalékok vannak, csak hát ugye az államok mindig maguk felé nyúlnak, tehát nem akarják ezeket az adócsökkentéseket végrehajtani. Én azt gondolom, hogy ez lenne az egyetlen egy megoldás arra, hogy kompenzálják ezeket a kilövő árakat.
0: Ismét drágul az olaj a közel-keleti konfliktus miatt is, többek közt. Drágább is lesz a tankolás a nyaralás előtt. A részletekről Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, további szép napot!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Július 14-én, kedden, Őrs, Stella és Kamil napján. A gelnyicai tanárnő meggyilkolása után a főgyészség súlyos mulasztásokat állapított meg abban az eljárásban, melynek meg kellett volna védenie az áldozatot. Az önkormányzatok most azt szeretnék, hogy a városi rendőrök is azonnal eltávolíthassák a családját veszélyeztető agresszort. Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Csenger Ferenc.
2: Rekordnyárra készül a pozsonyi repülőtér. Júliusban és augusztusban több mint 1 millió utasra számítanak, így a nyár végére az idei utasforgalom elérheti a 3 milliót. Az év egészére 4,5 millió utassal terveznek, ami csaknem kétszerese a tavalyi adatnak. A repülőtér vezetése szerint a folyamatos bővítéseknek köszönhetően a jövőben akár évi 6-7 millió utast is képesek lesznek kiszolgálni. Családi kerékpártúrát szervez szombaton a Dunamente turisztikai szervezet. Az első Dunamenti kerékpáros 15-ös résztvevői 15 kilométert tekernek Patról Dunaradványon át Karváig. A program során helyi finomságokat kóstolhatnak, kipróbálhatják a hagyományos bőgős csónakokat, a napot pedig Dunai hajó kirándulás zárja. A szervezők célja, hogy minél többen felfedezzék a Dunamente természeti és kulturális értékeit.
0: Időjárás.
2: Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-esen Pozsony előtt Szenc felől, két sáv nem járható, 20 perces késéssel számoljanak az arra haladók, sebességet mérnek Rimaszombatban a Kassai úton, a Sell kútnál Bátka felé, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. A gelnyicai tanárnő esete megrázta az egész országot, pedig korán sem egyedi történetről van szó. A tragédia, mely után a főügyészség is felháborodva súlyos rendszerhibákra mutatott rá, ismét ráirányította a figyelmet arra, hogyan működik, vagy épp nem működik az áldozatok védelme. Most úgy tűnik, az önkormányzatok egy része venni magára a hasonló helyzetek kezelésének egy részét. Azt javasolják, hogy a városi rendőrök is azonnal eltávolíthassák az agresszort a közös otthonból, legalább addig, amíg az állami rendőrség átveszi az ügyet. De vajon ez valóban gyorsabb és hatékonyabb védelmet jelentene, vagy inkább az állam saját felelősségének áthárításáról van szó? Keszeg Béla, Komárom polgármestere, a Szlovákia Városok Uniójának elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
0: Hát, hogy kérdezem, honnan jött ez az ötlet, azt, illetve ez a fölvetés, azt ugye elmondtam, az majdnem nyilvánvaló, de hogy miért ilyen erővel, és valójában mi is az, amit az önkormányzatok javasolnak, vagy bevállalnának?
1: Azt gondolom, hogy ha őszintén beszélünk a témáról, a családon belüli erőszak egy élő jelenség, ami nagyon sok esetben elhallgatott, és hát különösen az érintettek egy olyan csapdában élnek, amiből nem tudnak kilépni. Aztán vannak ennek különböző fokozatai is, amikor különböző felek érintettek, házaspárok, vagy gyerek, vagy ugye fizikai erőszak, vagy verbális, sok fajtája van ennek a dolognak. De nagyon sokszor kényszerhelyzetben vannak, csapdahelyzetben vannak, egy ingatlan, közös ingatlan, esetleg egy olyan kiszolgálatott helyzet, amiből nem tudják megfelelő segítség esetén, nem tudnak kilépni. És hát ugye leginkább az volna fontos, hogy az érintett feleket védeni lehessen, védeni tudják. Na most az említett esetek is elvilágítanak arra, hogy itt a felelősség és a kompetenciák nagyon sokrétűek, attól függ, hogy kiről van szó. Gyerekről, felnőttről, kisebb inzultusról van szó, vagy esetleg komolyabb fizikai erőszakról van szó, napi szinten, vagy alkalmi szinten, ugye ez is eltérő, hiszen előfordul az is, hiszen az önkormányzatokhoz érkeznek be legtöbbször ezek a megkeresések, hívások, hogy valami alkalmi inzultus, hogy például alkohol hatása alatt valami olyan veszekedés van, amit meg kell oldani. És ennek kapcsán indult el egy beszélgetés, ugye az érintett szervekkel, ahol a Városok és Falvak Társulása is ebben tárgyalt, és hát fölmerült az, hogy az önkormányzatok mit tudnának tenni, hiszen legközelebb talán az önkormányzatok vannak az emberekhez. Elmondhatjuk azt összességében, hogyha bárkinek bármi gondja van, akkor az önkormányzathoz fordul az az első, és hát a városi rendőrségek, amelyek működnek, vagy helyi rendőrségek is tudnak esetleg segíteni. Itt ebben az esetben viszont a kompetencia nagyon behatárolt, tehát most már nem először merült fel az, hogy mit tud egyáltalán egy városi rendőr tenni. Tehát kimegy egy helyszínre, sok esetben azért egy magasfokú pszichológiai tudás kéne, hiszen itt kommunikálni kéne egy nagyon nehéz helyzetben, egy komoly konfliktus helyzetben, esetleg valaki alkohol vagy más hatása alatt lévő szituációban a helyzetet. De nem egy könnyű esetről van szó, amit oldani kéne. A rendőröknek itt hiányzik a megfelelő képesítés is, vagy a kiképzés is, hogy ezekkel azért tudjanak bánni. De egyáltalán az, hogy tudjanak lépni, és a leginkább a mostani beszélgetést arról szólt, hogy nagyon sokszor éppen az az alkalmi pillanat volna fontos, hogy abban a legkritikusabb részben legyen hatásköre a rendőröknek, hogy lépjenek, tehát 48 órát legalább el tudják választani az érintett feleket, hiszen sok példa arra is mutat, hogy amikor elpárol az alkohol, vagy esetleg lehiggadnak a felek, akkor azért már jóval nagyobb tér van az adott helyzet kezelésére.
0: Ugye a gelnyicai tanúság, kvázi tanúság az, hogy ott nem az volt a baj, hogy nem ért ki senki, hanem hogy ez egész eljárást, egy ügyész szerint legalábbis, rosszul minősítették, és a nőt a szabadulásról nem értesítették. A maguk javaslata ezen a ponton segített volna egyáltalán, mit gondol?
1: Itt a egyes kompetenciák dologatása is azért elég komoly problémát jelent, hiszen ahogy említettem, itt ugye, ha gyerekek esetében a gyámügy szerepelhet. Ha kihágásokról van szó, akkor a városi rendőrség. Ha bűncselekményekről, akkor már az állami rendőrség. A hétköznapi embernek nagyon nehéz ebben eligazodni. Alapállásba hívja a helyi önkormányzatot, ahol segítséget remél. ugye most is például zajlott annak a vitája, hogy hol van a kihágásoknak a határa, amíg a helyi rendőr tud lépni, és hol kezdődik a bűncselekmény, amikor már az állami rendőrség hétköznapi nyelven a zöldeknek kéne lépni. Az elmúlt hetekben, hónapokban a leggyakoribb ilyen vita ugye a lopások esetén is volt, vagy ilyen jellegű dolgok, hogy hol van az a határ 700 euró, és utána kinek kell ezügybe lépni. Hétköznapi embernek nagyon nehéz ebbe kiigazodni, segítséget remél, ugyanakkor ezek az illetékes szervek nagyon komoly kapacitás hiánnyal rendelkeznek, egy ilyen ügy levezetése komoly adminisztrációt igényel, hiszen itt ugye gondoljunk bele, egy háztartásban élnek, valószínűleg az a félet ki kell rakni, az is tulajdonosa annak az ingatlannak, és még sorolhatnánk, hogy mi minden okozhat később bonyodalmat. Ebből adódóan mindenki egy kicsit tologatja magától ezeket az ügyeket, ezt a forró krumplit, az állami rendőrség sok esetben nem is akarja átvenni, mondván, hogy nem történt olyan súlyos ügy, például 7 napnál tovább gyógyuló sérülés, vagy valami olyasmi, ami rájuk tartozik. Ugye 15-től, tehát mostantól változnak a büntető törvénykönyvben is a különböző határok, a kihágások esetében is az összeghatárok. Egy városi rendőr, hogyha valami olyasmire kerül sor egy ilyen esetben, akkor esetleg 100 euróig adhat valamiféle büntetést. Az új törvény szerint már kötelezhető a kihágásnál és közmunkára az érintett fél. Tehát ezek a esetek, de azt gondolom nem is itt ez a legnagyobb probléma, hiszen maga a szituáció már egy elég kényes ügy, de a kompetencia hiánya az jelentős, és talán arra utalt ebben az esetben az MOSZ, hogy legalább azt meg kell tenni, hogy a legkritikusabb helyzetben szét kell választani a feleket, lépni kell, és hát ugye az persze természetesen nagyon fontos, hogy a későbbiekben is megfelelően kell eljárni, hiszen olyan esetekről is lehetett hallani, sajnos Komárom környékén is hallottunk olyan esetekről, hogy fizikailag bántalmazta a férje feleséget, elment panasztett, a rendőrség igazából azt jelezte, hogy hát olyan jellegű sérülés nem történt, visszament és újra a bántalmazásra kerül sor. Bizony ezek nagyon nehéz és kemény esetek, amikor oda kéne figyelni a részletekre.
0: Végül is, amit az most szeretne, ahhoz mi kellene? Tehát, hogy ez úgy hangzik, mintha egy komoly, nagyon komoly kompetencia törvényt kellene módosítani, mert ugye itt mondja, hogy még akit el kell távolítani, el kellene távolítani az adott ingatlanból, az ingatlan tulajdonosa, stb. És hát fölvetül az, hogy ekkora munka, illetve lobby, vagy tárgyalás lenne ez az egész, hogy mondjuk egy ilyen törvényi keretek között tudjanak megerősíteni, miközben az önkormányzat sokszor a saját finanszírozását illetően is akadályba ütközik a kitárgyalásnál, hát vagy sokan mondhatják, hogy ez a fölvetés a közelgő önkormányzati választások előtt az önkormányzatoknak olyan jó politikai téma.
1: Én azt gondolom, hogy elsősorban az önkormányzatok érdekvédelmi szervezet azért szólalt meg, mivel leginkább az önkormányzatokat keresik ezzel a problémával. Annak ellenére, hogy például a gyámügynél is van állandó szolgálat, vagy más ügyészségnél is van állandó szolgálat, amikor elméletileg telefonon bármikor el lehet őket érni, de azért gondoljon bele, a hétköznapi életben nagyon kevés az a helyzet, amikor valaki a gondja van, akkor ne a legközelebb lévőt, az önkormányzatot vagy a városi rendőrséget keresse. Nyilvánvalóan ott aztán tovább is lépnek. És hát ugye itt nem arról van szó, sok esetben panaszkodnak az önkormányzatok, hogy már így is túl sok a munka, minden mellett a pénzt veszik el, vagy még további munkát szeretnének átvenni, hanem az, hogy úgy bővíteni a kompetenciát, hogyha már kihívják őket, akkor hatékonyan tudjanak cselekedni, ne legyenek egy ilyen béna kacsa állapotában, hogy oda mennek, de valójában nem tudnak igazából megjutató lépést tenni, még egy köztes lépéssel, és erre utal, hogy ebben az esetben egy olyan köztes lépést tudjanak tenni, hiszen az állami rendőrség tudva levő olyan komoly kapacitás hiányukkal bajlódik manapság, hogy azt várni, hogy minden ügyben kiszaladnak, és ott elkezdenek egy adminisztrációt, és hatékonyan lépnek, az valószínűleg nem reális. Ebből adódóan olyan lépéseket kell tenni, hogyha tolódik is az ügy, akkor se érje van inzultus, esetleg a másik felet, és hát ahogy említettem, sok esetben itt éppen valami komoly alkoholos hatás, vagy más olyan helyzet van, amit éppen abban a pillanatban gyorsan és hatékonyan kéne oldani. Nem hiszem, hogy itt egy kampányfogásról van szó, ez egy nagyon kényes, hogy és ha őszintén vagyunk, azért a családok belüli konfliktusok nagyon sok családban azért előfordulnak, tehát azért ezt tudva levő, még ha nem is beszélünk róla, és az is az alkohol problémák is előfordulnak, amiből aztán adódnak ezek az incidensek. Igazából én azt gondolom, hogy ezek nem hangos ügyek, itt csendben kell az önkormányzatoknak és az érintett feleknek eljárni, de fontos volna az, hogy mindenki biztonságba érezze magát, vagy ha úgy érzi, hogy ha ilyen helyzetre kerül sor, akkor legyen kihez fordulni. Amennyiben viszont arról hallanak, hogy próbáltak segítséget kérni, ez nem volt hatékony, sőt, még későbbiekben duplán rajtuk csattant az ostor, akkor éppen rosszabb irányba haladunk, és ebbe szeretne az önkormányzat hatékonyan lépni és tenni ennek az érdekében.
0: Most ezt nem tudom, mennyire kompetens kérdés, de hogy a városi rendőröket megkérdezte valaki mondjuk erről az egészről? Jó, persze a munkahely, meg minden, de hogy azért ez még akár rájuk nézve is nem kis pszichológiai vagy pszichikai teher bemenni, és egy ilyen helyzetben úgymond prompt rendet tenni egy elég komoly felhatalmazással?
1: Nyilvánvalóan ezek elég nehéz helyzetek, de a városi rendőrök magalapállásban konfliktusokat oldanak. Nem ritka, még akár egy egyszerű eljárásnál, még parkolói szabálysértésnél is az, hogy támadás van irányokban. Nekik ezt viszont higgadtan kéne, vagy kell tudniuk kezelni. Tehát a konfliktus kezelés és a megfelelő kommunikáció számukra egy nagyon fontos alapeszköz. Itt egy még magasabb szintről van szó, hiszen a feleket még nehezebb, tényleg egy nehéz helyzetben kell valahogy olyan irányba hozni, hogy ne történjen, ne kerüljön sor valami komolyabb problémára. És hát ez ügyben fontos a tovább lépés, a helyzet kezelése és a megfelelő dokumentálása. Nyilván ez ügyben a rendőröket képezni kell. Ez is egy komoly kihívás az önkormányzatoknak, hiszen például jelen esetben a városi rendőrséghez nem jelentkeznek elegen. Tehát nem arról van szó, hogy esetleg valakik előtérbe kerülnének, vagy valami protekciós helyzetben volnának, hanem jelen pillanatban sokszor előfordul az, ami az állami rendőrségnél is, hogy betöltetlen helyek vannak. A fizetések se olyan túlságosan magasak, hogy óriási elvárásokat lehetne állítani. Mert itt beszélgettünk különböző pszichológiai vizsgákról, nyelvtudás és sok minden más, ami fontos volna. Ebben esetben ez egy valós probléma, ugyanakkor mégis fontos volna előre lépni, hiszen ez a jelenség él, jelen van, ahogy ez a mostani példa is mutatta, keveset beszélünk róla, egy kicsit tabu témaként kezeljük, és fontos volna, hogy az illetékes szervek összefogjanak, hogy minél kevesebb ilyen jellegű incidensre kerüljön sor, és minél kevesebb ilyen áldozat legyen.
0: Az önkormányzatok magukra vállalnák azt, amiben az állami rendszer csődöt mondott a gelnicei tanárnő esetével kapcsolatban. Az áldozatvédelmet erősítenék a városok és falvak. A részletekről Keszeg Bélával, Komárom polgármesterével, a Szlovákia Városok Uniójának alelnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Szép napot kívánok a rádió hallgatóinak!

8 óra 50, 4 perc, és innen is köszönök, kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinkba. Július 14-én, kedden, Őrs és Kamil napjának. 9 óra érek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Gasparik Maja várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a hangmestere pedig Vasies Olivia. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jó.

0: viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni. Az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzentrálisabb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturg szakon végeztem, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kis visszanök és átmegyek egy másikba. Szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: A Szövegköz eheti vendége Fekete Ádám, dramaturg, színész, rendező, akinek az idei könyvhétre jelent meg az első regénye, Megszólítások címmel. A szerzőről és a rá kísértetiesen hasonlító mozgássérült főhősről beszélgetünk kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban. Várja önöket a szerkesztőműsorvezető Paszmár Lívia.

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Jó reggelt kívánok, aki most kelt fel, és annak pedig kellemes délelőtöt, akinek korán indult a reggel. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a nappaliban, és remélem, hogy kellemesen indul a napjuk. Elsőként ma a nappaliban az égbolt felé fordítjuk a tekintetünket. Olli Hajnalkával beszélgetünk arról, miért érdemes nyáron egy pokróccal kiülni a szabadba, de nem feltétlenül azért, hogy jól betakarózzunk, hanem azért, hogy ráüljünk, ráfeküdjünk, és kicsit körülnézzünk az éjszakai égbolton. De hogyan érdemes belevágni a csillagok megfigyelésébe, ez is kiderül hamarosan. Előtte azonban következzenek a legfrissebb hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A KDH bírálja az oktatási miniszter munkáját, újabb orosz támadás érte Kijevet, jobbára felhős idő mellett akár 32 fok is lehet. A részletek következnek. A KDH bírálja az oktatási minisztérium törvénytervezeteit. A párt szerint a készülő jogszabályok túlzottan központosítják az iskolarendszert, növelik a bürokráciát és csökkentik a szülők, valamint az iskolák önállóságát. Az oktatási minisztérium visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a reformok hosszú szakmai egyeztetés után készültek, és céljuk a minőségi oktatás erősítése, az iskolahálózat korszerűsítése, valamint a regionális különbségek csökkentése. Súlyos mulasztások miatt leváltották az iglói járási ügyészség vezetőit a gölnicbányai feleséggyilkosság ügyében. Maros Zsilinka a legfőbb ügyész szerint a tragédiát megelőző eljárás során törvénysértések történtek, és a gyanúsított ellen nem megfelelő jogi minősítéssel indult eljárás. A rendőrség közölte, belső vizsgálatot indít az ügy kezelésének felülvizsgálatára, különös tekintettel a családon belüli erőszak áldozatainak hatékonyabb védelmére. A Magyarországgyűlés hétfő este elfogadta az alkotmány 17. módosítását, amelynek közvetlen következménye, hogy megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 6-an ellene szavaztak, miközben a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülés egészét. Magyar Péter miniszterelnök a szavazást követően úgy fogalmazott, ezzel lezárult az Orbán korszak alkotmányos rendszerének átalakítása. Egyúttal ismét felszólította az államfőt, hogy 5 napon belül írja alá a módosítást, ellenkező esetben alkotmányos felelősségre vonást helyezett kilátásba. Súlyog Tamás korábban jelezte, önként nem mond le, és minden törvényes eszközzel megkívánja védeni tisztségét. Az elfogadott módosítás nem csak az államfő leváltását teszi lehetővé, hanem 12 évben maximalizálja a parlamenti képviselők mandátumának időtartamát is. Az indoklás szerint a cél az alkotmányos demokrácia helyreállításának elősegítése. Az államfői tisztséget az új alkotmány hatályba lépéséig továbbra is a parlament által megválasztott köztársasági elnök tölti majd be legfeljebb 5 éves időszakra. Súlyog Tamás szerint a módosítás több ponton sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalmi ágak elválasztásának alapelveit. Magyar Péter ezzel szemben azt állítja, az elnök következetesen a Fidesz politikai érdekeit helyezte az alkotmányosság elé. A történtekre megszólalt Orbán Viktor volt miniszterelnök is, aki szerint veszélyes precedens született. Magyar Péter miniszterelnök szerint olyan jelöltet szeretnének találni, aki a nemzeti egységet képviseli, hitelesen kiáll a demokratikus értékek mellett, és minden magyar számára elfogadható. Magyar jelezte, hosszabb távon támogatná, hogy a köztársasági elnököt ne a parlament, hanem közvetlenül a választópolgárok válasszák meg. Új európai légvédelmi koalíció alakult Ukrajna támogatására. Franciaország, Németország és további 7 ország közösen kívánja fejleszteni a rakétavédelmi képességeket az orosz támadásokra válaszul. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt kérte partnereitől, hogy a tél előtt havonta 100 Patriot rakétát biztosítsanak Ukrajnának. A Kreml bírálta a kezdeményezést és a résztvevő országokat háborúpárti koalíciónak nevezte. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet kedre virradó éjszaka. Az ukrán fővárosban több robbanást lehetett hallani, miközben a légvédelem ballisztikus rakétákat próbált megsemmisíteni. A város déli részén raktárépületek gyulladtak ki, személysérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. A támadás egy nappal azután történt, hogy Ukrajna és szövetségesei Párizsban új légvédelmi együttműködést jelentettek be. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Hétfőn is szüneteltek a küzdelmek a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon. Ma 21 órától játsszák a Franciaország, Spanyolország, szerdán szintén 21 órától az Argentina, Anglia elődöntőt. Az Etoparkban ma 19 órakor kezdődik a Győr Vikingu Reykjavik visszavágó a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az Izlandiak nyerték 1-0-ra.

Nyár, szerelem, Rózsa Magdi vele indult itt a nappaliban az első óránk, és én 9 óra 10 perckor mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, hogyha velünk töltik a délelőttöt. A perszeidák meteorraj minden évben sokakat csábít ki az ég alá, de a csillagok megfigyelése ennél sokkal többet jelenthet egy egyszeri nyári programnál. Ollé Hajnalkával arról beszélgetek hamarosan, hogyan érdemes belevágni a csillagnézésbe, mit láthatunk szabad szemmel, mire figyeljünk kezdőként és haladóként, valamint arról is hallhatnak majd, hogyan változtatja meg az égbolt élményét a fényszennyezés. A pénzügyi tudatosságról sokszor azt gondoljuk, hogy csak a felnőtteket érinti, pedig a jó szokások már gyerekkorban elkezdődnek. 3 fiatal filmes olyan kisfilmen dolgozik jelenleg, amely játékos formában szeretné megszólítani a gyerekeket és megmutatni, hogy a pénzzel való tudatos bánásmód igenis tanulható. Szegfő Noel, Esztergályos Dominika és Sós Bertalan mesélnek arról 10 óra után, hogyan született az ötlet, hogyan készül egy ilyen produkció, és mit szeretnének átadni vele a nézőknek.

Kedves hallgatóink, startol gombaszög. Ma nyitja meg kapuit a tábor, és egészen 19-éig tart. Tamás Ákos kollégánkat kapcsoljuk, megnézzük, hogy mi a helyzet, milyen program vár a fesztiválozókra. Nagyjából 10 óra vége felé, tehát ilyen 3:45 után fogom őt kapcsolni. A közösségi médiában nap mint nap találkozunk rövid videókkal, és nem is kevéssel, valljuk be őszintén. Vörös László, vagy ahogy sokan ismerik, Laci Show játékosan mutatja meg a magyar és a szlovák nyelv érdekességeit, videói pedig néhány hónap alatt milliós nézettséget értek el. A stúdióban nem csak a népszerű sorozat kulisszatitkairól beszélgetünk, hanem arról is, ki az ember a videók mögött, honnan merít ihletet és hogyan változtatta meg az életét a hirtelen jött ismertség. 11 óra után tehát az Akoszapovie Pomagyarszki, vagyis a Hogyan mondjuk magyarul videó készítője Laci Show, vagyis Vörös László. Én pedig Gasparik Maja vagyok, a mai nappali szerkesztő és műsorvezetője. Ott az ablakok mögött, vagyis az ablakokon túl pedig Vasi Esó Lívia hangmérnök integet ide nekem, és ő is üdvözli önöket, kellemes délelőtöt kívánunk. Igyekszünk majd hozni jobbnál jobb zenéket, és persze témákat is, úgyhogy tartsanak velünk, ez itt a nappali.

Július 14-én köszöntjük névnaposainkat 9 óra 19 perckor. Ma Őrs, Stella, Ferenc és Töhötöm napja van. Az Őrs török-magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs, egyikének a nevéből jelentése férfi hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban essel ejtett változata, jelentése csillag. És a Töhötöm pedig török-magyar eredetű név, a Tühütüm névből származik, jelentése fejedelem, herceg, és Ferenc napja is ma van, a Ferenc francia, latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, jelentése pedig francia. Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak, születésnaposnak és évfordulósnak, ugyan a Margaret Island már nem létezik, mint formáció, de a dalaik azok tovább élnek, és hát boldogságtól azt kívánom, hogy csattanjanak ki ma az ünnepeltek, és hát pont ez a címe a következő dalnak is. Margaret Island boldogságtól, Isten éltesse az ünnepelteket!

0: Nyári este egy pokrót, néhány barát vagy a család, akár egyedül, és fölöttünk egy csillagokkal teli égbolt. Mit érdemes tudni a perszeidákról? Az égbolt egyébként egész nyáron rengeteg élményt tartogat, de hogyan érdemes belevágni, ha valaki még sosem figyelte igazán a csillagokat? Mit láthatunk szabad szemmel? Mennyire zavar bennünket a fényszennyezés? És miért érdemes néha egyszerűen csak felnézni? Erről beszélgetek most Olli Hajnal Kával, csillagásszal és fizikatanárral, akit nagy szeretettel köszöntök innen a nappaliból. Szia, Hajni!
1: Szia! Köszöntök én is mindenkit!
0: Ugye már-már visszatérő vendégünk vagy, és hát mi már nagyon sokszor beszélgettünk csillagokról, fizikáról, de hát én azt gondolom, hogy ez egy megunhatatlan téma, mert te egyébként mit tapasztalsz? Tehát, hogy mennyire tartozik az a hétköznapjainkhoz, hogy igenis leheveredünk egy pokrócra, és nézzük csak úgy akár a lazulós nyári estéken a csillagokat. Mennyire jellemző ez?
1: Hát szerintem jobb lenne, ha inkább jellemző lenne, mint amit tapasztalok. Tehát ritkán fekszenek ki az emberek, pedig azon kívül, hogy nézzük az eget, tök jókat lehet dumálni, akár baráti társaság. Nekem a legtöbb gyerekkori emlékem az arról szól, hogy Perzsei de meteorrajt néztünk, és kint feküdtünk 15-en az ég alatt, és ott nevettünk, és hogyha valaki éppen elkiáltotta magát, hogy stopp, akkor mindenki hirtelen még a vicc is félbeszakadt. Beddiktáltuk az adatokat, és aztán ment tovább minden, mintha semmi nem történt volna, és akkora éjszakák voltak, hogy tényleg visszagondolva ezek óriási nagy barátságokat és tök jó kapcsolatokat hoztak létre. Meg hát eleve az, hogy az ember kifekszik az ég alá, az egy szerintem legalábbis, hogyha egy picit úgy odafigyel arra, hogy mit lát, akkor eléggé felemelő érzés tud lenni, hogy ott fekszünk az ég alatt, fölöttünk a teljes univerzum, szinte, ugye egy darabja, de számomra ez felemelő. Valahol egy picit van benne egy ilyen nyomasztó érzés is, hogy úgy érzi az ember, hogy milyen icipicike és az ő problémái, azért nincs egyedül ezzel a dologgal, mert sok-sok ilyen icike-picike kis ember van az univerzum alatt, de mégis egy ilyen furcsa kettős érzést ad, legalábbis nekem. Ki kell próbálni, ki kell menni az ég alá, hogy tudjuk, hogy milyen érzés ez.
0: Igen, tehát pont egyébként erre a válaszra számítottam, hogy ahhoz képest, hogy ugye egész nyáron a programokat hajtjuk, és szeretnénk betáblázni magunkat tényleg az első pillanattól az utolsóig, van egy ingyenes program, ami tulajdonképpen nem kerül semmibe.
1: Nem kerül semmibe, és nagyon kézenfekvő, de ugye ebben a mai világban nagyon, hogy is mondjam, elrugaszkodtunk a egyszerű dolgoktól, mindenki inkább bonyolultabb, rohanós, ami gyorsan ad energiát, tehát ilyen impulzív dolgokat keresi az ember, szerintem. Viszont tényleg ez egy annyira kézenfekvő dolog, nem kell hozzá semmi. Elég egy pokróc. Kifekszünk az éjszaka, és tök jókat lehet beszélgetni, vagy csak egyszerűen feküdni, és gondolkodni, élvezni a látványt. Mert ugye az van, hogy az ember, amikor kilép a házból este sötétbe, a szemed nincs, tehát nem alkalmazkodott ahhoz a sötétséghez. Tehát az első pillanatokban valójában nem is látod a csillagokat. Ahhoz el kell telni körülbelül egy 10 percnek, 10-15 percnek, hogy úgy igazán a szemünk hozzászokjon a sötéthez, és azokat a icipici kis fénypontokat tudjuk regisztrálni, és felismerjük, és tényleg élményt tudjon adni. Tehát az, hogy most én kilépek a házból, és elrohanok az autóig, az erre nem elég. Mert nyilván a közvilágítás is nagyon rontja a helyzetet, de ha már csak a kertbe kifekszünk hátra, nem kell elmenni extrém helyekre, elég a kertbe kifeküdni hátra, egy 10-15 perc után teljesen más látvány fog fogadni minket, mint amit úgy a hétköznapokban megszoktunk. Tehát addigra úgy hozzászokik a szemünk a sötéthez, sokkal több részletet fogunk látni, megjelenik a tejút, amit az emberek általában nem szoktak látni, de egy csalló közből a tejút nagyon szépen megfigyelhető. Csak ugye ahhoz türelem kell, várni kell egy picit, de gyönyörűen átszeli az eget, csomó csillagcsoportosulást lehet látni, vannak szabadszemes galaxisok, például az Andromeda galaxis szerintem, hogyha eléggé, hogy is mondjam, türelmes az ember, akkor a Andromeda galaxis szabad szemmel azért meg lehet figyelni, és manapság egy csomó olyan eszköz van a kezünkben, ami ebben segítséget nyújt. Mert például a telefonoknak vannak, telefonokra lehet telepíteni olyan applikációkat, amit oda irányítunk az égre, és a telefon megmutatja, hogy mi van az égen. Viszont itt egy pillanatra megállnék, mert ugye a telefonnak kijelző fénye, az 10 percet az teljesen tudja törölni. Tehát, hogyha ránézek a telefonomra, akkor utána újra 10 percet kell várnom. Vagy van egy olyan másik lehetőség, hogy a vörös fény nem nagyon zavarja a szemünket, tehát arra a legkevésbé érzékeny, és be lehet állítani most már a telefonoknak a kijelzőjét, hogy csak vörös fényjel világítson éjszaka. Tehát így lehet csillagtérképeket nézni, vagy akár egy ilyen applikáción keresztül megnézni, hogy hol vannak érdekes dolgok az égen. Tehát most már szerintem sokkal könnyebb ezt megtenni, vagy élvezetessé tenni, mint, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Hajné. Akkor azért kellett hozzá egy kis gyakorlat, igen?
0: Igen, és ha már kis gyakorlat, pont ebbe akartam vele kérdezni, hogy valahogy te csillagász is lettél, és fizika tanár is, de emlékszel még arra az első olyan élményedre, amikor beszippantott a csillagoség, mert ahogy így felelevenítetted azokat a gyerekkori nyári estéket, amikor bandáztatok az ég alatt, amikor valaki azt mondta, hogy stopp, és akkor nem tudom, le kellett jegyezni az adatokat, de hogy mikor szippantott be téged igazán, és szerinted az embereket úgy mikor ejti rabol az égbolt?
1: Hát szerintem gyerekkorban nagyon nyitott még mindenki erre. Akkor még talán minden irányba, a világgal kapcsolatban sokkal nyitottabbak vagyunk. Én kereken 30 évvel ezelőtt, tehát 96-ban fertőződtem meg. Akkor volt életem első csillagásztábora, 11 éves voltam. És onnétok kezdve én nem szabadultam. Meg volt írva a sorsom. És úgy gondolom, hogy ez a korszak, ez a 10-11-2 éves kor, ez tök ideális. Azért, mert akkor még bennünk van az a gyermeki kíváncsiság, de már nyitott szemmel jár az ember, már persze korához képest, de még mindig megvan az a érdeklődés, a tényleg befogadó képesség bármilyen terület iránt. Ezt a saját gyerekeimben is látom. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogyha gyerekkorban valaki megszeret bármilyen területet, nem kell ennek csillagászatnak lennie, bármilyen területet, és azzal utána kap egy támogatást, akkor valószínűleg felnőtt korára is ez megmarad. Legalábbis én úgy gondolom. Aztán később persze, hogyha nem foglalkozik vele, akkor úgy kikopik, de hát nekem szerencsém volt, mert a környezetem, a családom, a baráti társaságom, mindenki olyan volt, hogy ebben támogattak, tehát nem volt probléma ilyen szempontból. Úgyhogy mindenképpen szerintem ez gyerekkorban születik, de nyilvánvalóan vannak kivételek is.
0: Igen, és hát valakit tényleg a csillagokig visz maga ez az élmény, és hát vannak azok, akik tényleg így hátradőlnek, és csak úgy szeretik élvezni tényleg az éjszakai égboltot. Na de akkor kezdjük a kezdőkkel, hogy hogyan is érdemes belevágni, tehát hogy akár mit vigyünk ki magunkkal, nem tudom, az udvarra, vagy hogyha valaki, nem tudom, nem kertes házban lakik, akkor mi a teendőt, mert hogy ugye azt mondtad, hogy még mindig jó lenne, hogyha több mindenkitől hallanád azt, hogy igen, a hétköznapok, vagy legalábbis a nyári hétköznapokhoz hozzá tartozik az éjszakai égbolt kémlelés, de hát lehet, hogy azért, mert keveset tudunk róla, vagy nem tudjuk, hogy álljunk hozzá?
1: Hát nem gondolom ezt annyira bonyolultnak, mármint legalábbis ezt a nyári éjszakai, akár egy meteor rajnak a megfigyelését. Nem kell azért ezt túl bonyolítani. Arra figyelni kell, hogy igaz, hogy nyár van, de azért tud éjszaka hideg lenni nyáron, főleg ha az ember nem alszik, tehát akkor azért nagyon lehet fázni, erre oda kell figyelni, de egyébként nem kell órákig kint feküdni. Ha csak az ember kifekszik egy órára, már az is szerintem óriási nagy élményt ad neki. Elég egy pokrót, a lámpa fényét kerüljük, telefon tilos, jó persze, hogy megnézzük előre, hogy mi hol van, vagy ilyesmi, és utána megvárjuk, hogy a szemünk alkalmazkodjon a sötéthez, akkor persze rendben van, de nem azért megyünk ki, hogy telefonozzunk. Tehát a telefonfénye, zseblámpa, ezek nem túl kedvezőek. A legegyszerűbb dolog, ha van egy zseblámpánk, és elé teszünk nagyon egyszerű piros akármilyen nejlon zacskót. Én régen mindig Mikulás csomagnak a piros Mikulás csomagot szoktunk szétvágni, és azt ragasztottuk a zseblámpa elé, és attól ilyen piros fénye lesz. Ez egy tök jó megoldás egyébként. Egyszerű, nem bántja a szemet, nagyon egyszerűen meg lehet ezt így oldani, kivitelezni. Kimegyünk az ég alá, és igazából, ha nem kertes ház van, akkor most már aratás után vagyunk többé-kevésbé, ki lehet feküdni valahova szántóföld szélére. Én ezt gyerekkori emlékként mondom egyébként, tehát mi is szántóföld szélén feküdtünk, tök jó volt, igaz, hogy mindig ilyen horrorfilmbe illő élménnyel társult, de ez is hozzátartozik az éjszakai kifekvéshez.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ez már a bevállalósaknak a terepe, amikor éjszakai kimersz feküdni, csak úgy nem tudom, a búzaföldre.
1: De sokan mennek tópartra, akárhol, tehát tényleg itt a Csalló közben azért csomó olyan hely van, ahol ki lehet menni és kifeküdni egy órára. Nyilván nem egyedül, azért egyedül nem menjen senki, de többen simán meg lehet ezt oldani. És igazából a fényszennyezés itt nálunk nem is annyira durva, ugye egyetlen dolog, amire oda kell figyelni, esetleg Dunaszárda helyfényei, Pozsony fényei, attól függ, hogy melyik részről. Tehát, hogyha közel van egy város, akkor igyekezzünk úgy tájolni, hogy az valahogy mögénk kerüljön.
0: Igen, ugye azt mondtad, hogy semmi bonyolult, de az, aki például nem ismeri a csillagtérképet, vagy tényleg nem tudja, hogy merre is nézem, vagy egyáltalán mit lát, hogyha felnéz az égboltra, akkor érdemes egy kicsit utána olvasni. Na és minek olvasunk utána most nyáron? Tehát, hogy merre kell nézni? Mi az, amit látunk? Ugye mondtad, hogy galaxisokat láthatunk, de ha nem tudjuk, hogy éppen a galaxis, hogy egy galaxis látunk magunk előtt, akkor nem maradunk-e.
1: Az azért egy picit, hogy is mondjam, nehezebb, tehát az már azért nem egy kezdő első éjszakás figyelés, és néha egyébként az emberek csalódnak, tehát hogy nem azt látják, amit a könyvekben vagy az interneten meglátnak képeket, és nem az jön vissza élőbe, ezért néha csalódást okoz. Ezen túl kell lépni, tehát nyilvánvalóan azok a képek mesterségesen is fel vannak javítva, de nem is ez a lényeg, hogyha visszatérünk a egy legelső alkalomra akár, és kifekszünk az ég alá, ilyenkor egyértelműen a meteorok megfigyelése adja a legnagyobb élményt. Ehhez hát talán hozzátartozna a gyerekkorhoz, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, hogy hol van a nagy göncöl. És ez egy tök jó kiindulási pont lehet, ha valaki ismeri a nagy göncölt, és általában az emberek szokták tudni, hogy hol van, vagy megtalálják az égen. Akkor a nagy göncöltől kicsit úgy észak-keletre, ha nézünk, arra van a Perzeusz csillagkép, és a Perzeusz csillagképből érkeznek a Perzeida meteorrajnak a tagjai. Viszont van egy trükk, tehát nem a Perzeusz csillagkép felé nézünk, tehát nem észak-kelet felé nézünk, mert ugye ami szembe jön velünk meteor, annak rövid lesz a úthossza, amit látunk, hanem pontosan azt kellene csinálni, hogy az észak-keleti irány az picit a hátunk mögött legyen, és mi inkább a zenitbe, tehát pontosan a fejünk fölé, és picit ilyen dél-kelet irányba forduljunk el. És ott, hogyha Perzeusz csillagképből érkezik egy meteor, akkor azon a területen nagyon hosszú nyomot hagy maga után. Tehát általában az a trükk, hogy nem arra kell nézni, ahonnan érkeznek és ahonnan várjuk őket, hanem pont, hogy hagyjuk őket szépen kifutni, és inkább a zenitet nézzük úgy dél-kelet felé, körülbelül dél-kelet felé.
0: Kinek ajánlod egyébként a távcsövet, vagy szabad szem? Tehát, hogy te melyik párti vagy inkább?
1: Hát, ezen még soha nem gondolkodom. Elsőre szerintem egyértelműen az kell, hogy szabad szemmel menjünk ki az ég alá, és próbáljuk meg megismerni. Tehát, hogy legyenek olyan csillagok, olyan viszonyítási pontok, amiket megtanuljuk, hogy egymáshoz viszonyított helyzetük az hogy van. Tehát bizonyos háromszög, még ha nem is ismerjük a csillagképeket, nem baj. Vannak jellegzetes alakzatok, hiszen ugye így alakultak ki a csillagképek is, hogy az emberek szabad szemmel kifeküdtek az ég alá, és megfigyeltek jellegzetes alakzatokat, aztán persze beleképzeltek, vagy a mondavilágnak, vagy a hitüknek megfelelően valamilyen történeteket, alakzatokat. De ha saját magunknak alakítunk ilyen viszonyítási pontokat, az is már tök jó lesz. Tehát szerintem először mindenképpen szabad szemmel ismerjük meg az égboltot, hogyha kicsit már olyan ismerősnek tűnik, akkor érdemes föllapozni egy csillagtérképet, ami ugye tudom, hogy nincs mindenkinek otthon, és nyilvánvaló, hogy ez nem annyira egyszerű, de a telefonunkban mindenkinek megvan a lehetőség, hogy megkeresse. Tehát meg lehet azt nézni, hogy egy idő után ezeket a viszonyítási pontokat, amit úgy megtanul az ember, hogy körülbelül hogy néznek ki a csillagok egymáshoz viszonyítva, hiszen ők nem változtatják a helyzetüket, akkor be tudjuk azonosítani, hogy az mondjuk egy konkrét csillagkép. Egyetlen dolog, ami csillagnak tűnik, de változtatja a helyzetét, azok a bolygók lesznek. Ezek általában nagyon fényesek. Tehát azok a bolygók, amiket mi rögtön felnézünk az égre, és meglátjuk, hogy hú, milyen fényes csillag, az nem is csillag valójában, de általában délnyugat irányába, főleg a Föld, hát igazából a Vénusz az, ami könnyen megfigyelhető, az mindig nyugat, vagy napkelte előtt figyelhető meg az égen, hiszen ő közelebb van a naphoz, ugye, tehát mindig a nap közelében kell keresni. Ezen kívül, ami még nagyon fényes bolygó, az a Jupiter, a Mars, esetleg a Szaturnusz lehet megfigyelni, ezeken kívül a többit azért már úgy szemfülesnek kell lenni, hogy meg tudja nézni az ember, de érdekes módon, hát van ennek nyilvánvalóan oka, ezek egy vonalba helyezkednek el az égen, ezt hívják úgy, hogy ekliptika, ez a naprendszernek a síkja, és folyamatosan, ahogy a nap lenyugszik, ők vagy követik ezen az úton a napnak az útját, vagy ugye valahol a környékben helyezkednek el, de egy vonalba szépen sorakoznak egymás után. Ők változtatják a helyzetüket, tehát hogyha azt nem szabad megjegyezni referenciaként, mert egy hét múlva vagy egy hónap múlva már teljesen máshol lesz. Viszont a többi csillag az nem változtatja a helyzetét az égen, egymáshoz viszonyított helyzetét. Úgyhogy és vannak nagyon fényes csillagok, amiket meg tudunk jegyezni.
0: Például?
1: Igen. Például a Vega, ami a Lant csillagképnek a legfényesebb csillaga, vagy a Hattyú csillagképben a Deneb, vagy a Sas csillagképben az Altair, és igazából szándékosan mondtam ezt a hármat, ezt a három csillagot, három különböző csillagképnek az alfája, tehát a legfényesebb csillaga, de ezt a három csillagot hívják úgy, hogy nyári háromszög. Mert ez annyira jellemző, ez a három csillag szépen egy ilyen háromszöget alkotva nagyon fényesen világít az égen. Ezt szerintem viszonylag könnyű megtalálni, és hogyha sokáig vagyunk az ég alatt, akkor ez pont benne van a tejútrendszerben, tehát a galaxisunknak a karjában, ahol igazából szabad szemmel nem bonthatóak a csillagok a tejútrendszerben, csak azt látjuk, hogy ott egy ilyen picit fényesebb ilyen utacska van az égen. Ugye, hát az angol megnevezésből is, mintha tejet öntöttek volna végig az égbolton. Úgyhogy szerintem ezeket a csillagokat azért elég könnyű megtalálni, főleg manapság.
0: Ollé Hajnalka, csillagász, fizikatanár segít minket útba igazítani az égbolton, hogy mit is érdemes figyelni ilyenkor például nyáron az égbolton, hogyha egy kicsit körülnéznénk. Na, tegyük tisztába például azt, hogy a hullócsillag akkor valójában nem is csillag, tehát hogy ezt mennyire érdemes tisztázni?
1: Hát igen, a hullócsillag az valójában egy porszem. Tehát hogyha már így tényleg augusztus van, a Perzeid a meteorairól mondjunk annyit, hogy július végétől augusztus végéig tart, aminek vannak bizonyos éjszakái, amikor kicsit több hullócsillagot lehet látni. Idén ez az augusztus 12-13-a hajnalán lesz, innét Európából nézve. És igazából ez úgy keletkezik, ez a meteorraj, hogy egy üstökös pályája keresztezte a Föld pályáját, és amikor, ha jól emlékszem, én durván 130 évente kerüli meg a napot, de a lényeg az, hogy amikor közel kerül az üstökös a naphoz, az felmelegíti a felszínét, az üstökösnek pedig olyan a szerkezete, hogy nem csak kőzet, hanem kő és jég keveréke, és amikor felmelegszik a felszín, akkor ugye a jég elolvad, és le tudnak róla válni viszonylag könnyen, tehát gyakorlatilag szétszórja a saját anyagát a pályája mentén, és amikor a Föld keresztezi ezt a szétszórt porfelhőt, akkor ezek a porszemek bekerülnek a légkörbe. És amikor bekerülnek, ilyen durván 50 km/s sebessége, ugye nagyon nagy a szórás, tehát különböző sebességű, meg attól függ, hogy fordulunk, mindegy bonyolult. De a lényeg az, hogy egy 50 kilométert másodpercenként megtevő porszemcsék érik el a földet, a légkör, és nagyon óriási sebesség hatására súrlódás keletkezik, ionizálja maga körül a levegőt, és ez elkezd világítani, gyakorlatilag elég az a porszem, és ennek a elégésnek az útvonalát látjuk.
0: Miért ez ábrázoljuk egyébként akkor csillagnak, hogy ez nyilván nem egy mostani új keletű dolog, de hogy mégis ugye csillaggal azonosítjuk, hát egy fénycsóvával.
1: Igen, azért, mert régen nem tudták megkülönböztetni, nem tudták igazából az eredetét, tehát ahonnan származik ez a kifejezés, akkor még ők nem tudták, hogy ezek valójában milyen égi jelenségek. Azt látták, hogy megjelenik egy csillag és eltűnik, tehát hulló, tehát mint hogyha egy csillag tényleg leesne az égről, de nyilván ez ugye előtte nem volt ott az a világító pont. És igazából szerintem csak a hagyomány miatt maradt meg ez a megnevezés. Meteornak is ugyanúgy lehet nevezni ezt a jelenséget. Meteor szó az magát a fényjelenséget írja le. Sok esetben, legalábbis a perzeida meteorai esetében ezek a porszemek nem érik el a földet. Lehetnek kisebb-nagyobb darabok. Ha nagyobb éri el a föld légkörét, akkor tűzgömb megnevezést kapja. Ezek nagyon fényesek tudnak lenni. Van olyan, amikor a telihold fényével összevethető a fényessége. Van, amikor árnyékot látunk magunk előtt, de ezt mondja pont én, aki ilyen fényeset nem nagyon szokott látni, nagyon ritka. De szerencsére azért már volt rá példa. De tényleg van olyan, amikor az árnyékát meglátja az ember. Ezek rettentően ritkák, tehát ne számítsunk arra, hogy kifekszek az ég alá, és hol biztos, hogy látni fogok ilyet. Egyáltalán nem biztos. Tehát én 30 éve nézem az eget, nem mondom, hogy minden nap, de azért viszonylag sok időt töltöttem az ég alatt, és láttam két tűzgömböt életemben.
0: Milyen érzés hát volt? Mert hogy ezek hát rendkívül gyors, ugye?
1: Igen, meg tudod, az főleg az, hogy amit én láttam, az olyan volt, hogy jött, zöld fénye volt, és szétdarabolódott. Tehát látod, hogy szétesik darabokra. Nagyon félelmetes, de mindemellett ilyen nem is tudom, nagyon jó érzés volt, komolyan. Főleg az, hogy tudod, hogy mi történik. És pont egy ilyen társasággal voltunk, ahol hát senki más nem tudta, hogy mi ez. És láttam a riadalmat azért a szemükbe, tehát egy félelmetes volt nekik. Nekem annyira talán nem. Meg ugye egyébként nagyon ritkán érik el a föld felszínt.
0: Meg ugye a hulló csillagnál is ugye várjuk egész este kint, hogy mikor fogunk látni, és majd tudjuk, hogy akkor kívánni kell valamit, és amire föleszmélünk, addigra már így el is zuhant előttünk a hulló csillag, és már azon kaptuk magunkat, hogy most akkor tudtunk-e kívánni, vagy még érvényesen kívánságunk, vagy pedig már lecsúsztunk róla. Na de itt vannak ugye a perszeidák, tehát hogy tényleg ez a legnépszerűbb, vagy a legismertebb meteorraj, vagy miért éppen a legközkedveltebb?
1: Hát a perzeidák szerintem a legismertebb, igen, de szerintem egyetlen egy valódi oka van ennek. Jó, hát azért nyilván vannak benne, van olyan szerencsés év, amikor nagyon szép meteorokat produkál, állítólag az idei is jó lesz, ezt nem tudom garantálni, de azt olvastam, hogy jó lesz. Viszont ugye az időpont maga az, ami kedvezővé teszi, hiszen meleg van, nyár van, az emberek könnyebben kifekszenek az ég alá, januárban kevesen fekszenek ki a fagyba, pedig akkor is vannak meteorok, például a kvadrantidák, vagy vannak a leonidák ősszel, tehát egy csomó olyan meteorraj van, ami hát jó lehet, hogy nem produkál ennyi hullócsillagot, mint a perzeidák, de nagyon szépeket, sőt, vannak olyan meteorrajok, ami kifejezetten egy meghatározott színük van. Tehát csomó érdekességet lehet megfigyelni, szerintem pusztán az időpont az, ami ezt ennyire, hogy is mondjam, populárissá teszi.
0: Mi az a legfontosabb tanács azoknak, akik idén először indulnak perszeidákat nézni? Ugye nyilván mindig van egy csúcspont, egy csúcsidőpont, amikor nagy eséllyel elcsíphetünk hullócsillagokat, de hogy mondjuk mikortól, meddig, illetve tényleg mi az a fontos tanács, amit érdemes szó szerint szem előtt tartani a perszeidákkal kapcsolatban?
1: Hát, ahogy mondtam, a maximum az augusztus 12-től 13-ára virradó hajnalban lesz. vagyis hogy hát a körülmények inkább hajnalban olyanok, hogy kedvezőek számunkra, tehát általában este 10-11 felé még nincs annyi meteora, jellemzően mindig hajnalban szoktak inkább lenni. Tehát érdemes vagy felébredni, vagy tényleg olyan sokáig fönt maradni. Amit én mindig ilyen kicsit csalódottan veszem, hogy az emberek arra számítanak, hogy kifekszenek, és akkor most itt meteoreső lesz. Nem. Ez nem egy, megint ez az impulzív, gyorsan kapjak információt, gyorsan legyen meg az, amit akarok. Nem. Itt türelem kell, tehát ne arra számítsanak, hogy kifekszek, és vége láthatatlan mennyiségbe potyognak a csillagok. Ez nem így működik. De ne legyenek csalódottak akkor, hogyha egy-kettőt látnak csak. Hát ugye a kívánságokat azért nem lehet csak úgy szórni, úgyhogy csak egy-két kívánság jut mindenkinek. Én arra azt gondolom, hogy ne legyenek olyan elvárásaik, ami nem egyezik a valósággal. Tehát ne gondolják azt, hogyha meteoresőről van szó, az sem eső. Az csak annyit jelent, hogy az átlagosnál több meteor van. Most nem erről van szó, egyáltalán nem erről van szó. De a lényeg az, hogy ne úgy menjünk ki az ég alá, hogy most én fogok látni 200-at. Mert valószínűleg nem ez lesz. De próbálják meg élvezni azt a egy-két meteor közti időszakot is, és körülnézni az égen, és megfigyelni azt, hogy vagy ami engem nagyon el tudott varázsolni mindig, az éjszakai környezetnek a hangjai. Tudom, hogy nagyon ijesztő tud lenni, de annyira más éjszaka a természet, mint nappal, és az, hogy közben hallgatod, hogy úgy részévé válsz ott az ég fölötted, fekszel a földön. Tök jó érzés szerintem, ki kellene próbálni mindenki.
0: És hogyha valaki saját magát nem érzi elég bátornak, hogy egyedül vágjon bele, akkor ha jól tudom, ugye hamarosan újra lesz csillagásztábor. Mi az, amit, vagy csillagászati tábor, mi az, amit erről lehet tudni?
1: Igen, hamarosan lesz újra észlelő tábor, idén kicsit rövidebb lesz, ennek van egy nagyon jelentős oka. Az időpont az, ha jól emlékszem, július 23-24-26-ig, ez egy hosszú hétvége lesz csütörtöktől vasárnapig. Ez direkt egy észlelő tábor, ahol rengeteg tárcső van kint, vannak emberek, akik az eget úgy ismerik, mint a tenyerüket, tehát tudnak segíteni bárkinek. Az ok az valójában, hogy lesz egy nagyon-nagyon nagy esemény idén, pontosan augusztus 12-én, tehát a Perseid meteorral párhuzamosan egy teljes napfogyatkozás lesz Spanyolországban, és a tábor szervezői, illetve résztvevőinek nagy része megyünk ki, és meg szeretnénk nézni a napfogyatkozást, úgyhogy ha olyan, tehát Spanyolországban lesz 100%-os, tehát teljes napfogyatkozás, az igazából ugye az lesz a jó ebben, hogyha valaki éppen ott jár, hogy napnyugta előtt napfogyatkozás, és ha tovább marad az ég alatt, akkor még a Perseid meteorai maximumát is megvárhatja, tehát ez így tökéletesen összhangba hozta az univerzum számunkra. Ez az egyetlen oka annak, hogy idén nem augusztusra esik a csillagásztábor, tehát most egy picit hamarabb lesz. Durván 10 nap, nem is tudom, hanyadika van, tehát durván 10 nap múlva kezdődik. Szokásos helyen, Nagykovács pusztán, Ekecstől pár perc távolságra, gyönyörű, sötét éjszaka, fényszennyezéstől mentes, úgyhogy tök jó, ideális helyre.
0: Tehát egy buli, ami az este, szó szerint este kezdődik, és ilyen csendes buli, mert hogy igen, az égen történik a nacsod. Nem szokott? Igen?
1: Nem. Csak ha valaki stoppot kiállt, akkor mindenki csendben lesz egy pár másodpercet, de utána ugyanúgy folytatódik minden tovább, tehát ez már hozzátartozik.
0: Lehet egyébként csatlakozni még hozzátok, hogyha valaki szeretne és kedvet kapott, akkor hol érdemes érdeklődni?
1: Corvus.sk weboldalon lehet találni róla bővebb információkat, ott is lehet jelentkezni, tehát ott van egy e-mail cím, ahol lehet jelentkezni bárki, hogyha szeretne, csatlakozna. Napközben általában előadások szoktak lenni, de ugye a délelőttök mindig ilyen nehezen indulnak, mert hát éjszaka kint vannak az emberek az ég alatt, későn ébrednek fel, úgyhogy általában az élet inkább ebéd után, délután szokott indulni.
0: És hát tényleg érdemes ugye az eget kémlelni. Én azt javaslom, hogy egyébként majd térjünk vissza ahhoz a napfogyatkozáshoz is, és remélem, hogy az univerzum tényleg úgy összerendezi a dolgokat, hogy a persze idák is ott lesznek mellette.
1: Én is remélem.
0: Nagyon jó, úgyhogy Hajni, hát akkor várunk vissza téged bármilyen formában, akár onnan Spanyolországból, akár élőben bekapcsolva, kitaláljuk a módját annak, hogy beszámolj nekünk róla, vagy még előtte, vagy már utána, ez részletkérdése, de nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk azt, hogy miért is érdemes tehát az eget kémlelni, és fontos volt szerintem az a gondolat is a sok hasznos tanács mellett, hogy tényleg ne nagy elvárásokkal feküdjünk ki a pokrócra, és ne azt várjuk, hogy tényleg így az ölünkbe potyadnak.
1: Igen. Élvezzük. Azt is, ha lassú, azt is, ha nem sok minden történik. Élvezzük a pillanatot, mert ne legyenek elvárások. Aztán ki tudja, lehet, hogy tök jó éjszaka lesz, és csomó jön majd. Nem tudhatjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tehát elvárások nélkül feküdjünk ki a csillagos ég alá, és hát ami a szemünk elé tárul, természetesen telefonok nélkül és plusz fények nélkül, az maga a csoda lesz. Köszönöm szépen Ollé Hajnalka, csillagásznak, fizikatanárnak a beszélgetést. És jó csillagkémlelés, égbolt kémlelést kívánok!

0: viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni. Az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzentrálisabb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturg szakon végeztem, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kis visszanök és átmegyek egy másikba, szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: A Szövegköz eheti vendége Fekete Ádám, dramaturg, színész, rendező, akinek az idei könyvhétre jelent meg az első regénye, Megszólítások címmel. A szerzőről és a rá kísértetésen hasonlító mozgássérült főhősről beszélgetünk kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban. Várja önöket a szerkesztőműsorvezető, Paszmár Lívia.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Hamarosan kezdetét veszi az év legszebb csillaghullása, érkeznek a perszeidek, de mint kiderült, nem érdemes csalódottnak lennünk, ha nem hullik rögtön az ölünkbe egy csillag sem, és mert telefonok nélkül és fények nélkül önmagában is élmény lehet az égbolt kémlelése. Erről beszélgettünk az előző órában Ollé Hajnalka csillagásszal és fizikatanárral, és most pedig egy kicsit a filmezés felé vesszük az irányt, hogy pontosan kikkel és miről beszélgetek, az nem sokára kiderül, de most Csenger Ferenc érkezik a legfrissebb hírekkel.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára pályázik Szlovákia. Tovább éleződik a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Igazi nyári idő van, 32 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Szlovákia hivatalosan is elindította kampányát, hogy 2028 és 2029 között az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagja lehessen. Juraj Blanár külügyminiszter szerint az ország már a tagállamok többségének támogatását megszerezte, de a kampány most intenzívebb szakaszba lép. A választásra 2027 júliusában kerül sor, Szlovákia jelenleg egyedüli jelöltként indul a kelet-európai országok számára fenntartott helyért. Súlyos mulasztások miatt leváltották az iglói járási ügyészség vezetőit a gölnicbányai feleséggyilkosság ügyében. Maros Zsilinka a legfőbb ügyész szerint a tragédiát megelőző eljárás során törvénysértések történtek, és a gyanúsított ellen nem megfelelő jogi minősítéssel indult eljárás. A rendőrség közölte, belső vizsgálatot indít az ügy kezelésének felülvizsgálatára, különös tekintettel a családon belüli erőszak áldozatainak hatékonyabb védelmére. Ukrajna támogatása, a közel-keleti helyzet és a Fekete-tenger térségének biztonsága állt az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának középpontjában. Szlovákiát Marek Estok külügyi államtitkár képviselte, aki megerősítette, Pozsony továbbra is támogatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását, és új segítségnyújtási csomagot készít elő a következő télre. A tanácskozáson a felek a közel-kelet stabilitásáról és a Hormuzi szoros biztonságáról is egyeztettek. Az amerikai hadseregi már harmadik egymást követő éjszaka hajtott végre légi csapásokat iráni célpontok ellen, válaszul a Hormuzi szorosban történt iráni támadásokra. Teherán drónokkal és rakétákkal válaszolt, többek között Kuvait, Bahrein és más öbölmenti térségek irányába. Donald Trump amerikai elnök közölte, a katonai műveletek akár hetekig is folytatódhatnak, ugyanakkor továbbra is lehetségesnek tartja a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról. Az amerikai hadsereg hajnalban jelezte, befejezte legújabb iráni hadműveletét. Az Egyesült Államok középső parancsnoksága közölte, az 5 órás akció során több iráni katonai célpontot támadtak meg sikeresen. A CENTCOM szerint a művelet lezárult, a részletekről azonban egyelőre nem adtak további tájékoztatást. Új európai légvédelmi koalíció alakult Ukrajna támogatására. Franciaország, Németország és további 7 ország közösen kívánja fejleszteni a rakétavédelmi képességeket az orosz támadásokra válaszul. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök azt kérte partnereitől, hogy a tél előtt havonta 100 Patriot rakétát biztosítsanak Ukrajnának. A Kreml bírálta a kezdeményezést és a résztvevő országokat háborúpárti koalíciónak nevezte. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet kedre virradó éjszaka. Az ukrán fővárosban több robbanást lehetett hallani, miközben a légvédelem ballisztikus rakétákat próbált megsemmisíteni. A város déli részén raktárépületek gyulladtak ki, személysérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. A támadás egy nappal azután történt, hogy Ukrajna és szövetségesei Párizsban új légvédelmi együttműködést jelentettek be. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Hétfőn is szüneteltek a küzdelmek a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon. Ma 21 órától játsszák a Franciaország-Spanyolország, szerdán szintén 21 órától az Argentina-Anglia elődöntőt. Az Etoparkban ma 19 órakor kezdődik a Győr-Vikingo-Reykjavik visszavágó, a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az izlandiak nyerték 1-0-ra.
2: Időjárás. Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-esen Pozsony előtt Szenc felől, két sáv nem járható, a Vajnori felhajtónál pedig három jármű karambolozott, 30 perces késéssel számoljanak az arra haladók, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Kossuth!
1: Fiatal filmesek a stúdióban, ahogy ígértem, itt van már velem az orvérzésig csapat, tagokkal együtt természetesen, Szegfű Noel, Esztergályos Dominika és Sós Bertalan, akiket nagy szeretettel köszöntök ismét itt a stúdióban. Sziasztok!
2: Szia!
1: Ugye azt mondtam, hogy ismét itt a stúdióban, de hogy talán most már azért jó idő eltelt, mióta ti itt jártatok nálunk, Noel.
2: Egyébként igen, mert szerintem előző évben voltunk utoljára talán, így hárman vagy akár négyen. Szerintem egy teljes év nem telt el, de az biztos, hogy ebben az évben még nem voltunk itt. Hát sok minden változott egyébként, mert szerintem a jó irányba, pozitív irányba, szóval még több projektünk lett. Még több dolgot csinálunk, szóval igazából jó, tehát így az idő.
1: Igen, én már előzetesen beharangoztam a hallgatóknak, de azért most még egyszer elmondom, tehát hogy egy új projekttel készültök, a fiatal alkotók azon dolgoznak, hogy egy olyan kisfilmet készítsenek, amelynek a középpontjában a pénzügyi tudatosság áll. Itt főként a gyerekekre fókuszáltok, de szerintem ez a felnőtteknek is nagyon érdekes és tanulságos lehet. Ide fogunk majd eljutni a beszélgetésünk egy pontján, de hát azért nekünk még vissza kell kanyarodni oda, hogy például, amikor utoljára itt jártatok nálunk, akkor nem tudom, hogy a hallgatók látták-e azt a kis videót, amit egyébként itt a stúdió ihletett meg, és készítettetek kis avatárokat. Mi is volt ez? Elevenítsük fel? Tehát vissza az orvérzésig projekthez.
2: Igen, volt egy olyan ötlet, ugye az orvérzésig az igazából ilyen szituációs komédia igazából, ami csaló közben történik, a helyi szituációkat dolgozza fel, akár kicsit szatirikusan, egy kicsit viccesen, és volt egy ilyen ötletünk, hogy amikor utoljára voltunk itt, hogy hát milyen jó lenne az, hogyha tényleg nem tudom, ebbe a rádióterembe, hogy ellennének az orvérzésignek a szereplői, és akkor ők beszélnek, és akkor ővelük csinálnánk egy ilyen kis történetet, hogy az tiszta jó lenne, meg hogy tiszta kreatív lenne, és aztán megcsinálta így az egészet, és igazából lett belőle egy ilyen 6 vagy 7 perces, igazából ilyen rövid videó, ugye, ahogy ők beszélgetnek, meg ahogy egy ilyen kis történetet mutatnak be. Szóval volt egy ilyen ötletünk, ami igazából szerintem úgy tiszta jól sikerült a végén.
1: Igen, tehát Szamoék, hogy érezték magukat itt a stúdióban, akkor azért elevenítsük fel, hogy ki mindenkit is alkottatok itt meg, és egyébként pedig remekül lemodelleztétek a stúdiót, ahol igen, mi most beszélgetünk. Hogyha valaki még ezt így nem látta, akkor szemléltessük kérlek, hogy mi is történt.
2: Meg a maját is nagyon jól le tudtuk modellezni, annyira jó volt ilyen, igazából az arca volt rajta, és igazából ilyen, hogy is mondjam, ilyen aranyos ilyen animációt csináltunk neki például a szájával, szóval tiszta jó volt egyébként. Igen, igazából az történt, hogy kb. Ugyanaz, mint velünk, hogy behívtak minket a rádióba, ugye, és a gyerekekkel is ugyanez történt az orvizésig rajzfilmben, csak hogy ugye azért, mert mindenki elért egy olyan sikert, ami megéri az, hogy mások is tudjanak róla, és igazából erről beszélgettek a rádióban. És igazából volt egy karakter bennük, belőlük, a Gyuszi, aki igazából nem nyert semmit, csak ugye csak ott volt, és így próbált így kimagyarázni az egészet, és aztán az egész történet egy félreértésbe folyt, és aztán végül Maja ugye meg hatalmas dolgot csinált ebbe az egészből, hogy úgysem, mert ugye ő nyerte meg a Nobel-díjat, nem is tudom most milyen Nobel-díjat, azt hiszem talán a béke Nobel-díjat, és ilyen hatalmas, nem tudom, hír lett belőle minden, szóval hát ilyen komikus történet igazából, kb. Erről szólt az egész.
1: Tehát aki nem látta, az még mindig vissza tudja nézni, ugye?
2: Igen,
1: tudom,
2: és szépen, igen, és most elmondtam a végét is, szóval most már legalább mindenki tudja, hogy mi fog történni benne.
1: Jó, de az hogy mi hangzik el, mi lesz az utolsó mondat, azért az nem derült ki, úgyhogy azért nem spoilereztél teljes mértékben. De itt most nincs semmi félreértés, tehát a csapat az tulajdonképpen akkor elmondhatjuk, hogy az orvérzésig csapata az így állandó, tehát Szegfű Noellel, Esztergályos Dominikával és Sós Bertalannal. Mit jelent ez a hármas így számotokra? Hogyan oszlik el egyébként jelenleg a ti közös munkátok? Noel széttárta a kezeit, hogy karjait, hogy tessék, válaszoljatok. Dominika, neked mi a szereped jelenleg a csapatban? Vagy változott-e azóta, hogy ti így együtt elkezdtetek dolgozni?
3: Hát most a nagyobb figyelmünk szerintem amúgy nem az orvérzésigre irányul, hanem inkább most a pénzügyi tudatosságra, ugyanis ez egy elég, sokkal nagyobb projekt, sokkal több emberrel dolgozunk együtt, és sokkal nagyobb fegyelmet igényel, mint ha hárman dolgoznánk. Ugyanis ha hárman dolgozunk, akkor Hát akkor mindenkinek megvan a sajátos szerepe, össze vagyunk szokva, viszont egy másik projektben, amire most sokkal több figyelem irányul, itt ez teljesen más, és sok mindent át kell beszélnünk, akár többször is, mindenféle bukkanót ki kell küszöbölnünk, hogy minden simán menjen, és most igazából én erről tudnék jobban beszélni. Az orvérzésig projektben jelenleg szerintem Noel a vezető. Én egy-egy pár ötletet maximum csak beszoktam neki dobni, de ő az, aki igazából most hajtja és kitalálja az egészet. Ebben a másik projektben viszont a pénzügyi tudatosság, itt viszont komoly csapatmunkára van szükségünk jelenleg.
1: Mert hogy néz ki ez az új projekt? Tehát ugye Dominik, akkor ennek te vagy a katalizátora.
2: Katalizátor.
1: Tehát te vagy az a személy, aki ezt az egészet akkor most hajtja, kitalálja, megálmodja? Tehát,
3: Nem. Nem én álmodtam meg. Az alapötlet igazából Rajkovics Pétertől származik, és ezt a Bercivel kommunikálta le az egészet, és igazából az ötletet azt mi hárman közösen találtuk ki, sok álmatlan éjszakával együtt, de kitaláltuk, és a forgatókönyvet is már szerencsére megírtuk, és most van a szervezkedés része a forgatások előtt, hogy megvalósuljon a film.
1: Nektek azért ezek az álmatlan éjszakák, ezek működnek, mert ti olyankor azért nagyon jókat tudtok alkotni, hogyha...
2: Igen, meg egyébként, hogy egy nap alatt készült el az ötlet, így őszintén. Mert hogy így ültünk igazából egy étteremben, aztán így amúgy jó volt, mert amúgy így dobtuk össze az ötleteket, volt akkor az, hogy tényleg, hogy volt egy ilyen megbízás, ugye, hogy kell egy olyan rövid filmet csinálni, ami igazából a pénzügyi tudatosságról szól a fiatalok körében. És az volt benne, hogy nem tudtuk, hogy hogyan induljunk el, hogy hogyan mutassuk be, és abszolút amúgy nem akartunk, hogy még nem akarunk egy olyan filmet csinálni, ami ilyen nagyon klisés, hogy de a végén rájöttek, hogy húha, ez tényleg mégiscsak mennyire jó dolog, meg bármi, hanem inkább azt csináltuk, hogy itt dobtuk össze az ötleteket az asztalnál, ahol éppen ettünk, dobtuk össze így az ötleteket, és akkor így nagyon szépen így összeálltam úgy így egybe egy eléggé jó szerintem, és egy válható sztori. Kisgyerekek fognak majd benne játszani, ilyen 12-13 éves kisgyerekek, akik...
1: Már annyira nem is kicsi egyébként.
2: Jaj, nem zennék senkit, meg van neki 12-13 jelenleg, de az, hogy ilyen kisebb gyerekek játsszák ugye később a felnőtt szerepeket, egy olyan pénzügyi kvíz versenyen, amit ők jobban tudnak, mint például egyes szülők, vagy akár felnőttek, vagy akár olyanok, akik át is élték ezt az egészet. Szóval így nagyon röviden egyébként tényleg ez a koncepció jött így a fejünkbe, hogy akkor kisgyerekek legyenek benne, és akkor ők legyenek az oktatáskás közgazdászok. Szóval.
1: Igen, hogyha azt mondtátok az imént, hogy mindenkinek jöttek, záporoztak az ötletek, kinek milyen viszonya van, vagy milyen kapcsolatotok van ehhez a kérdéshez, hogy pénzügyi tudatosság? Mert hogy akkor ezek szerint bennetek is valami gombot benyomott ez a téma. Berci, ugye téged keresett meg, azt mondta Rajkovics Péter először ezzel a témával.
0: Így van.
1: Benned mit indított el a pénzügyi tudatosság kérdése?
0: Én ezt egy jó kihívásnak vettem igazából, mert nem gondoltuk volna így magunktól szerintem, hogy ilyen témában alkossunk, és ez mindenképpen egy tök jó kiinduló pont volt arra, hogy egy új témában kipróbáljunk magunkat, és ebben kihívásként alkossunk, és tényleg tök jó, hogy így azért mi is idősödünk, már egy kicsi fogalmunk talán van így a pénzügyi tudatosságról, ezt is talán bele tudjuk így foglalni, vagy az, hogy gyerekek szemén keresztül, hogy lehet ezt megmutatni. Főként ez a célunk vele, hogy mutassunk egy fejlődést a gyerekeknél, hogy menővé tegyük a pénzügyi tudatosságot, mert tényleg ez egy állandó fennálló probléma, hogy nagyon sokan még felnőtt korban sem tudnak alapvető dolgokat.
1: Mik azok az alapvető dolgok, amikre mondjuk akár fókuszálni szeretnétek a kisfilmben?
2: Többnyire igazából ez az, hogy valahogy úgy befektetni, vagy hogyha nem is befektetni, de legalább olyanba költeni a pénzt, ami akár egy pozitív ilyen, hogy is mondjam, végcéllal van például, most egyik az, hogy ebben a filmben, amit mi most csinálunk, egy teljesen rossz befektetés, ugye, hát igazából logikus. Gyerekek ugye, azért gyerekek szeretnek erre költeni, szeretnek arra költeni, most nem mindegyik, de többnyire ugye az, ami játék, az, ami nem tudom, cukorka, bármi. Elején van egy ilyen ötletük, hogy szeretnének egy játék konzolba azt szeretnék venni igazából, ami a kvízversenyen van az ered, mi is?
0: Fődíj.
2: A fődíj, ugye, az 2000 euró, és hogy abból szeretnének venni ugye ezeket a játék konzolokat, és igazából tényleg az, hogy a végén ők rájönnek arra, hogy nem is talán nem is annyira jó ötlet azt megvenni, és ugye ez mind azért van, mert amit tanultak ugye a kvízverseny által, ugye, hogy ahogy tanultak erre, hogy mi hogy működik a világban, a pénzügyi dolgok, a spórolás, a befektetés, bármi, rájöttek arra, hogy ez tényleg nem egy rossz dolog, és már tiszta más, hogy néznek például a pénzre, vagy például annak a használatára. Szóval igen.
1: Igen, és bennetek, tehát milyen gombot nyomod be, ugye visszatérek ehhez a kérdéshez, Dominika, tehát ez igen. A téma, ez a pénzügyi tudatosság, tehát hogy itt azért akarva akaratlanul ugye bekapcsol az emberben azt, hogy mondjuk ő mit hoz, ő mit tanult, mit tapasztalt, mert hogy valahogy innen indulunk tovább is a felnőtt életbe. Dominika.
3: Hát elsősorban bennem azt a gombot nyomta meg, hogy figyeljek a storyline-ra, ugyanis elkezdtem újságírást tanulni, és próbáltam minél jobban odafigyelni arra, hogy a cselekmény érdekes legyen, és jó kibontakozása legyen benne történés, egy kis dráma, egy kis cselekmény, és végén természetesen jó kifejlett, mert ugye mégiscsak gyerekekről van szó. És ezen kívül a pénzügyi részhez szerintem mindannyiunk hozzátett. Én személy szerint tudatos vagyok szerintem a pénzemmel, jobban, mint voltam, de még mindig van mit nekem is tanulnom, rengeteg mindent. Igazából én a spórolás része így nyomódott meg bennem, meg a befektetésekbe, hogy hogyan kellene gondolkozniuk a gyerekeknek, és hasonló dolgok.
1: Tehát igazából ti is fejlődtök most azáltal, hogy dolgoztok a projektben. Noel, neked milyen, nem tudom, akár emlékek, vagy milyen érzések kapcsolnak be, hogyha a pénzügyi tudatosságról beszélünk, mert hogy ezért valahol saját magatokat is, és a saját tapasztalataitokat is gondolom, hogy beleviszitek.
2: Az biztos. Nekem például úgy van, hogy mondjuk én tényleg ezzel a pénzzel, meg a pénzügyi dolgokat tényleg mindig úgy voltam, hogy amúgy engem elég érdekelt. Szóval tényleg az, hogy vagy akár ilyen, nem tudom, akár hivatalosabb dolgok is a papírozás, ez vagy bármi, hogy most ha például ebbe költök ennyit, vagy ebbe annyit, akkor hogyan tudnám például visszahozni azt a, nem tudom, azt az összeget, amit beleköltöttem, vagy bármi. Szóval az ilyen pénzügyi témák így amúgy eléggé érdekelnek, meg így szoktam utána nézni. Egy azért is, mert ugye nekem apum igazából árus, igazából ő üzletember, szóval ő ezzel foglalkozik, ez is azért mindig benne van nem a mindennapjaimban, de azért így benne van így eléggé az életemben, hogy ez a hogyan lehetne innen, onnan dolgokat csinálni, ugye. Szóval tényleg én azt mondom, hogy ez a dolog igazából egy létező hatást indított igazából el bennem, ugye, mert mindig is szerettem ezzel foglalkozni, és így eléggé érdekesnek tartottam mindig is, hogy akár pénzekkel is. És ugye tényleg valaki jól tud a pénzzel bánni, akkor sok mindent el tud érni igazából, meg úgy érzem amúgy, hogy ez az alapja egyébként egy eléggé nem is ösztönös, de öntudatos életmódnak. Szóval igen.
1: A stúdióban továbbra is Sós Bertalan, Esztergályos Dominika és Szegfű Noel, és nagyon érdekes filmet fognak készíteni. Most hamarosan kezditek a forgatást, a pénzügyi tudatosságról fog szólni, és hát tulajdonképpen akkor annyira nem is kicsi gyerekek, de már tinédzser, akiknek már azért van, mondjuk lehet akár némi félretett zseppénze, amit igen el lehet költeni konzolra, hogyha nyernek, nem tudom, akár egy X összeget, vagy pedig ugye félre is lehet tenni. Ugye az is nagyon érdekes, hogy ugye a gyerekek aktatáskával, műbajusszal készülnek erre a versenyen,
2: igen,
1: tehát egy kicsit
2: igen.
1: Szemléltessük még ezt a részét. Ez kinek az ötlete volt, hogy ábrázoljuk úgy a gyerekeket, mintha ők lennének a felnőttek.
2: Szerintem ez is így amúgy összejött, vagyis így összegyúrtak igazából egy ötletté, hogy hogyan legyen. Igazából van egy ilyen része a filmnek, vagy egy ilyen részt tervezünk megcsinálni benne, hogy hogy a gyerekek elvonulnak nem elhagyatott, de egy ilyen kívülálló helyre, és ott aztán megtanulnak mindent, és rettenetesen készülnek erre a versenyre, és olyan sokat készülnek, hogy a végén meg már tisztára beleillik magukat ebbe a szerepbe, ebbe a pénzügyi tudatosság, és ebbe a pénzguru szerepbe, hogy a kisgyerekekből ugye hirtelen egy kis felnőtt lesz, ugye, akiken már műbajusz van, akiken már aktatáskákkal mennek mindenhova, akik beleszólnak akár politikai témába, közgazdasági témába, mindenbe, szóval tényleg igazából ez a montásszerű rész, amit szeretnénk beletenni, hogy ugyanúgy maradjon egy kicsit az, hogy mennyire vicces és humoros lehet ez a történet, hogyha így átbillen a másik részére, hogy a gyerekekből kis felnőttek lesznek, de ugyanúgy azért hagyjuk meg azt is, hogy tényleg azért komoly készülés van a gyerekek felől, és ugye később, hogy ez hogyan fog megnyilvánulni igazából a kvízversenyen.
1: Ki a célközönségetek elsősorban?
2: Hát ugye mivel a főleg gyerekek vannak benne, kisebb korúak, ugye ezért főleg ez a korosztály, ez a... itt tudom én, 12-től akár 18-ig féle korosztály, mert tényleg az a lényege a filmnek, azt szeretnénk elérni ezzel, hogy tényleg a fiatalok körében legyen ez egy kicsit jobban elterjedve. Ez a fő célközönség szerintem, de egyébként bárkinek ajánlanám ezt, hogyha megnézésre, de mondom, ez így a fő célközönség.
1: Nézzünk egy kicsit most a kulisszák mögé, hogy jelenleg most hol tart a projekt ebben a pillanatban, mi az, amivel most foglalkoztok, melyik fázisban vagytok?
2: Hát jelenleg most megvan igazából minden dokumentumunk, már hozzá forgatókönyv, technikai forgatókönyv, minden egyes dolog, ami nekünk fog kelni a forgatásokra, azok már megvannak. Szereplőink is megvannak. Igazából én úgy érzem, hogy eléggé fel vagyunk készülve, meg eléggé a végénél járunk most a produkciós részre gondolok, és mi jövő héten fogjuk elkezdeni igazából azokat a nagy forgatásokat, amik igazából majd a 75%-át fogja kitenni a filmnek. Szóval egy például Dunaszerdán helyen fogunk forgatni, legtöbb esetben Van Beer Armin alapiskolában, az egy Dunaszerdahelyen van, és igazából egy ilyen tárgyalóterembe, ahol majd a kvíz verseny lesz, és akkor mindenki ott lesz, az összes csapat, együtt a gyerekekkel. Szóval jelenleg tényleg annál vagyunk, hogy szerintem minden egyes része már megvan, készen van a projektnek, és most már csak elkezdődhet tényleg a forgatás része, amikor már felvesszük, és megcsináljuk igazából a film nagy részét.
1: Mi a legnehezebb része mondjuk egy ilyen kis film előkészítésének? Nem tudom, hogy ezért kifelel Berci, vagy mindannyian?
0: Igazából mindannyian felelünk érte, és ez most jócskán nagyobb projekt, mint amit először elképzeltünk, mivel már technikai forgatókönyvvel is készülünk, szóval előre meghatározzuk, előre kitaláljuk azokat a kameraképeket, amelyeket használni fogunk. Tényleg jócskán több a konverzációs rész. Igazából a legnehezebb része szerintem összeszervezni az embereket ezekre a forgatásokra, mivel például a kvízestes résznél ott kapásból csak a csapatok, akik részt fognak ezen venni, azok legalább 24-en lesznek, és aztán még kellenek statiszták ugye a háttérbe is, szóval nehéz összeszervezni az embereket, ez egy nehéz feladat, így gyártási szempontból. Noel is állandóan kommunikál a szülőkkel, mivel ugye sok 18 év alatti is van, úgyhogy nehéz leszervezni a dolgokat.
1: Igen, tehát egyébként gyerekekkel forgatni gondolom egészen más élmény, és más, nem tudom, más dolgokra is szükség lehet, nem tudom, akár felkészülésben. Mi az, ami mondjuk ilyen szempontból a kihívást adja, mire kell odafigyelni, hogyha gyerekekkel, tehát 18 év alattiakkal forgattok? Tehát ez jelente ilyen szempontból extra kihívást?
0: Hát igazából mindenképpen szülői beleegyezés szükséges. Általában itt nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is egyszerre kommunikálunk, hogy tényleg minden zökkenőmentesen menjen. Aztán általában a szülők hozzák viszik a gyerkőcöket, olyanokat, mint az étkeztetés és az ilyen dolgokat igyekeztünk mi is megteremteni támogatók által, úgyhogy próbáljuk levenni a szülők válláról is a súlyt, és tényleg valamilyen szinten meghálálni azt, hogy hajlandóak szerepelni a filmben.
1: Mennyire lehet teret hagyni az improvizációnak? Ugye említettétek azt, hogy nagyon komoly forgatókönyvvel készültök, és ez még ugye nem derült ki, hogy színész csemetékkel fogtok együtt dolgozni, vagy pedig az amatőröknek is, lelkes amatőröknek is teret adtatok, vagy illetve teret adtok, tehát hogy kell ezt a részét elképzelni, Dominika?
3: Hát színész csemetékkel fogunk dolgozni. Szerintem nagyon ügyesek lesznek, én látom rajtuk. Igazából az improvizációs része szerintem ez egy kicsit amúgy rájuk is van bízva, ugyanis vannak olyan jelenetek, ahol nem kell teljesen betanulni a szöveget, nyugodtan kibontakozhatják saját magukat, a saját véleményüket, minden véleményt szívesen meghallgatunk. Azonban vannak olyan részek, például az közgazdaságban, amit egyszerűen szerintem muszáj lesz megtanulni, egy kicsit jobban belásni magukat nekik is, ugyanis azok konkrét tények, és abban nem lehet improvizálni, mint például egy képlet, vagy hasonló.
1: Ja, mondjuk, hogyha egy 12-13 éves fiatal most odaállna elétek, és azt kérdezné, hogy miért fontos ez a téma, akkor mit mondanátok neki?
2: Azt, hogy majd később megköszönöd. De amúgy tényleg van, hogy igen, most igen, így hülyén hangzik, de tényleg igazából, hogyha minél előbb elkezdik például az ember ezt így tudatosítani magában, hogy ez erre oda kéne figyelni, akkor szerintem egyébként mondom, ennek egy pozitív kihozatal lehet igazából a végén, és mondom, sokkal több önkontrollt tud megengedni magának egy ember, hogyha tényleg ez a pénzügyi tudatosság beleivódik igazából a minden napjaiban, mert amúgy tényleg valljuk be, azért vannak rengeteg olyan felnőttek is, akik még mindig úgy vannak vele, hogy ez így annyira nem érdekli őket, ez annyira bonyolult dolog, meg hogy őt most nem érdekli, mert hogy nem tudom, akár nincs ideje, vagy nem tudom, nem érdekli, mert hogy ez abszolút nem az ő témája, meg hogy ő teljesen más, az teljesen rendben van, persze, csak ez hozzátartozik szerintem a mindennapjainkhoz.
1: Mit reméltek, hogyha elkészül a film? Nem tudom, hogy mikor lesz a határidő, mikor lehet majd, és hol lehet majd megnézni, de hogy mi az, amit ebből majd vigyenek haza a gyerekek, vigyenek haza a felnőttek?
0: Igazából belőttünk egy olyat, hogy augusztus 30-áig, vagy tényleg szeptember első heteig igyekszünk lezárni így teljesen, már a vágásokkal is a dolgokat. Utána így a végcél az, hogy tényleg minél több emberhez eljusson. Először privát vetítéseket szeretnénk neki majd tartani, hogyha minden jól alakul, tényleg iskolás gyerekeknek is. Biztos, hogy lesz egy premier vetítés, ahol a szereplők ott lesznek, statiszták, hozzátartozóik, és aztán igazából egy pár hónapig szeretnénk megtartani úgy privátnak, hogy privát vetítéseket tartunk, és ez idő alatt szeretnénk fesztiválokra is küldeni, mert ott nagyon meg van kötve az, hogy nem lehet például, nem tudom, social media platformokra feltölteni teljesen nyilvánosra az anyagot, úgyhogy ez a célunk.
1: Milyen hosszúra tervezitek egyébként ezt a kisfilmet, vagy ez kisfilmnek nevezhető?
2: Igen, igen. Főleg azért is kisfilm, mert ugye ez 20 percre terveztük egyébként, szóval nem egy órása. Azért tényleg arra is oda kell figyelni, hogy meddig tud odafigyelni egy ember, meg meddig tartja fent igazából az érdeklődését egy ilyenfajta kisfilm. Szóval mi ezt a 20 percet lőttük be, és attól igazából plusz-mínusz hogy merre, azt még nem tudom, de mondom kb. Ez a 20 perc hosszúságú.
1: Volt olyan film egyébként most így a előzetes felkészülés során, ami benneteket is inspirált, és persze amit el lehet mondani, vagy akár vannak olyan, tehát hogy léteznek ilyen, ha nem is árultok el konkrétan, mert látom, hogy sok összemosolgás történik itt és most, de hogy vannak egyébként ilyen filmek, amelyek persze ezzel foglalkoznak, mennyire gyakori, és mondjuk a külföldi piacon, vagy ez mondjuk ez a magyar terepen is, vagy a szlovák terepen is megtalálható?
0: amikor ötleteltünk, bennem felvillant egy kép, hogy tök jó lenne megmutatni ezt a felkészülési részt, amikor itt tanulnak a gyerekek, úgy, mint ahogy a karatekölyökben például az első részben van, hogy a verseny előtt megy a nagy felkészülés, zenére összevágva minden ilyesmi. Ez volt így számomra az alapgondolat, amit tök jó lenne így újra kreálni így a saját képünkben. Én ezt osztottam így meg a többiekkel, nem tudom, hogy a többieknek esetleg milyen gondolataik vannak ezzel kapcsolatban.
2: Igen, meg az, hogy most igen, ilyen pénzügyi tudatosság, most lehet, hogy inkább dokumentumfilmet, vagy inkább ilyen tanító videókat tudnék mondani, ami úgy előfordul, viszont ilyen játékfilmet nem tudom. Én még nem találkoztam ilyen játékfilmmel, ha ilyen pénzügyi tudatosságról van szó, szóval szeretjük mi amúgy mixelni itt a témákat eléggé. Szóval szívesen. Nincs nagyon, szerintem.
1: De van-e olyan jelenet, amit mondjuk vártok a forgatáson már most így előzetesen?
2: Nekem mondjuk az iskolai jelenet, meg a montázs jelenet az egyik kedvenceim. Igazából már megvan ugye, hogy képileg is hogyan fog kinézni, szóval annak nagyon örülünk, hogy tényleg el tudjuk képzelni, és annak tényleg a vizuális része nekem nagyon tetszik. Szóval én azt várom a legjobban. Húzós lesz, mert nincs sok időnk leforgatni a helyek kibérlése miatt, de valahogy szerintem sikerülni fog a végén.
1: Van-e még más projekt, amiben vagytok jelenleg, vagy ez az, ami most teljes időtöket, energiátokat most így viszi, és amire koncentráltok?
3: Számomra ez az teljes koncentrációmat kitölti, ugyanis most bevállaltam egy olyan szerepet, hogy én vagyok úgymond a gyártásvezető, tehát hogy elég sok minden oda kell figyelni, hogy minden ott legyen a forgatásnál, hogy semmilyen kellék ne hiányozzon, hogy mindenki ott legyen időben, hogy hogyan legyenek beosztva a csoportok, ki mikor ér rá, hogyan ér rá, és ezt mind beosztani, szóval számomra ez most teljesen leköti a fókuszomat.
1: Tehát a nyaratok ilyen szempontból be van táblázva többiek, ti nálatok is ez ennyire tényleg ilyen sok energiát felemésztő projekt ez most?
2: Az biztos.
1: Hogy most erre megy a fókusz.
2: Igen, az biztos, mert hogy a fókusz az tényleg erre megy, mert ahogy már többiek is mondták, azért eléggé nagy projektek, sok emberrel fogunk dolgozni most, nem csak hárman leszünk igazából a gyártásban, hanem heten leszünk például a gyártásban, szóval azért sok minden erről oda kell figyelni, időpontokra, helyszínre, ez a kamera állás legyen meg, az legyen meg. Szóval tényleg ez telít igazából ki az időnk nagy részét most. Hát meg ugye ott van az orvérzés, ugye amit most igazából ilyen szólóba csinálok, de egyébként sokkal jobban, meg sokkal gördülékenyebben tud menni. Tehát az előző nyár az olyan volt, hogy pont akkor kezdtük el, amikor már kezdett vége lenni a nyárnak, és akkor ilyen kevesebb időnk volt, viszont most már a nyár elején minden egyes dolgunk, amihez hozzá tudunk nyúlni, azt már tudjuk akár kitenni, vagy tudjuk akár posztolni, szóval még azzal foglalkozunk így mellékállásban.
1: Tehát nem unatkoztok nyáron. Én nagyon szépen köszönöm, hogy így előzetesen is beavattatok, így a kulisszák mögé nézhetünk, hogy mire is készültök most hamarosan, tehát tényleg az utolsó simítások zajlanak, és nem sokára Szegfű Noel, Esztergályos Dominika és Sós Bertalan, hát egy jó nagy csapattal elkezdi a forgatást, méghozzá Dunaszerdahely lesz a fő helyszín, egy városi pénzügyi kvízversenyre készülnek, tehát gyerekek, és a játék során tehát válnak belőlük tulajdonképpen kis felnőttek, hogyha így, ha így nagyon röviden össze kellene ezt foglalni, és hogy vajon mennyire sikerül a pénzügyi tudatosságot bevinniük majd a hétköznapokba, az majd a kisfilmből kiderül, mi pedig majd várunk benneteket vissza, már a kész eredménnyel, hogy hogyan is sikerült a forgatás, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és beszélgethettünk.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Sok sikert.
2: Köszönjük.

0: Tamás Ákos kollégámat kapcsoljuk egészen Gombaszögről, ugyanis július 14-én megnyitotta kapuit, illetve most nyitja meg kapuit a fesztivál, és hát ha jól tudom, akkor Ákos most már biztos helyen van, és tudunk beszélgetni, van vétel, és bízom benne, hogy halljuk egymást. Szervusz!
1: Szia Maja, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na mesélj, mi az, amit itt tapasztalsz így most a kezdéskor? Hát nagyon várom a helyzetjelentést. Hogy vagy?
1: Köszönöm a kérdésedet, jó vagyok. Épp most kijöttem a kempingbe, hiszen jelenleg még az utolsó simításokat végzik a szervezők. Beszéltem Mászali Gábor főszervezővel, aki mondta, hogy idén az infrastruktúrára helyezték a hangsúlyt, de azon belül is a nem láthatóra. Így az áram, víz, internet ellátás, ami sokkal jobb lesz, mint eddig volt, viszont egyelőre a mobil hálózattal még kisebb gondok vannak, ezért jöttem ki biztosan, hogy ne kelljen nem, hogy szétkapcsol minket a hálózat, viszont itt a kempingben, ahol vagyok, itt az állandó közvilágítás bővült, úgyhogy most már nyugodtan tudnak majd jönni-menni az itt alvók, akik sátorjeggyel vagy lakókocsi jeggyel fognak itt sátorozni ezen a héten. Tehát egyelőre jövés-menés van, már a főkapu előtt már néhány ember található, akik várják a nyitást. Beszéltem is Dunaszerdahelyről érkező fiatalokkal, két lányjal, akik a Bogas zenekarral együtt érkeztek, úgyhogy mondták, hogy alig fértek el az autóba, hiszen a dobok mellett kellett eltölteniük azt a majdnem 5 órás utat, és akkor megkérdeztem, hogy mi az, amire figyelnek, hiszen egész héten itt lesznek, tehát a klasszikus sátor, matrac, háló, zsákon kívül rengeteg konzervet hoztak magukkal, illetve bort, vizet és szódacsinálót, hiszen fröccsözni szeretnének. A legjobb pedig az volt, amikor megkérdeztem az öltözetet, hogy milyen öltözetet hoztak magukkal, ezt fel is jegyeztem, meleg, lenge, sportos és allós.
0: És azt hiszem, hogy ez tényleg mindent magába foglal. Ugye mi már tegnap egyeztettünk arról, hogy mi minden vár például akár rád ezen a héten, de hogy engem tényleg érdekelt az is, hogy milyen a buli előtti csend, tehát nem tudom, sikerült-e tegnap végül kinézned, és kicsit így, nem is tudom, így felmérni a terepet, hogy van, aki már egyébként nem hogy a nyitásra, de hogy egy nappal korábban érkezett?
1: Igen, voltak néhányan, akik már megérkeztek vonattal, ők már a sátrat is felállítottak, de hivatalosan a sátorépítés is, és a megnyitás is minden csak 12 órától lehet. Amúgy élet van, hiszen rengeteg szervező van, meg rengeteg bolt, és tehát ők is itt vannak a sátrakkal, szóval ugyanaz a helyzet tegnap is, ez a jövésmenés, meg ma is, úgyhogy még most egészen délig ez látható.
0: Sikerült esetleg olyanokkal beszélgetned, akik már megérkeztek, hogy ők mit szeretnek például abban a hangulatban, amikor mondjuk még korábban érkeznek, mint maga a nyitás és a kapunyitás?
1: Erre mindig azt szoktak mondani, hogy ez maga Gombaszög. Tehát úgy igazából is konkrétumot soha senki nem tud ezzel kapcsolatban. Akar, hogyha a fesztivál alatt kérdezem, meg a legtöbbször mindig ezt a választ kapom vissza, hogy ezt ki kell próbálni, ezt meg kell élni, persze, barátok, stb. Ilyen klasszikus közhelyek el szoktak hangzani, de konkrétumot igazából, tehát mindenkinek, minden hallgatónak azt kívánom, hogy próbálják ki, és akkor rá fog jönni.
0: Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy ha még valaki például nem járt Gombaszögön, akkor te, mint folyamatosan visszajáró személy, te hogy éled meg? Milyen az a Gombaszög? Tehát, hogy ugye, hogy is mondtad előbb, hogy ez Gombaszög, tehát milyen?
1: Tehát én többféleképpen próbálom ki, hiszen én Tornaján lakom, úgyhogy én rendszeresen járok haza, de azért nem csak dolgozni szoktam, nem csak az interjúkat készítem egyfolytában, hanem azért zenekarokra is el szoktam menni. Tehát a közvetlenség, a nyitottság, az elfogadás, talán ezek lennének azok, ami mindenképpen jó. Én meg például azt szeretem, hogy igazából nem kell a programfizetet egyfolytában nézni, mert mindig találok valami olyan dolgot, ami leköt, és talán ez a szertfeljelgazó program, hogy filmet akarok nézni, akkor filmet nézek, hogyha ha színházi előadásra vagyom, akkor színházi előadásra, ha tudományos előadást szeretnék, akkor azt, ha politikát azt, hogyha rockkoncertet, akkor azt. Szóval igazából szerintem azért jó, mert és azért sok színű az egész, mert nagyon szerteágazó, rengeteg program van, talán néha már úgy érzem, hogy kicsit sok is, ez akkor tűnik fel, amikor egyes előadásokon csak 2-3 ember van, mert egyszerre annyi esemény zajlik.
0: Igen, neked van egyébként személyes kedvenced, amit nagyon vársz?
1: Hát igen, a mai napon nagyon szeretném megnézni az Ivan and the Parazolt, csak közben, ha már rátértem a Radványi mozira, és akkor most itt mondok egy ilyet, hiszen zajlik éppen a labdarúgó világbajnokság is, és aki nem döntött el, hogy a Ivan and the Parazolra vagy a VB-t fogja nézni, az nyugodtan megteheti mindkettőt itt gombaszögön, hiszen ekkor a Radványi moziban nem filmek fognak menni, hanem VB meccsnézés lesz. Szóval valószínűleg én a fél időt fogom nézni, és utána azt mondják az Ivan and the Parazolra, utána pedig Arthur Rambo koncert lesz a mai napon. Amit még a mai napon mindenképpen szeretnék megnézni, az a Szakszögben, a világ az abszolút nulla közelében Szabó Pál tudomány népszerűsítő előadása, amiről valószínűleg holnap be is fogok számolni élőben, hogy mi újat tudtunk meg a tudománnyal kapcsolatban.
0: Igen, mert ugye ez is nagyon fontos információ, hogy fogod nekünk hozni ide a stúdióba, vagy fogod nekünk ide szállítani az újdonságokat. Mikor várhatjuk, hogy bejelentkezel még nekünk, és mondjuk milyen interjúkat tervezel készíteni?
1: A szerdai napon holnap szintén élőbe fogok bejelentkezni a Nappaliba, ahol majd erről a tudomány népszerűsítő előadásról fog beszélni, illetve a csemadokról, mert a csemadok visszatért, és erről majd kicsit bővebben a holnapi napon fogok beszélni. Csütörtökön pedig már interjúk fognak elhangzani a Nappaliba, ahol többek között az említett zenekarokból is szeretnék megszólítani, illetve hát én az oktatás felé mindenféleképpen valami oktatással kapcsolatos előadáson fogok részt venni, úgyhogy ezek fognak elhangzani. Viszont szombat reggeliben is leszek, ott egy táborlakó fog beszélni, úgy egyeztem meg a szerkesztővel, illetve egy kocsmavezető, tehát hogy élik meg a vendéglátósok ezt az egyhetes maratont, úgymond, illetve még le van szervezve Tunyogi Bernadett, aki a P-mobillal fog fellépni péntek este, és ő fog még egy rövid interjút adni, de ezen kívül még sok minden lesz, mert ezzel általában úgy szoktam lenni, hogy így első látásra azt mondom, hogy jó, aztán meg nem is biztos, hogy olyan jó rádiós anyag, közben meg bemegyek egy másik helyre, ahol meg olyan jókat hallok, hogy azt muszáj a hallgatóknak is tudniuk.
0: Tehát akkor érdemes hát egy kicsit hátradőlni is, és közben pedig úgy dolgozni, és úgy szemlélni a terepet. De egyrészt azért mégiscsak jó szórakozást kívánok neked, mert azért kívánom, hogy szórakozz is, mert ugye azt rádiósként tudhatjuk, hogy szórakozva is tudunk mi dolgozni, és hát hogyha minden adott hozzá jó hangulat, akkor szerintem ebből mi is biztos vagyok benne, hogy profitálni fogunk itt a rádióban. Úgyhogy köszönöm szépen, Ákos, hogy bejelentkeztél nekünk, és hát várjuk az újdonságokat, és várjuk a beszámolókat tőled. Köszönöm szépen még egyszer. Tehát kezdetét vette a mai Nappali, illetve most veszi kezdetét, és most nyitja ki a kapuit a gombaszögi nyári tábor. Tamás Ákos kollégánkat kapcsoltuk egyenesen Gombaszögről.
1: Köszönöm én is.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőttöt kívánok a Nappali záró órájában, július 14-én. Egy olyan vendéget ismerhetnek meg hamarosan, perceken belül, akinek videói hónapok alatt több millió emberhez is eljutottak. Vörös László, vagyis Laci Show, humorral és nyelvi játékokkal mutatja meg a magyar nyelv és a szlovák nyelv érdekességeit. Arról is beszélgetünk nem sokára, hogy hogyan készülnek ezek a videók, honnan jönnek az ötletek, és milyen ember rejtőzik a kamera mögött. De előtte még következzenek a legfrissebb hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A KDH bírálja az oktatási miniszter munkáját, újabb orosz támadás érte Kijevet, jobbára felhős idő mellett akár 32 fok is lehet. A részletek következnek. A KDH bírálja az oktatási minisztérium törvénytervezeteit, a párt szerint a készülő jogszabályok túlzottan központosítják az iskolarendszert, növelik a bürokráciát és csökkentik a szülők, valamint az iskolák önállóságát. Az oktatási minisztérium visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a reformok hosszú szakmai egyeztetés után készültek, és céljuk a minőségi oktatás erősítése, az iskolahálózat korszerűsítése, valamint a regionális különbségek csökkentése. Szlovákia hivatalosan is elindította kampányát, hogy 2028 és 2029 között az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagja lehessen. Juraj Blanár külügyminiszter szerint az ország már a tagállamok többségének támogatását megszerezte, de a kampány most intenzívebb szakaszba lép. A választásra 2027 júliusában kerül sor, Szlovákia jelenleg egyedüli jelöltként indul a kelet-európai országok számára fenntartott helyért. Súlyos mulasztások miatt leváltották az iglói járási ügyészség vezetőit a gölnicbányai feleséggyilkosság ügyében. Maros Zsilinka, a legfőbb ügyész szerint a tragédiát megelőző eljárás során törvénysértések történtek, és a gyanúsított ellen nem megfelelő jogi minősítéssel indult eljárás. A rendőrség közölte, belső vizsgálatot indít az ügy kezelésének felülvizsgálatára, különös tekintettel a családon belüli erőszak áldozatainak hatékonyabb védelmére. Ukrajna támogatása, a közel-keleti helyzet és a Fekete-tenger térségének biztonsága állt az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának középpontjában. Szlovákiát Marek Estok külügyi államtitkár képviselte, aki megerősítette, Pozsony továbbra is támogatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását és új segítségnyújtási csomagot készít elő a következő télre. A tanácskozáson a felek a közel-kelet stabilitásáról és a hormuzi szoros biztonságáról is egyeztettek. Az amerikai hadseregi már harmadik egymást követő éjszaka hajtott végre légi csapásokat iráni célpontok ellen, válaszul a hormuzi szorosban történt iráni támadásokra. Teherán drónokkal és rakétákkal válaszolt, többek között Kuvait, Bahrein és más öbölmenti térségek irányába. Donald Trump amerikai elnök közölte, a katonai műveletek akár hetekig is folytatódhatnak, ugyanakkor továbbra is lehetségesnek tartja a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról. Az amerikai hadsereg hajnalban jelezte, befejezte legújabb iráni hadműveletét. Az Egyesült Államok középső parancsnoksága közölte, az 5 órás akció során több iráni katonai célpontot támadtak meg sikeresen. A CENTCOM szerint a művelet lezárult, a részletekről azonban egyelőre nem adtak további tájékoztatást. Új európai légvédelmi koalíció alakult Ukrajna támogatására. Franciaország, Németország és további 7 ország közösen kívánja fejleszteni a rakétavédelmi képességeket az orosz támadásokra válaszul. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök azt kérte partnereitől, hogy a tél előtt havonta 100 Patriot rakétát biztosítsanak Ukrajnának. A Kreml bírálta a kezdeményezést és a résztvevő országokat háborúpárti koalíciónak nevezte. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet kedre virradó éjszaka. Az ukrán fővárosban több robbanást lehetett hallani, miközben a légvédelem ballisztikus rakétákat próbált megsemmisíteni. A város déli részén raktárépületek gyulladtak ki, személysérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. A támadás egy nappal azután történt, hogy Ukrajna és szövetségesei Párizsban új légvédelmi együttműködést jelentettek be. sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Hétfőn is szüneteltek a küzdelmek a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon. Ma 21 órától játsszák a Franciaország, Spanyolország, szerdán szintén 21 órától az Argentina, Anglia elődöntőt. Az Etoparkban ma 19 órakor kezdődik a Győr Vikingu Reykjavik visszavágó a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az izlandiak nyerték 1-0-ra.
2: Időjárás. Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset lassítja a forgalmat Pozsonyban a Lanfranconi hídról az Inhaba felé vezető pályán. Sebességet mérnek Rozsnyú előtt Rudná felől és Csécsen a temetőnél mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Egyetlen mondat, néhány másodperc, és már is azon kapjuk magunkat, hogy hangosan nevetünk, vagy éppen próbáljuk kimondani a képernyőn hallott nyelvtörőt.

0: A közösségi médiában egyre többen ismerik Laci Show videóit, amelyek játékosan mutatják meg, hogy mennyire izgalmas tud lenni a magyar nyelv, különösen egy kétnyelvű közegben. A videók mögött azonban nem csak humor, hanem sok munka, kreativitás és hát nyelvszeretet is van. Mai vendégem Vörös László, akit most nem csak tartalomkészítőként, hanem emberként is szeretnénk jobban megismerni itt a Nappaliban. Szia Laci, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy idejöhettem. Mindenkit üdvözlök.
0: Hát ugye ez az első alkalom egyébként, hogy így rádióban mesélsz arról, amit te csinálsz.
1: Igen, igen, úgy van.
0: Novemberben kezdted a videók készítését.
1: Igen.
0: Milliós megtekintések.
1: Há, úgy van, igen.
0: Ez milyen érzés? Így, hát, tulajdonképpen még azt sem mondhatjuk, hogy egy év sem telt el.
1: Igen, hát mondom úgy, hogy nagyon jó érzés, nem is vártam, hogy annyi millió ember fogja nézni a videók. Hát úgy próbálkoztam mindenféle videókkal, és úgy, de én nagyon szeretem a nyelvtörőköt, akkor ez nekem a legkedvencem, és most hát ezt csinálom.
0: Igen, ugye a hallgatóinknak azért, hogy annyit úgy érdemes így belengetni így először, majd a végére hagyunk nyelvtörőt, és a kedvenc nyelvtörőidet, de ugye a videóid azok általában úgy jelennek meg, hogy akuszapovépo magyarszki, tehát hogy mondjuk azt magyarul, de hogy honnan jött maga ez az ötlet, hogy ilyen videókat
1: persze
0: készíts?
1: Én programozó vagyok, és engem programozó vagyok, akkor ahogyan dolgozok én a szociális hálózatokkal, és úgy, akkor engem nagyon érdekel, hogy hogyan működnek az algoritmusok a hálózatokon, és én próbáltam csinálni egy pár videót TikTokon, és úgy, na és én mindenféle ilyen sportolás videó, aztán a kiskutyámmal videó, valami nevetséges videó, és hát mindenféle így próbálkoztam, és ott azért nem volt annyira sok, nem látta nagyon sok ember, csak úgy próbáltam, és mindig nekem tetszettek ezek a nyelvtörők, de angolul is, németül is, és így. Na és mondom, hát kipróbálok a TikTokra egy nyelvtörőt fölteni, és ez ilyen angol-magyar volt. Na és azelőtt ilyen 500 ember látta a videót, 300, és na föltettem ezt a nyelvtörőt, és látom most ott 6000. Akkor láttam, hogy fúha, az már sokkal több, mint azelőtt.
0: Sokkal több, mint az 500.
1: Igen, igen. Na és aztán próbáltam a Instagramot és a Facebookot. Na és első videót, ami föltettem a Facebookra, nem tudom, lehet második, az már egy jó 100 000 ember látta, akkor az első nekem volt lehet csak 10 követő, nem sok, és annyi ember, akkor néztem, akkor kipróbálok egy másikot, egy harmadikot, és már így ment tovább.
0: Meglepett, tehát ugye nyilván hozol magaddal egyfajta informatikai tudást,
1: igen,
0: és
1: igen.
0: Ugye mondtad is, hogy érdekelt, hogy hogyan is működnek az algoritmusok. Tehát, hogy akkor ezek szerint ez ugye abszolút tanulható, tehát nem csak igen. Az algoritmus tud bennünket becsapni, de hogy mi is meg tudjuk tanulni azt, hogy hogyan is működik.
1: Igen, persze, mert nagyon nagy a különbség abban, hogy hány órakor az a videó föl van téve, és nagyon fontos az is, hogy milyen hashtageket teszünk a Facebookra is úgy. Mert azt is nagyon sokat próbáltam, hogy 3-kor tettem föl, 5-kor, reggel, na és rájöttem, hogy milyen a legjobb idő, akkor sokat én nem úgy mondom, hogy kutattam, de az algoritmus úgy, hogy az ember tudja, hogyan működik, akkor sokkal több a követő, meg a mindenféle.
0: Tulajdonképpen egyfajta elemzést is végeztél, és ilyenkor mondjuk ugyanazt a videót próbáltad meg eljuttatni más-más időpontokba, tehát hogy folyamatosan ugyanazt töltötted föl, vagy hogy ezek más-más videók voltak.
1: Nem, úgy, ahogy mondod, hogy ugyanaz a videó, és mondjuk föltettem reggel, na és volt ott lehet, én nem tudom, 20 000 nézés, és aztán én letöröltem, megint föltettem, de 3:30-kor, és volt ott 100 000, akkor már tudtam, hogy mikor. Mert az algoritmus úgy működik, hogy első 3 óráig azt nézi, hogy mennyi a like, mennyi a komment, meg így, és hozzászólások, és aztán, ha van már több, és emberek reagálnak, akkor algoritmus mutassa több és több embernek.
0: Ugye angol-magyar videóval kezdted.
1: Igen.
0: Mi vitt rá arra, hogy mondjuk válts a szlovák-magyarra?
1: Hát, mert én a szlovák-magyar vagyok, és én beszéltem a barátokkal is, és mondtam nekik ezeket a szövegeket, és nagyon nevettek, akkor próbálom szlovák-magyarul. És ahogyan nézik a emberek a videóimokat, akkor ott nagyon sok a cseh ember a Facebookon is. Hát akkor ezek jól nevetnek rajta. Így,
0: ez így a célod egyébként, a szórakoztatás?
1: Igen, az.
0: Igen, uh-huh. Ugye alapvetően pozsonyi születésű uh-huh. vagy, családod Dunaszerdahely környéki, egyébként pedig Rajkán élsz. Uh-huh. Ki a te elsődleges célközönséged? Ugye onnan, hogy uh-huh. eljutottunk, onnan, hogy az angol-magyar változatból igen. eljutottunk a szlovák-magyar változathoz, uh-huh. tehát hogy kifejezetten ez a két nyelvű közeg az, akinek most már készíted ezeket a videókat?
1: Igen, a Facebookon biztos így szlovák emberek, magyar emberek is, szlovák magyarok, nagyon sok cseh, de ahogyan teszem föl a videókod a Instagramra, meg így, akkor ottam, elég jó sok ember a Magyarországról, aztán a Románia, mert ott is elég sok magyar él még, és mondjuk svédek is, meg így, mert ott is van mondjuk a ő betű, és a finneknél is, és angolul írok vele, és visszaírok, és nevetünk ezen, mert van a nyelvtörő, azt majd mondom, de ottan annyi a ő betű, hogy más nyelvben nincs, még török nyelvben se, akkor nevetnek ilyen szlovénok is, és úgy, mert mondjuk van egy nyelvtörő, ami ott van.
0: Persze, mondhatod, nyugodtan elmondhatod, vagy ezt amúgy mindet fejből tudod?
1: Igen, de kérdezik az emberek, hogy hogyan csinálom a videót, akkor hogy az csak 5 perc, és mindjárt megmondom. Ezek a szavak, ami vannak, igen, de utolsó, ami van, hogy így, hogy megmondjam, csak úgy, az nem, egy kicsit kell nekem is tanulnom, mert azért nem annyira könnyű. Most mondjuk volt olyan nyelvtörő, volt a sző, a hörcsök, és nevettek a szlovénok, meg horvátok, mert náluk van olyan szó, hogy harcsák, és az ugyanaz. Akkor, ez a közönség, ezen nevetne.
0: Tehát, hogy ők is jól derülnek rajta, és keresik a hasonlóságot egyébként a szavak között?
1: Persze, igen, mert azért a magyar az jó, tudjuk milyen nyelv, tisztára más, mint a más nyelvek, de azért egy pár szó van, igen, és mondjuk a románok, ami tudnak magyarul, akkor ők beszélnek magyarul, és azért van egy pár szó, ami hasonló. De.
0: Uh-huh. Igen, és amikor egy-egy ilyen videónak uh-huh. nekiállsz, ugye, amit igen. tényleg látunk, hogy néhány másodperc az egész, tehát igen. így kigurított tulajdonképpen magyarul ezeket a nyelvtörőket. Uh-huh. Egyrészt ezeket te találod ki, vagy van uh-huh. honnan inspirálni, mert azért, hogyha a külföldön egy kicsit utána nézünk, akkor vannak uh-huh. ilyen hasonló tartalmak.
1: Igen. Vannak olyanok is, ami én találtam ki, de azért sok ilyen van, aki mindenki ismeri, és így, de van persze onnan viszem a inspirációt és úgy, de én is egy párt kitaláltam.
0: Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy uh-huh. egy igazi nyelvtörő vagy. Vannak még más nyelvtörők, akikkel kapcsolatban, vagy a világ, nem tudom, számos pontjáról, akikkel így inspiráljátok akár egymást?
1: Igen. Nem tudom, mondhatom persze. a nevet, ez Barbara Horváth, ő egy szlovén, és neki van, de olyan, hogy angol, meg szlovén. És ottan olyan szavak vannak, ez az is nevetséges, hogy skrz, mint nálunk van a strcs, prsz, krsz, krg, de szlovénban ez még nehezebb, mondhatom. Akkor én is nézek ilyen videót, persze más emberek ezt csinálják, németek, angolok, franciák.
0: Arabul is, ha jól láttam, ott kommentáltak hozzá, tehát hogy még az arab országokból is követnek
1: persze.
0: téged.
1: Jön sok komment minden részből. Akkor van a inspiráció, na, más nyelvekben is. Igen, igen.
0: Amikor azt mondtad, hogy te találod ki ezeket ezeket a nyelvtörőket, igen, akkor ez mennyire nehéz, ugye most már november óta, mert viszonylag sok videót láthatunk, tehát hogy volt olyan érzés, hogy igen, most már fogy az inspiráció, vagy fogynak a szavak?
1: Persze, persze. Na úgy volt, hogy mikor én kezdtem, na algoritmus a Facebookon pedig úgy, hogy ha valaki kezdő, akkor ad neki egy nagy esélyt. Az a inkább nehezebb, hogy már van egy pár millió videó, és a másik is legyen jó, meg így. Persze nem mindig van úgy, de én szerintem annyi szó még van a magyarban, hogy még lehet, de igen, igen. Úgy kezdtem, hogy mi a kedvenceim, akkor ezekkel kezdtem. Na és úgy volt, hogy na majd végén, vagy úgy, én megmondom ezt a nyelvtörőt.
0: Közben jöhet egyébként, ja, ha van több nyelvtörő is, akkor csak nyugodtan, hogy tényleg ne csikázzuk itt, a dolgokat, és akkor igen, akkor jöhet egyébként nyelvtörő.
1: Persze. Na, volt nekem egy lehet 3-4-5 videóm, és ott volt ilyen, 100 000 ember látta, 200 000 és úgy. Na, és aztán jött a kedvencem, az volt, mondhatom a szlovákos,
0: persze, igen,
1: meg magyarul?
0: Igen, igen, igen.
1: Igen, akkor az volt, amiről beszéltünk, hogy 5 tureckých voló sa točí okolo 5 gréckých voló. Na és magyarul, ha valaki gyorsan mondja, az 5 törögökörpörök, 5 görögökörkörű. És ez volt a kedvencem, és én csak úgy próbáltam, föltettem a Facebookra és Instagramra, na és most nézem, és ez a videó a Facebookon, az na most lehet 2,9 millió belátás, és Instagramon lehet 1 millió, és én föltettem a Facebookomra, hogy most annyi ember látta, és úgy, és a barátok kezdtek nekem írni, de nekem a szomszédom ezt elküldte, nekem pedig a kollégám, meg így, és az nagyon, több mint 2 millió ember látta.
0: Milyen érzés volt azt így tudatosítani, hogy több millió ember látta azt a videót, amit te elkészítettél, amit kinek a kollégája, valakinek a barátja, családtagja így tovább küldte.
1: Igen, szomszédok már mondjuk nekem a szüleimnek a szomszédok, hogy láttuk a fia... Na.
0: Láttuk a Lacit,
1: hogy ez mit csinál, és úgy, és... Hát, elég jó érzés van, ezt soha nem vártam, mert ha valaki kezdő, akkor azért ez tart lehet egy évbe, vagy úgy, és nagyon konszekvent, gyakran kell tenni a videókat, és így. Na, úgy mondom, hogy ezt nem vártam, mert annyira sok ember ezen nevetett, akkor hát én is.
0: Igen, csak azt nem kezdtél el merni te is egyáltalán nevetni, hogy látod, hogy mások is nevetnek rajta?
1: Igen, mert láttam a hozzászólásokat, és én ezeken nagyon nevetek. Az valamikor olyan nevetséges, mert mondjuk csehek írnak, hogy most mondom csak csehmat, átfordítsuk, hogy znyíto ako palbas gulometu. Tudja, hogy mind a gépfegyver, vagy hogy ez úgy hangzik, mint a öreg Warburg most tartól. Na, és így, vagy azon is nevettem, hogy egy követő írt nekem oda, hogy már soha nem fogok enni, se inni, ha nézem a videóitokat, mert mindig kiköpöm a kávét a monitorra, és úgy. Na, de nagyon sok ember is, nagyon szép kommentek van, egy pár van olyan, ami nem szép, persze, de...
0: Ezeket egyébként moderálod, tehát kizárod, törlöd, vagy mi ilyenkor a teendő? Mert tényleg ekkora megtekintésnél azért igen, benne van a pakliban az, hogy jönnek meg kéretlen hozzászólások.
1: Igen, igen, hát úgy van, nekem lehet... 99% a hozzászólás az semmi rossz, csak ilyen nevetés és jó támzá. Na, és persze, hogyha van idő, mindig visszaírok, hát kell azért a követőkkel kontaktba lenni.
0: Hát akkor tartod is a követőiddel a kapcsolatot?
1: Persze, hát ha van idő, már mindig visszaírok, csak egy kicsit nekem tart, ha visszaírok, mert most a utolsó videó, amit ittem, akkor ott van lehet 700 hozzászólás, és az azért tart, ha kell visszaírni.
0: Mennyi időt vesz ez igénybe? Mert azért tényleg 700 hozzászólásra?
1: Hát persze, az egyszerre nem lehet, az most van 15 percem, akkor visszaírok, még így, és na úgy van, hogy nem mindig mindenre lehet visszaírni, mert nagyon sok. De mondjuk a rekordom az Instagramon volt, és ott volt, na, 5,5 millió ember látta a videót, de ezek már amerikaiak is voltak, mindenféle is. Na, ennyi ember Szlovákiában, Csehországban nincs, na, 5,5 millió Instagram ember nincs. De az volt ilyen, na, és ott volt 2,5 ezer kommentú, na, hozzászólás, akkor arra már nem is írtam vissza, mert az nem tudom, 2 napja tartana. Na, akkor...
0: Mennyi követőd van most akkor? Számon tartod-e? Uh-huh.
1: Igen, na, ha összeszámolom az összes hálózatot, akkor lehet ilyen 80 ezer. Lehet egy kicsit több, mint 80 ezer.
0: Előfordult már, uh-huh. hogy megismertek az utcán, és most ez mennyire jellemző?
1: Hát nekem ez elég gyakran történik, mert, és ez elég nevetség is nekem, mert na, múltkor voltam benzinkúton, na, Pozsonyba, és ilyen, na, estére mentem oda, és mentem fizetni, na, és bácsi, aki ott dolgozott, itt irán nézett, és mondta, hogy jó estét, és nézek rá, hogy mi van, és a kolléga nője szlovákul mondja, hogy to je on, hogy az, én mondta, csak ránéztem, és mondta, hát mi nézzük a Facebookon, és átküldjük a, na, család köröztül, és úgy, akkor csináltunk egy fotót közösen, és úgy, de mondjuk, na, megyek egy boltba, és hogy, na, szlovákul mondják a emberi, ja, vás poznám, že sledujem vás, nézem a videókot.
0: Mit szól ehhez egyébként a család, amikor mondjuk családdal mész, vagy számodra közeli emberekkel?
1: Igen.
0: És hát tulajdonképpen egy ismert emberrel van dolguk.
1: Persze, hát múltkor az történt, na, voltam a szüleimmel Hainburgba, és voltunk vacsorá. Na, sültünk, így éptünk este, és jött a pincér, na, egy kicsit hallottam, hogy beszélt a kollégájával, bocsánat, magyarul. Na, és na, éttünk, és oda jött hoznám, és szlovákul mondja, hogy bocsánat, hogy vás odni kell poznám, hogy magát ismerem valahonnan. Hogy nem tudom, hogy onnan, akkor ránéztem, és mondtam, egy nyelvtöröd, akkor elkezdett nevetni, ja, már tudom. Na, de történt, vagy megyek a piacra, Szereden voltam ottkor a piacon, és mindig beszéltem egy bácsival ott, hogy nem tudom, milyen paprikája van, meg úgy, és múltkor odajöttem, és rám nézett, hogy én már tudom, honnan ismerem magát. Akkor ez már elég gyakran van, vagy megyek, nem tudom, a parkba, nem Pozsonba, és ahogy megyek, akkor itt kicsit látom, hogy emberek néznek rá, és valamit beszélnek. Aztán egy pár jön, hogy én már magát ismerem, és így. De mondjuk a magyar határ mellett is, és úgy, na, ilyen nevetséges.
0: Hozzá lehet ehhez egyébként szokni, vagy most már ehhez már így hozzászoktál, hogy így megismernek
1: persze,
0: téged?
1: Persze, hát én nem vagyok valamilyen sztár, vagy nagy influencer, de nekem ez...
0: Tulajdonképpen most már azért valahol azt látjuk, hogy influencernek számítasz, mert sok a követőd, megismernek az utcán, és várják tőled a tartalmakat.
1: Igen, igen, de nem úgy érzem magam, mint influencer, de azért nevetik, mert olyan főiskolám volt nekem a barátom, és így, akkor nem tudom, 20 év után nekem írnak, hogy na, anyukám nagyon nevelt a videóikon, meg így, akkor hát ez nem rossz érzés.
0: Persze, ez egy jó dolog.
1: Igen.
0: Ez egyedül készíted a videókat, uh-huh. vagy pedig van segítséged is?
1: Na, én egyedül csinálom, egy pár videót csináltam a barátom, bocsánat, a barátnőmmel, nem csak barátok vagyunk, nem barátnő, akkor azzal is csináltam, Denisa Pavlíková, szia, csináltam vele is, na, és ha van idő, akkor ővel is, de 99% csinálom maga.
0: Mi volt a leghosszabb ideig tartó videó, akár felvételben, uh-huh. kitalálásban, tehát, hogy volt ilyen rekordod?
1: Igen, na, ami volt lehet a leg, na, nem mondom, hogy legnehezebb, de leghosszabb, nekem elég, na, soká tartod, míg, na, nekem körülött azért egy tanulni ezt. Na, az volt ilyen, hogy zöld öblös köcsögöt örökölt ödön, zöld öblös köcsög fölött ödön röhögött sköpött. Na, ilyen hosszabb. De mondjuk ez jó 2 órát, azt a utolsó, na, az a szekció, amit mondom mindig a videóba, akkor na, mondom, 2-3 óráig tartod, mert ez mondjuk nem olyan nyelvtörő, de az elég hosszú volt, meg sok ő volt ott.
0: Mert ezeket egyszerre veszed, tehát hogy itt nem lehet vágás közben,
1: nem,
0: vagy igen?
1: Nem, igen.
0: Amikor mondod a nyelvtörőt.
1: Persze, az vágás nélkül van. Na, egyben mondom egészen.
0: És volt olyan, ami viszont ilyen, tényleg ilyen szinte egy csettintésre nagyon gyorsan sikerült?
1: Igen, mondjuk a legutolsóbb, az, na, ha mondhatom.
0: Persze, igen.
1: Igen, az volt olyan, hogy... hogy először mondom szlovákul az, hogy cez deň laponský kňaz káže v obývačke laponskej fary. Na és magyarul az, hogy nappal a lappap, a lappap nappaliában papol. Na ez ilyen, de ez nem volt nehéz, ez ilyen gyors, de na mondjuk ezzel a 5 török, 5 görög, ez is olyan gyors. Na, vagy mondjuk nagyon jó volt a, na, de ezt lehet mindenki ismeri, a nem minden szarka-farka, tarka-barka, ezen is nevettek, és legtöbben lehet a csehék, mert náluk van ilyen mese, hogy lópezsnyík szárka, és ott volt a szarka-farka, tarka-barka, akkor ez is nagyon nevettek róla, na, ezen. De szerintem a legnehezebb, ami na, nekem az nagy problémát csinálta, hogy egyszerre megmondjam, az pedig a luxus busz slusszkulcs, meg ilyenek, az orzasztó.
0: De ezt ki sem merném mondani most így, mert ebben tuti, hogy belefülne a nyelvem, de van olyan, amikor felvételkor te magad is jókat
1: persze,
0: nevetsz?
1: Persze, igen, mert akarok egy pár videót most olyan úgy csinálni, ezeket a behind the scenes, mert én elkezdem mondani na, azt a utolsó nyelvtörőt, ezt a hosszú na, nyelvtörőt, és hát persze, nekem is aztán a nyelven na, és elkezdek rajta nevetni, mert sokszor ezek azért nem könnyű dolgokna.
0: Hát egyáltalán nem egyszerű, és például egy-egy videódnál így szoktam is nézni, hogy esetleg te ezt olvasod, de hát ugye most is ezt így ilyen rendkívül könnyen és fejből, tehát ezeket
1: persze
0: meg kell tanulni fejből.
1: Igen,
0: először?
1: Igen, mert persze, hogy próbáltam úgy, hogy ráteszem egy falra a textet, és hogy fogom olvasni. Hát, nem fog hazudni, próbálta. De az látni, hogy valaki olvassa. Akkor mondtam, hát ez azért nem annyira nehéz, akkor én inkább megtanulom. Na, de egy na, fél órát, órát, még így, na nem összes, de azért tart.
0: Volt olyan videó, amit a követők inspiráltak, vagy szoktak küldeni szó ötleteket
1: persze,
0: is?
1: Persze, persze. Mondjuk egy követő nekem elküldött Facebook köröztül egész könyvet, hogy nyelvtörők, lefényképezte nekem, és ha itt van egy kis inspiráció, akkor na, ha jól lenne, akkor igen, de azért írnak a hozzászólások ott is, hogy lehet ez is jól lenne, akkor egy pár már volt ilyen, és igen, igen.
0: Érzel mondjuk nyomást azzal kapcsolatban, hogy mondjuk elvárják tőled azt, hogy egyre viccesebb és viccesebb legyen, vagy igazából pontosan ez az, amit várnak tőled, és csak mindig új tartalmakkal.
1: Persze, hát azért nem érzek ilyen valamilyet,
0: tehát
1: de...
0: Tehát nincs nyomás ilyen szempontból.
1: Nem, én úgy, na... Úgy csinálom, hogy ez, ha van ottan valami nevetség, és az nem kell egy millió ember, hogy lássa, akkor ezt nem érzem, de na, rájöttem, hogy valami nagyon hosszú vagy komplikás, akkor az nem annyira nevetség, és már volt ilyen, és azért nem annyi sok ember látta. De ha ilyen egy kicsit könnyebb, nem olyan hosszú, akkor ez így jól megy.
0: Mi van akkor, hogyha nincs ötlet, vagy egyáltalán volt-e olyan, hogy azt érezted, mert ugye mondjuk tudod azt, hogy mikor érdemes kitenni a videót, mikor várják,
1: igen.
0: Nem tudom, majd még itt is kitérünk majd oda, hogy vannak-e ilyen célok, hogy mi az a rekord, amit meg szeretném mondjuk nézettségbe dönteni, de hogy mondjuk amikor nincs ötlet, akkor mi van?
1: Hát, ha nincs ötlet, akkor én játszok a szavakkal. Mert mondjuk megnéztem, persze, hogy interneten is nézem, hogy magyar nyelvtörők is így, aztán na, ezt a könyvet is kaptam, és így, de aztán jön a idő, hogy nincs ötlet, akkor én elkezdek játszani a szavakkal, hogy úgy legyen, hogy ez a nyelvtörő ne legyen valamilyen, na ilyen, nem, hogy hülyeség, bocsánat, de hogy nincsen semmi értelme, és úgy.
0: Mert van olyan amúgy, hogy egyébként lehet, hogy jól hangzana, de mondjuk nincs értelme, vagy nem lehet mondjuk lefordítani például.
1: Hát, van, de ezek nem valami nagyon jók. Inkább mondjuk ez a 5 tureckých voló, sa točí okolo 5 tureckých voló, ok, aznak, že je valami extra értelme, de ha azért egy kicsit van értelme. De ilyen csak azért csinálni egy nyelvtörőt, hogy legyen, akkor ez nem, inkább legyen egy kicsit, na, hogy legyen benne valami úgy.
0: Számokban mennyire? Ha már ugye itt a számok és algoritmust már ugye beszéltünk róla, jegyzeteled, vagy összeírtad, hogy mondjuk mennyi nyelvtörőt alkottál meg ez idáig?
1: Persze, persze. Na, lehet, na, azért nem valami sok, de na, lehet így 60 kb.
0: Mondjuk november óta az nem olyan kevés azért.
1: Jó, de azért igen, de vannak ilyen influencerek, ami minden másik nap, na, napon föltesznek valami. Azért én nem, én inkább jól főkészelek, és aztán fölteszem.
0: Milyen gyakran láthat tőled a közönség videót?
1: Persze, én úgy szokom csinálni, hogy minden heten egyet. Na, most nyár van, akkor most egy kicsit, na, nem annyi sokat, de...
0: Most akkor egy kis lazítás van.
1: Igen, igen. De úgy, na, szokom, hogy legalább minden héten legyen egy, ha van ötlet, meg így.
0: Ugye több mint 5 milliós volt, jól emlékszem, hogy több mint 5 milliós volt a rekord nézettsége.
1: Igen,
0: a
1: Instagramon.
0: Instagramon a videódnak.
1: Igen, igen.
0: Van-e mondjuk elképzelésben, vagy vízióban még ennél is nagyobb rekord, amit amúgy szeretnél megdönteni?
1: Persze, de nem úgy gondolkozom, hogy most én akarnék 100 000 követőt, meg így, de...
0: Mi a célod akkor?
1: Hát célom az, hogy... Én, nekem a nevetés a céla. Nem várok róla semmit nagyon, de nekem azért írnak már a TikTok köröztül, meg na, Instagram köröztül, meg Facebook köröztül is cégek, hogy akarnék csinálni egy videót, hogy na, ez már egy kicsit...
0: Szeretnének együttműködésbe belevonni?
1: Igen, igen, hogy na, mindenféli, de nem tudom, Franciaországból, most nem akarom cégeket mondani, de ez már ilyen nagyobb is, ilyen joggurtgyártó, meg mindenféli, akkor... Na, de még nagyon nem kezdtem ebbe, de azért lehet már elkezdem.
0: Tehát, hogy elképzelhető az, hogy igenis kinyitod igen. A piac számára a lehetőségeket?
1: Tehát, hát, hogy... lehet, igen, mert már járnak nekem azért, na, jó sok a munkámba.
0: Igen, akkor... mondjuk, mennyire ütközik mondjuk a saját munkád, hiszen ugye civil dolgozóként, tehát programozóként dolgozol, és ugye emellett azért szerintem a hallgatók számára is ez így világossá vált, hogy nagyon sok időt elvesz azért egyrészt kitalálni, felkészülni, felvenni, kitenni.
1: Igen, igen.
0: Akkor... Válaszolni a 700 kommentre, igen.
1: Persze, de úgy van, hogy én ha már kitalálom a nyelvtörőt, akkor ahogyan filmezem, az nem, na, nem tart nekem sokáig. Jó, ha valamilyen nehéz ez a zöldöblös köcsög, az volt, na, többet tartott, de így lehet egy fél óra, egy óra, míg megcsinálom egészet, de na, nekem ki kell először találni, hogy mi lesz a videó.
0: Tehát most már akkor gyorsabban készíted el, mint mondjuk például
1: persze,
0: novemberben, amikor elkezdted?
1: Igen, igen. Persze.
0: Mondjuk az első videó felvétele mennyi időt vett igénybe, és most mennyi időt vesz igénybe?
1: Igen, előtte egy pár órát, lehet egy egész napot is, mert én csak, hogy hogyan kell applikációba betenni a videót, aztán levágni, aztán na, így egy kicsit dolgozni vele. Na, most már ez tiszta gyors.
0: Ugye említetted, hogy most már egészen nagy cégek is szeretnének veled, vállalatok,
1: igen.
0: Franciaországból együtt működni például, de van-e mondjuk olyan, nem tudom, olyan nyelvtörő, akivel szívesen készítenél videót, te magad is? Tehát, hogy ilyen együttműködések vannak-e?
1: Hát, még nagyon nem. Na, van más emberek, akik csinálnak videókat, persze, de a eredeti nyelvtörővel még azért így még nincs ez a... Na, ezt még nem plánoltam.
0: Ugye igen. Azt mondtad, hogy a nevetés és a nevettetés a te fő célod.
1: Igen,
0: mi
1: igen.
0: Az, amit mondjuk szeretnél, hogy mondjuk például mondjuk egy néhány év múlva elmondjanak Laci Sóról, Vörös Lászlóról?
1: Hát, ha már lenne több követő, és lehet, hogy már ilyen cégekkel is dolgoznák, és úgy, Na már úgy van, hogy a, na most, ami utolsó videó, ami volt nekem, akkor az látta 700 ezer ember. És ez csak Szlovákiában és Csehországban, szerintem ez már elég sok. Mert azért 1 millió, vagy 700 ezer az már olyan, hogy valahova maga megy, Trnavára, vagy úgy, akkor az emberek már néznek rám, hogy én már ezt itt láttam a videókban.
0: Van-e személyes kedvenced? Ezt még nem mondtad el, hogy a sok nyelvtörő közül neked melyik a személyes kedvenced?
1: Na, van ilyen 3 vagy 4, de a első persze ezt már mondtam. Ez a 5 görög kör körül. De aztán nagyon nehéz az, hogy na, ez a tetted, ez olyan, ha mondhatom szlovákul is, az olyan, hogy ty si spáchal tento predstíraný čin, ty páchateľ predstíraných činov. No ez ilyen, hogy csak tettek van benne. No az ilyen tetted.
0: Hát ezt ki lehet próbálni, ugye ez nagyon lassan volt, akit egyébként annyira inspirált, hogy szintén elkezdték, azon kívül, hogy jót nevettek rajta, megnézték mondjuk többször, de utána ők maguk is elkezdték a nyelvtörőket mondani,
1: igen,
0: próbálkoztak.
1: Igen, mert írnak nekem a Facebookon, hogy ez könnyű volt, mert ezt megmondtam gyorsan. Nekem ezt tetszik, mert igen, a emberek próbálják ezt itt kimondani, de a szlovák emberek is, meg cseh emberek, akik nem tudnak magyarul, de azért elkezdtek egy kicsit tanulni is a magyar nyelvet, mert na, írtak nekem sok, hogy nem akarom én őket tanítani magyarul, de mondom, nem, én nem vagyok tanár, de aztán írnak nekem, hogy na, már elkezdtem tanulni, és aztán kérdezik, hogy ez, na, jól lefordították-e meg így, akkor na, egy pár száz ember biztos, amiről tudok, aki elkezdett tanulni magyarul. Na, egy kicsit csak, ugye nem, hogy valami intenzív, de azért mennek magyarba, akkor nem tudom, Balatonra, akkor hogy tudják kérdezni valamit. Nem, hogy kérek párkit horcsicával, de virslit, meg a mustárt. Na, akkor igen, ez nekem nagyon tetszett.
0: Tehát akkor most mi az, amit várhatunk tőled egyébként legközelebb, mikor érkezik az új videód, vagy ez mennyire van beütemezve, vagy mondtad, hogy a nyár az egy kicsit lazább lesz ilyen
1: szempontból? Igen, de így, na, ezen a héten meg biztos teszek föl, már tudom is milyen lesz, de nem akarom mondani.
0: Ez még titok, igen.
1: Igen. Na, de még azt akartam, hogy ami volt ez a tette, akkor egy, na, nem tudom, hogy mondhatom a nevét, nálunk a Szlovákiában a Ritmus, ő azért rátette én videómat a Instagramba, a Reelsbe, na, a, tudja, a statuszba, és elkezdettek nekem írni a barátok, hogy szlovákul, hogy Ritmus gyilál tvoje videó, meg így.
0: Ritmus megosztotta a videót.
1: Igen, ha mondhatom, akkor ez egy jó érzés volt, vagy nevetséges, akkor már nem, ez nem olyan gyakran, hogy ilyen legyen.
0: Tehát akkor a videók azok továbbra is készülni fognak. Persze. Ötletek azok nem fogytak el ezek szerint.
1: Még nem.
0: És hát igen, mi pedig, és szerintem nagyon sokan várják ezeket a vicces videókat tőled, és hát mint kiderült, sok mindenkit biztattál arra, hogy legalább egy kicsit, akár néhány szót megtanuljanak magyarul. Persze. Neked mi a kedvenc magyar szavad még zárásként? Van-e kedvenc magyar szavad, ami számodra a legkedvesebb?
1: Igen, de ez az is egy kicsit nevetséges, mert na, kitaláltam egy nyelvtörő, és ott volt olyan szó, hogy tetőfedő. Az mondjuk nem valamilyen szó, na, hogy valaki nagyon használja, de ez volt a második videóm, ahol volt a legtöbb követő még így. Akkor, hogy a tetőfedő tetőtetett a tetőtoronyra, de a tetőtorony tetőtetetése maradt tetőttel. Akkor ezen nagyon nevettek a embere. Akkor lehet ez a szó nekem a kedvenc.
0: Tehát a tetőfedő, ez
1: igen,
0: lett a te kedvenc magyar szó.
1: Én kitaláltam, igen.
0: No, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy Vörös László, azaz Laci Show ide befáradtál a stúdióba.
1: Köszönöm,
0: és beszélgethettünk ezekről a jó kis nyelvtörőkről, és ugye az is kiderült, kiderült, hogy most már a világ számos pontjáról figyelnek téged, és várják te videóidat. Én pedig köszönöm szépen, hogy ezeket a nyelvtörőket megosztottad velünk
1: Én
0: itt a nappaliban.
1: Köszönöm.

0: Most pedig színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Július 7-én hivatalosan is pályára állt a világ első nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja. A floridai CityLabs által épített Bohr műholdját a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról bocsátották fel a SpaceX Falcon 9 rakétájának segítségével, amely összesen 81 hasznos terhet szállított. A Bohr lévén a CityLabs első alkalommal teszteli az űrben saját fejlesztésű nanotrítium bétavoltaikus mikroáramforrását. Ellentétben a NASA Voyager szondáival, amelyek radioizotópos termoelektromos generátora plutóniumot használnak és hőből termelnek energiát, a CityLabs nanotrítium eszköze a trícium radioaktív bomlása során kibocsátott béta részecskéket hasznosítja. Ezeket egy félvezető segítségével közvetlenül mozgó alkatrészek vagy hőtermelés nélkül alakítja elektromos árammá. A CityLabs abban reménykedik, hogy a küldetés sikere utat nyithat további nukleáris műholdak számára, amelyek támogathatják a nemzetvédelmet, valamint a magán űrmissziókat. A minap egy sokakat érintő változás élesedett a Google felhőtárhely kalkulációjában. A korábbi megközelítés szerint csak a Google fotókba feltöltött médiafájlok és az MMS-ben kapott fotók és videók számítottak bele a tárhely korlátba, mostantól viszont az androidos készülékek biztonsági mentésének minden elemét elszámolja a cég. A Google szóvivője azt közölte, hogy számításaik szerint az új szabály évi nagyjából 40 megabájt extra tárhelyet igényel. Akik eddig is a Google rendszerét használták, kapnak még pár hónap haladékot, pontosabb dátumot azonban nem közölt az átállás kapcsán a cég. Ezzel párhuzamosan azonban ígérik, nagyobb átláthatóságot is biztosítanak, például új beállítási lehetőségek érkeznek, amelyekkel testre szabhatja a felhasználó, hogy mit szeretne menteni, és mit nem. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perzeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető. Gyakran olvashatunk arról, hogy a Perzeidák maximuma alatt óránként akár 100-150 meteort is láthatunk. Ez azonban túlzó, az érték az egész égbolton potenciálisan megjelenő hullócsillagokra vonatkozik. A valós szám ennél jóval alacsonyabb, de így is szép meteorzáporról van szó. A hullócsillagok az égen bárhol feltűnhetnek. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. A Perzeidák látszólag a Perzeusz csillagkép felől érkeznek, innen az elnevezésük, de valójában a 109 P per Swift Tuttle üstökösről leválló parányi szemcségből állnak. Amikor a Föld áthalad ezen a törmeléksávon, a légkörbe belépő darabkák fényjelenségeket alakítanak ki. A rajjal minden nyáron találkozik bolygónk.
0: 11 óra 54 perckor nem maradt más hátra, csak az, hogy elköszönjek önöktől, és megköszönjem a figyelmüket július 14-én, kedden. Búcsúzik a mai csapat, hangmérnök Vasies Olivia, a szerkesztőműsorvezető pedig Gasparik Maja. További szép napot, és ha tehetik, rádiózzanak velünk, ne feledjék, jó étvágyat kívánok az ebédhez, de azért igyanak elég folyadékot is, lehetőleg vizet. A további szép napot kívánok, a viszont hallásra!

Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára pályázik Szlovákia. Új európai légvédelmi koalíció alakult Ukrajna támogatására. Igazi nyári idő van, 32 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Szlovákia hivatalosan is elindította kampányát, hogy 2028 és 2029 között az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagja lehessen. Juraj Blanár külügyminiszter szerint az ország már a tagállamok többségének támogatását megszerezte, de a kampány most intenzívebb szakaszba lép. A választásra 2027 júliusában kerül sor, Szlovákia jelenleg egyedüli jelöltként indul a kelet-európai országok számára fenntartott helyért. Súlyos mulasztások miatt leváltották az iglói járási ügyészség vezetőit a gölnicbányai feleséggyilkosság ügyében. Maros Zsilinka a legfőbb ügyész szerint a tragédiát megelőző eljárás során törvénysértések történtek, és a gyanúsított ellen nem megfelelő jogi minősítéssel indult eljárás. A rendőrség közölte, belső vizsgálatot indít az ügy kezelésének felülvizsgálatára, különös tekintettel a családon belüli erőszak áldozatainak hatékonyabb védelmére. A KDH bírálja az Oktatási Minisztérium törvénytervezeteit. A párt szerint a készülő jogszabályok túlzottan központosítják az iskolarendszert, növelik a bürokráciát és csökkentik a szülők, valamint az iskolák önállóságát. Az Oktatási Minisztérium visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a reformok hosszú szakmai egyeztetés után készültek, és céljuk a minőségi oktatás erősítése, az iskolahálózat korszerűsítése, valamint a regionális különbségek csökkentése. Ukrajna támogatása, a közel-keleti helyzet és a Fekete-tenger térségének biztonsága állt az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának középpontjában. Szlovákiát Marek Estok külügyi államtitkár képviselte, aki megerősítette, Pozsony továbbra is támogatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását, és új segítségnyújtási csomagot készít elő a következő télre. A tanácskozáson a felek a közel-kelet stabilitásáról és a hormuzi szoros biztonságáról is egyeztettek. A Magyarországgyűlés hétfő este elfogadta az alkotmány 17. módosítását, amelynek közvetlen következménye, hogy megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 6-an ellene szavaztak, miközben a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülés egészét. Magyar Péter miniszterelnök a szavazást követően úgy fogalmazott, ezzel lezárult az Orbán korszak alkotmányos rendszerének átalakítása. Egyúttal ismét felszólította az államfőt, hogy 5 napon belül írja alá a módosítást, ellenkező esetben alkotmányos felelősségre vonást helyezett kilátásba. Súlyog Tamás korábban jelezte, önként nem mond le, és minden törvényes eszközzel megkívánja védeni tisztségét. Az elfogadott módosítás nem csak az államfő leváltását teszi lehetővé, hanem 12 évben maximalizálja a parlamenti képviselők mandátumának időtartamát is. Az indoklás szerint a cél az alkotmányos demokrácia helyreállításának elősegítése. Az államfői tisztséget az új alkotmány hatályba lépéséig továbbra is a parlament által megválasztott köztársasági elnök tölti majd be, legfeljebb 5 éves időszakra. Súlyog Tamás szerint a módosítás több ponton sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalmi ágak elválasztásának alapelveit. Magyar Péter ezzel szemben azt állítja, az elnök következetesen a Fidesz politikai érdekeit helyezte az alkotmányosság elé. A történtekre megszólalt Orbán Viktor volt miniszterelnök is, aki szerint veszélyes precedens született. Magyar Péter miniszterelnök szerint olyan jelöltet szeretnének találni, aki a nemzeti egységet képviseli, hitelesen kiáll a demokratikus értékek mellett, és minden magyar számára elfogadható. Magyar jelezte, hosszabb távon támogatná, hogy a köztársasági elnököt ne a parlament, hanem közvetlenül a választópolgárok válasszák meg. Új európai légvédelmi koalíció alakult Ukrajna támogatására. Franciaország, Németország és további 7 ország közösen kívánja fejleszteni a rakétavédelmi képességeket az orosz támadásokra válaszul. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt kérte partnereitől, hogy a tél előtt havonta 100 Patriot rakétát biztosítsanak Ukrajnának. A Kreml bírálta a kezdeményezést és a résztvevő országokat háborúpárti koalíciónak nevezte. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet kedre virradó éjszaka. Az ukrán fővárosban több robbanást lehetett hallani, miközben a légvédelem ballisztikus rakétákat próbált megsemmisíteni. A város déli részén raktárépületek gyulladtak ki, személysérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. A támadás egy nappal azután történt, hogy Ukrajna és szövetségesei Párizsban új légvédelmi együttműködést jelentettek be. Az amerikai hadsereg immár harmadik egymást követő éjszaka hajtott végre légi csapásokat iráni célpontok ellen, válaszul a Hormuzi szorosban történt iráni támadásokra. Teherán drónokkal és rakétákkal válaszolt, többek között Kuvait, Bahrein és más öbölmenti térségek irányába. Donald Trump amerikai elnök közölte, a katonai műveletek akár hetekig is folytatódhatnak, ugyanakkor továbbra is lehetségesnek tartja a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról. Az amerikai hadsereg hajnalban jelezte, befejezte legújabb iráni hadműveletét. Az Egyesült Államok középső parancsnoksága közölte, az 5 órás akció során több iráni katonai célpontot támadtak meg sikeresen. A CENTCOM szerint a művelet lezárult, a részletekről azonban egyelőre nem adtak további tájékoztatást. Az Irán által támogatott huszi lázadók rakétákat és drónokat indítottak egy szaúd-arábiai repülőtér ellen, válaszul arra, hogy szerintük Riád légi csapást mér a szanai repülőtérre. Az ENSZ aggodalmát fejezte ki az eszkaláció miatt, és önmérsékletre szólította fel a feleket. A huszik egyúttal arra figyelmeztették a légitársaságokat, hogy kerüljék a szaúd-arábiai légteret.
0: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Két szünnap után ma este folytatódnak a küzdelmek a tengeren túli futball VB-n. Az első elődöntős mérkőzést bonyolítják le. Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország az Európa-bajnok Spanyolországgal küzd a fináléba jutásért. Didier Deschamps szerint látványos mérkőzésre van kilátás, a francia szakvezető úgy véli, a spanyolok az esélyesek. Lamine Yamal, a spanyol válogatott és a Barcelona csillaga kijelentette, a torna rajtja óta a világ két legjobb

0: Visszavágott a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az izlandiak nyerték 1-0-ra. Bondár Anna 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót a romániai Jászvásáron zajló tenisztorna első fordulójában.
1: Időjárás. Jobbára felhős ma az ég, délután nyugat felől beborul, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a forgalmat Pozsonyban a Lanfranconi hídról az Inheba felé vezető pályán. Sebességet mérnek Jósva után Tornája felé. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni. Az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzentrálisabb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturgiát végeztem, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kisliszenök és átmegyek egy másikba. Szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: A Szövegköz eheti vendége Fekete Ádám, dramaturg, színész, rendező, akinek az idei könyv hétre jelent meg az első regénye, Megszólítások címmel. A szerzőről és a rá kísértetiesen hasonlító mozgássérült főhősről beszélgetünk kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban. Várja önöket a szerkesztőműsorvezető Paszmár Lívia.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Azerbajdzsán fontos partner Szlovákia számára, jelentette ki az államfő Susai látogatásán. Lengyelország készen áll a szövetséges csapatok állandó jelenlétére az országban. A délnyugati régióban hőség, keleten pedig viharok várhatók ma délután. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök az azerbajdzsáni Susa városában tett látogatásán kijelentette, hogy Azerbajdzsán a stabilitás és a fejlődés egyik garanciája, valamint fontos logisztikai és energetikai partner. Az államfő megköszönte Bakunak, hogy a szlovák energiabiztonság érdekében kész földgázszállításokkal segíteni Szlovákiát az orosz gáz ukrajnai tranzitjának leállítása után. Bejelentette továbbá, hogy októbertől közvetlen légi összeköttetés indulhat Pozsony és Baku között. A két ország a gazdasági, védelmi és technológiai együttműködés elmélyítésére törekszik, és szlovák vállalatok is részt vesznek Karabah újjáépítésében, köztük egy intelligens falu megvalósításában. Jövőre Szlovákiában is megkezdődik a digitális euró tesztelése. A kísérleti programban a Szlovák Nemzeti Bank és a Tatra Banka vesz részt az Európai Központi Bank koordinálásával. A tesztidőszaka jövő év második felében indul, és egy éven át tart majd. A résztvevők a digitális euró technikai működését, a fizetési folyamatokat és a felhasználói tapasztalatokat vizsgálják valós körülmények között. A digitális euró a készpénz elektronikus megfelelője lenne, amely az egész euró övezetben használhatóvá válna. A hagyományos fizetési módok mellett az első hivatalos kibocsátást a legkorábban 2029-ben kerülhet sor. Szlovákiában először észlelték a kőrisfákat veszélyeztető smaragd kőris kéregrontó díszbogarat, a rendkívül káros Ázsiából származó inváziós fajra a kelet-szlovákiai Bodrogszerdahelyen bukkantak egy rutin ellenőrzés során, ahol 18 kifejlett példányt fogtak be. A szakemberek jelenleg vizsgálják, hogy a kártevő megtelepedette az országban. A rovar lárvái a fa kérge alatt fejlődnek, akadályozzák a víz és tápanyagszállítást, ami akár 2-3 éven belül a fák pusztulásához vezethet. A mezőgazdasági tárca fokozza a megfigyelést és szükség esetén korlátozó intézkedéseket vezethet be. A kártevő jelenlétét Magyarországon már megerősítették. Az Európai Unió újabb tárgyalási fejezetet nyitott Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. A hatodik klaszter a külpolitikával, biztonsággal, védelemmel és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik. Kijev gyorsabb előrelépést szeretne az uniós tagság felé, amelyhez 2022-ben nyújtotta be a kérelmét, néhány nappal az orosz invázió kezdete után. Az EU tavaly hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. A folyamat során a tagjelölt jogszabályaikat és politikáikat kell összehangolniuk az uniós előírásokkal. Az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova mellett Albánia és Montenegró is jelentős előrelépést tett. Lengyelország kész arra, hogy területén tartósan állomásozzanak szövetséges katonai egységek, köztük francia és brit erők is, jelentette ki Vladislav Kosziniak-Kamisz és lengyel védelmi miniszter. Varsó szerint ez összefügg Lengyelország növekvő szerepével a NATO keleti szárnyának védelmében. Jelenleg is több szövetséges ország katonái tartózkodnak az országban, köztük amerikai, brit, román és norvég egységek. Donald Tusk miniszterelnök korábban bejelentette, hogy ősszel nemzetközi hadgyakorlatot tartanak Lengyelországban francia és brit részvétellel. A gyakorlatok célja az Ukrajna és a térség biztonságát szolgáló garanciák előkészítése.
0: Időjárás.
1: Változóan felhőségbolt lesz ma jellemző, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A délnyugati régióban elsőfokú hőségriasztás érvényes, míg az ország keleti felében viharok miatt adtak ki elsőfokú riasztást. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében azonban felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetre figyelmeztetnek Zsolnán a Hricsovszkánassal töltőállomásnál a központ felé, korlátozott a haladás az egyik sávban. Rövid fennakadásra számíthatnak Csoltón az útkarbantartók állásánál mindkét irányban, valamint sebességet mérnek Pelsőc után Rosnyó felé. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Szabad szóműves páholy, Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben arról hallhatnak, hogy valamennyien más emberek vagyunk otthon vagy a munkahelyünkön, fiatalon vagy idősen, egészségesen vagy betegen. De szó lesz arról is, hogy milyen automatizmusok jellemzik magatartásunkat, és hogy hogyan viselkedünk, amikor nem viselkedünk. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Történetileg kondicionált, nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintákban megjelenő diszpozíciókról, habitusról beszélek. És mindezt talán azért volt jó így fölvázolni, mert ezzel utaltam arra is, hogy a úgymond kisebbségi létforma is nagyon plurális, tehát nagyon sokféle. Ezekből a történetekből az is kiderül, hogy sok esetben az otthonosság élmény az éppen a többségi társadalom tagjával kapcsolatban jelenik meg, amikor tőle kapom meg a szeretetet, a szolidaritást, amikor a román orvos gyógyítja meg az apukámat, a magyar orvos Csíkszeredán az hagyta volna meghalni, és a román orvos ott ül mellette egész éjszaka. Azáltal, hogy valaki úgymond kisebbségiként létezik, igen jó eséllyel megismer olyan perspektívákat, olyan kultúrákat, amit az egykultúrás, egynyelvű magyarországi többségi társadalomban nem tehet meg.
0: Az Élet vendégei címmel jelent meg a közelmúltban Hadas Miklós szociológus legújabb monológ könyve. A Lármattán kiadó gondozásában napvilágot látott kötet 15 mély, pontosabban hosszú interjúk nyomán készült monológot tartalmaz. A szövegek szlovákiai és romániai magyar sorsokat villantanak fel, és betekintést nyújtanak a narrátorok által megjelenített világba. Ahogy a szerző az előszóban fogalmaz, a beszélgetések során arra voltam kíváncsi, hogy mennyiben viselkedik másképp egy Romániában vagy Szlovákiában élő magyar ember attól függően, hogy hol és mikor, illetve kivel és mivel kerül kapcsolatba. Mindennapi életük rutinszerű, sokszor nem tudatosított, megélt tapasztalataira vagyok kíváncsi. Ilyen például a testtartás, a beszédmód, vagy az, hogy az emberek mikor és hol érzik magukat otthonosan, mitől félnek, mit szégyelnek, minek örülnek, és így tovább. Ezeket a nem tudatos viselkedés elemeket nevezi a szociológia habitusnak. Eddig az idézet, és kedves hallgatóink, nagy örömömre szolgál, hogy Hadas Miklóst itt köszönthetem a Pátria Rádió stúdiójában. Üdvözlöm!
1: Én is nagy örömmel jöttem, és őszintén mondom, hogy megtiszteltetésnek tekintem, hogy itt lehetek.
0: Na hát ez nagyon megtisztelő, de tudja mit? Felolvasnék egy részletet ízelítőjül, amely megvilágítja, mire is fókuszál a kötet, és hogy képbe helyezzük a hallgatót. Szóval idézet az egyik romániai magyar beszélgetőtársa monológia.

Miről van szó, mert hogy az alapkérdésem az volt, hogy hogyan érez, mennyiben viselkedik másképpen egy Romániában vagy Szlovákiában élő magyar ember, attól függően, hogy kivel kerül kapcsolatba. Tehát az etnikailag viszonylag homogén, anyanyelv használatot igénylő falujában van, a román vagy a szlovák hivatalos szervekkel, vagy barátokkal, vagy akár párkapcsolatban létező emberekkel érintkezik, vagy a magyarországiakkal, és hogy az ennek kapcsán jelentkező különböző érzületek, otthonosságérzés, szorongásérzés és ennek az életút során történő változása érdekelt engem, és ahogy ezt a jelen, egyébként most is megborzongtam tőle, ahogy hallottam a részletet, tehát a jelen részlet is alátámasztja. Ez gyönyörű példája annak, hogy Magyarországon akár olyan egyértelmű, nagyon brutális testi tünetekben megjelenő módon, nem tudok vécére menni napokig, megjelenik a szorongás. Na most a szorongás ezekben a hosszú történetekben igen gyakran megjelenik a különböző élethelyzetekben, akkor is, amikor elmegyek az orvoshoz például, és az idegen nyelvű orvos foglalkozik az én testemmel, és nem elég, hogy az nekem egy alárendelt helyzet, hogy ő engem vizsgál, mégpedig rendkívül kényelmetlen, mondjuk urológiai vizsgálatok során, hanem még az is az alárendeltségemet fokozza, hogy nem beszélem jól azt a nyelvet, ami az államnyelv, és így tovább, és így tovább. Tehát a válaszom az a kérdésre, hogy igen, a habitus az ezeknek a nem tudatos, és nagyon fontos, nem győzöm hangsúlyozni, testileg megjelenő viselkedés mintáknak a megnyilvánulásaként fogható föl, és azért érdekes, és azért tartom eredetinek az én megközelítésemet, mert remek kisebbségkutatók vannak Magyarországon, Szlovákiában, Romániában is, meg nemzetközileg is, ez egy nagy-nagy téma, nem csak a szociológiában, hanem a társadalomtudományokban is. De általában ezek a kutatók mindig az identitás fogalmáról beszélnek, és az identitás fogalmát használják, sok esetben úgy is, hogy a habitusról beszélnek. Tehát ezekről a nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintákról, mert hogy nem tesznek különbséget. Én különbséget teszek, mert elemzem azt is, és gyönyörűen kibontható ezekből a részletekből, hogy mi az, amit tudok, mi az, amit akarok, mi az, amit előzetesen, jövőre irányultan megtervezek, mi az, amit a múltammal kapcsolatban értelmezek, tehát ami már többé-kevésbé tudatos, az inkább az identitás kategóriájába tartozik, de ami nem az, az jó eséllyel a habitus fogalma, és a habitus nem csak a szorongásra vonatkozik, egyébként a nyelv ebből a szempontból egy rendkívül jó példa, nagyon sokszor, szinte minden monológban előjön a nyelv, hogy nem tudom a nyelvet, vagy az én palóc nyelvem az Magyarországon az nevetség forrása, és esetleg engem alacsonyabb rendűnek vélnek abból adódóan, hogy nem a magyar televízióban használt köznyelvet beszélem, miközben a palóc nyelv, legalábbis ez az én személyes, mondjuk az én család érintettségem, apai vonal az palóc faluból való, és gyerekkoromban sokat töltöttem ebben a faluban, Nógrád megyében. Tehát számomra rendkívül közel áll, és meggyőződésem, hogy palóc nyelven ugyanolyan árnyalt módon lehet a világ legkülönbözőbb dolgairól beszélni, mint irodalmi magyar köznyelven, de sajnos ez Magyarországról nézve megaláztatások sorával jár együtt annak, aki esetleg nem mer megszólalni az egyetemen, vagy kinevetik, kikacagják, vagy kijavítják, ami egy borzasztó traumatikus élmény. De azért most túltolom azt hiszem a negatív élményeket, mert azért itt ezekből a történetekből az is kiderül, és ez is egy nagyon fontos eredménye az én kutatásomnak, hogy sok esetben az otthonosság élmény az éppen a többségi társadalom tagjával kapcsolatban jelenik meg, amikor tőle kapom meg a szeretetet, a szolidaritást, amikor a román orvos gyógyítja meg az apukámat, a magyar orvos Csíkszeredán az hagyta volna meghalni, és a román orvos ott ül mellette egész éjszaka.
Vagy a román szomszéddal közösen újítjuk föl, és közösen próbáljuk mindenféle okos módon az önkormányzattal szemben megoldani az, hogy

0: hogyan újítsuk föl a házunknak a homlokzatát, és így tovább, vagy amikor a szlovák anyakönyvi hivatalnál dolgozó szán meg engem, amikor meghal a testvérem, és oda megyek, és azt sem tudom, hogy férfi vagyok vagy nő, és nekem szlovákul kéne kitöltenem a halotti anyakönyvi hivatalnál, az anyukámhoz zokog mellettem, hogy meghalt a kislánya, és akkor a szlovák asszony könnye kicsordul, és ő lesz az, aki szlovákul megírja és megsimogat engem. Tehát, hogy itt azért a csúnya szociológia szóval az interetnikus gálánság, tehát a segítségnyújtás, a szolidaritás, a szeretet, a tér közös belakása, hogy ugyanott lakom, tehát gömöri vagyok, vagy Ipoly völgyében élek, akkor én azokat az embereket tulajdonképpen testvéremnek, hozzám nagyon közel állónak érzem, függetlenül attól, hogy ő milyen nyelven beszél, akik ugyanazt a területet lakják. Tehát a táj belakása, a térélmény, a térérzés, ami megint együtt jár az otthonosság vagy az idegenség érzésével, az megint a habitusnak a megnyilvánulása.
1: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Hadas Miklós szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora, Budapesten született 1953-ban. Első diplomáját a szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolán szerezte magyar ének-zene szakon, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskola jazz tanszékén folytatta tanulmányait. Ezután iratkozott be az ELTE szociológia szakára, ahol 2003-ban doktorált, majd Párizsban az École de segítség, arra nézek.
0: Segítsek, École de haute études en sciences sociales.
1: No, így kell ezt pontosan kellett mondani. Igen. Szóval ennek az...
0: Nem is lényeges, hogy
1: ennek az egyetemén tanult, köszönöm szépen, szociológiát Pierre Bourdieu témavezetésével. Tanítómestere habitus elméletének árnyalására és továbbgondolására tett kísérlete néhány éve jelent meg egy angol nyelvű kötetben. 1985-től 2020-ig tanított a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahonnan 2020-ban távozott tiltakozásul az egyetem politikailag vezérelt átszervezése ellen. A 90-es évektől tanít, illetve tanított különböző egyetemeken, így például a CEU Gender tanszékén, az említett párizsi Elit Egyetemen, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, Romániában a Babesbolyai és a Sapientia Egyetemeken, és emellett Európa több országába is hívták vendégoktatóként. Ő alapította a komáromi Seje János Egyetem egykori szociológia tanszékét is. Egyik alapítója és 90-től 2002-ig főszerkesztője a Replika című folyóiratnak. Kutatási területei közé tartozik a kultúra és a sportszociológia, a zeneszociológia, a társadalmi nemek, ezen belül a férfiak viselkedésének kérdésköre. 2003-ban jelent meg a Modern férfi születés című könyve, mely elnyerte az év legjobb szociológiai könyvéért járó Polányi díjat. 2006-ban szakmai munkásságáért megkapta a Magyar Érdemrend Lovak keresztjét. 2024-ben a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem díszdoktorrá avatta. 2008-tól részben Szlovákiában él, egy Ipolyság melletti faluban. Most taglalt legújabb kötetében a Romániában és Szlovákiában élő magyarok plurális habitusát, vagyis a különböző helyzetekben érvényesülő nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Nos tehát, ha már a plurális habitusnál tartunk, ez mindenkire jellemző, és ezzel együtt azt is mondhatjuk, hogy a kisebbségi léthelyzetben élőkre fokozottabban?
0: Nem mindenkire jellemző, de igen nagy valószínűséggel találunk elemeket, amelyek alkalmazhatóvá teszik a plurális habitus fogalmát. Ez így a hallgatók számára elég rémisztően hangzik. Ezt megpróbálom egyszerűen elmagyarázni. Tehát Pierre Bourdieu nevét említettük, róla annyit, hogy ő tulajdonképpen a szociológia Newtonja vagy Einsteinje, és 24 éve halt meg, és azóta is ő a legtöbbet hivatkozott szociológus a világon. Tehát, hogy én mellette lehettem, és ő volt a témavezetőm Párizsban, az egy elképesztő privilégium, és egy konferencián megjelenik, és meghallják az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy az amerikai kollégák, hogy Bourdieu-t, akkor körülvesznek, és meséljek a Bourdieu-ről, hogy milyen volt a mester. Tehát ő egy nem akármilyen figura. Tehát ez egy nemességet biztosít a tanítvány számára. És az ő habitus elmélete, mert ő dolgozta ki a fogalmat, alapvetően azt nézi, hogy az osztályhelyzet, tehát a társadalmi származás, hogy paraszt családba, munkás családba, középosztályi értelmiségi családba, keresztény értelmiségi családba, vagy esetleg arisztokrata családba születtem, és ő ezzel magyarázza a habitusnak, ezeknek a nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintáknak a kialakulását. És az ő elméletének véleményem szerint az a korlátja, és ezt írom le a már hivatkozott angol nyelvű könyvben, hogy szerintem a habitus nem kizárólag az osztályhelyzet alapján határozható meg, másrészt pedig az életútunk során megváltozhat a habitus. Mégpedig nagyon szépen mérhető módon, ilyen átmeneti rítusokkal, felszentelő dokumentumokkal szegélyezett módon. Tehát, ha én megkapok egy másik állampolgárságot, kapok egy diplomát, szülő leszek, házasságot kötök, nyugdíjba küldenek, vagy megkapom betegség diagnózist, és ezek mind-mind papírokkal tagolják az életutat, akkor jó eséllyel megváltozok, hogy mondjak egy példát. Hát, ha megkapja valaki, egy hitetlen, vallás nélküli ember, hogy hát sajnos ez rák, kedves hölgyem, kedves uram, és hát akkor fölmerül az emberben, hogy hát akkor talán az én életem már korlátozottabb időtartamú lesz, és konkrét példákat ismerek, hogy egy közgazdász, nagyon világi életet élő barátom megkapta a prostatarák diagnózist, és vallásos ember lett utána. Tehát Istenhez imádkozott, betért, megtért, és hát a mindenhatótól várta a segítséget, és azóta úgy is maradt. 10 év volt, hál' Istennek túlélte, jól van, de ez egy gyönyörű habitusváltás, mert az, hogy nem vallásosból vallásos lettem. Elkezdett jótékonykodni, egy önző, piaci vállalkozó volt. Tehát tökéletesen megváltozott. Most ezeket az eseményeket, amikor megkapom magyar állampolgárságot, és átköltözöm mondjuk Ipolyságról Szegedre, vagy Budapestre, hát akkor más körülmények között, vagy más munkaerőpiaci viszonyok között vagyok, megint szükségképpen előbb-utóbb meg fogok változni. Tehát most kicsit hosszúra vettem, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen minden ember életében, így az életciklusokon keresztül nagyon jó esély van arra, hogy megváltozik a habitus. De hát elképzelhető, hogy valaki mozdulatlanul él ugyanabban a közegben, és nem változik meg, és rigidebb és merevebb, de hát a mostani világban, amikor sokat mozgunk, sok új hatás van, sokan új szakmát tanulunk, új házasságot kötünk, új szerelmi viszonyokba lépünk, és így tovább, és így tovább, egyre nagyobb az esély, hogy csak az életút során a különböző szakaszokban más és más viszonyatok vannak. Na most, mi teszi megkülönböztetetten érdekessé a kisebbségi helyzetben élőket? Hát az, hogy ők nem csak az idő folyam során változhatnak, hanem a különböző helyzetekben, különböző viszonyokban is, és ezeket a viszonyokat tanulmányoztam, hogy mi van, ha többségivel érintkezik, mi van, ha a saját etnikailag homogén közegében van, és mi van, ha az anyaországi magyarral, az intézményekkel, a magyar rendőrséggel, vagy a magyar munkaadóval, vagy a magyar vállalkozóval, aki kizsákmányolja, és esetleg nem jelenti be nyugdíjra, és így tovább, vagy nem talál a szó, mert ő megszokta, hogy az adott szó a szent, és akkor a másik országban az már nem szent, vagy megszokta, hogy a románokkal alkudozni kell, és hogy ismeri az egész alkudozás rituáláját, de Magyarországon ez nem így van. Tehát ebben a helyzetben a mindenkori jelen bonyolult viszonylatai azok növelik annak az esélyét, hogy a habitus plurális, tehát sokféle legyen. Itt egyszerűen arról van szó. És akkor még egy dolgot említenék, azt, ahol mivel kezdtem, hogy a Bourdieu az csak az osztály szempontot veszi figyelembe. Én viszont figyelembe veszem azt, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. Figyelembe veszem azt, hogy vallásosak vagyunk, vagy nem vagyunk vallásosak. Ezeket furcsa módon nem veszi figyelembe. És nagyon nagy hangsúlyal figyelembe veszem a nyelvhasználatot, és a nyelvhasználatnak például a palóc beszédnek, vagy a székely nyelv Kolozsváron. Tehát az ott bent egy rendkívül elős oppozíciót jelent a románai magyarok között, mert rögtön meghallja a kolozsvári székely, és mindenféle képzetei vannak, és hát ez sok monológból kiderül, hogy hát rengeteg ellenérzés, tulajdonképpen vegyes házasság szintű intim viszonybéli nem jó működésmód fordul elő egy kolozsvári és egy székely magyar ember között, ráadásul, hogyha ezt megterheljük osztályviszonyokkal, mert fontos az osztály, de nem csak. Tehát egy harmadik generációs orvos családból származó kolozsvári nő hozzámegy feleségül egy paraszt származású első generációs székely értelmiséghez, tehát ott már csak a nemi viszonyatok, hogy mennyire várja el a férfitól mondjuk a feminizmus által megfogalmazott viselkedés mintákat a középosztálybeli nő, és így tovább, hogyan viszonyul a városi térhez, hogyan viszonyul a kulturális termékekhez. Mit szeret? Megy színházba, nem megy színházba? Hogyan öltözik? Hogyan eszik? Csámcsog vagy nem csámcsog az asztalnál? Szégyelli az asszony a férjét az apja és a nagyapja előtt, mert hogy az csámcsog. És akkor ez megint olyan finom, vagy hogyha elveszti a türelmét, hát pont az a narrátor, aki ezt a drámai epizódot mesél el Magyarországon, mondta el azt is, hogy hát a felesége állandóan őt nevelte, civilizálta, mert macsónak tartotta, mert a háztartási vitákban, amikor ő tulajdonképpen kilépett abból az állapotból, abból a civilizált, fegyelmezett állapotból, amit elvárt tőle az asszony, akkor elkezdett hangosabban beszélni, elkezdett csapkodni, és elkezdett káromkodni, és visszatért a székely nyelvhez. Na most ez a nő nézőpontjából egy nagyon brutális, alsóbrendű, paraszti, bunkó macsó viselkedésként jelent meg. Egyébként tönkre is ment a házasság, éppen ezek miatt, két magyar ember között. És így tovább. Tehát pont ezek a finomságok jelennek meg, és ez élesebben, tehát nagyon drámai példák vannak román-magyar vegyes házasság, és viszonylag sikeres példa szlovák-magyar vegyes házasság kapcsán, de hát a kisebbségben élő embereknél, és hát nyilván ez elmondható a finnországi svédekről, tehát én voltam együtt konferencián, mindig bezzeg a finnországi svédek, mondogatjuk. Hát amikor elmentek a finnek a vacsoraasztaltól, és ott maradtam három finnországi svéddel, akkor minthogyha romániai magyarokat hallgattam volna, a finnországi svédek egymás szavába vágva kezdtek el panaszkodni, hogy őket hogyan nyomják el, hogyan alázzák meg a finnek. Pedig hát róluk mindig bezzeg országként beszélünk. És így tovább.
1: Na most itt arról lenne szó, hogy létezne valamiféle kisebbségi habitus, vagy ezt így nem mondhatjuk, inkább arról van szó, hogy van a viselkedés módomnak valamilyen kisebbségi dimenziója.
0: Nincs kisebbségi habitus. Tehát megint szociológiai szakszóval szituacionális vagy kontextuális habitus van, tehát a helyzettől függ, és azt mondtam korábban is, hogy az életutunk során nagyon sokféle helyzetbe kerülünk. Tehát itt van egy monológ, ahol, tehát ugye névvel vállalja, talán meg is megemlíthetjük a narrátort a könyvből.
1: Igen,
0: hát Mészáros Bandit, a kiváló filozófust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, aki gyönyörűen elmondja, hogy ő teljesen más ember focistaként, táncosként és filozófusként. Tehát különböző életterekben vagyunk, és ezt magamon is tudom. Tehát én is sportoló voltam, zenész voltam, egyetemi ember vagyok, tehát sokféle élettérben jelenek meg, és nagyon más vagyok a zenészek között. Nagyon más voltam focistaként a focista társaimmal, és egyszerűen úgy fogalmazhatok, hogy tulajdonképpen mindannyian más emberek vagyunk a templomban, mint a kocsmában. Tehát vannak azok az elvárt viselkedésmódok, amiket mi automatikusan alkalmazunk. Mert akkor tudom, hogy a templomban hogy kell viselkedni, és tudom, hogy a kocsmában hogy kell viselkedni, hogyha a barátok engem cukkolnak, akkor tudom, hogy hogyan válaszoljak rá, és nem sértődök meg, hanem megvannak a stratégiáim, és a kocsma kultúra ebből a szempontból, tehát a brit kocsma kultúra, ahol ez az évődés megy, az ebből a szempontból rendkívül rafinált, nyelvi mintázatokat tartalmaz. Például Franciaországban ez kevésbé élete, a francia inkább megsértődik. A briteknél lehet így évődni, cívódni, és a skót meg az angol tudja ugratni egymást a nyelvhasználatot illetően, meg a viselkedés mintákat, illetve a táplálkozást, illetve rengeteg tekintetben, ők ezt verbalizálják. Tehát ez nagyon sok mindentől függ, de azt mondani, hogy kisebbségi habitus mint olyan létezik, szerintem nem tartható, csak a etnikai léthelyzet, amikor nekem szükségképpen éppen abból adódóan, hogy más nyelvet beszélek, más kulturális hagyományokat képviselek, más vallási hagyományaim vannak, ez Romániában sokkal erősebb, tehát egy ortodox romántól a római katolikus vagy az unitárius magyar sokkal távolabb áll, mint egy katolikus szlováktól a katolikus magyar. És így tovább, tehát ezek mind-mind olyan ható tényezők, amelyek segítenek ezeknek a sorsoknak az értelmezésében.
1: Kicsit beszéljünk magáról a módszerről, hogy találta monológ formát?
0: Most erről nagyon sokat tudnék beszélni, de megpróbálom rövidíteni, így is fönnáll a veszély, hogy minden kérdésre túl hosszú válaszokat adok. Én a monológokat replika főszerkesztőként több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem el, tehát a 95-ös replikában jelent meg az első monológom, és aztán, tehát több tucat volt már ezt megelőzően is egy monológ kötetem, a replikában megjelent, mit tudom, 25 monológból kiválasztottam 10-et, Szex és forradalom címmel, tehát tulajdonképpen a szexuális forradalommal kapcsolatos nemi viselkedés minták történeteit mesélték el a leszbikus futballista nő, vagy a zsidó buddhista prostituált, aki távol-keleten, tehát nagyon furcsa élethelyzetekben lévő emberek, vagy a budapesti értelmiségi vérmacsó fiatalember története, és így tovább, amelyek mögött akkor is már ott voltak ezek a nem tudatos, nem kifejezetten átlátott, belátott viselkedés minták, és hát azért kezdtem el, tehát az emberek mindig érdekeltek engem a szociológiai munkám során is, az ilyen kvalitatív technikák vonzottak, és hiányérzetem volt, amikor elmentem úgymond még kezdő szociológusként egy mély interjú vázlat alapján Bözsi nénivel az életéről beszélgetni, egy életútinterjút csináltam, 2 óra maximum, és azt éreztem, hogy hát 2 óra alatt a Bözsi néni életének az 1%-át ismertük meg, és hogy azután nem volt szívem otthagyni Bözsönyét, és a legérdekesebb dolgokat azután mondta, hogy lejárt, és nekem föl kellett venni, és azt kellett odaadni. A buta korlátolt kérdések alapján megfogalmazott anyagot a kutatás vezetőnek. Tehát alapvetően a hiányérzet vezetett engem ahhoz, hogy én meg akarom érteni az embernek a viselkedését, és ennek a társadalmi meghatározottságát, akkor sokkal mélyebbre kell hatolni. Tehát így elkezdtem sokféle kutatásban a hosszú beszélgetéseket, és aztán rájöttem, és ezt most tényleg nem akarom különösebben részletezni, mert akkor az egész műsor erről szólna, hogy sokkal érdekesebb a történet, ha én magamat ebből kiretusálom. És megpróbálok egy olyan narratívát összeállítani, ami egységes folyamatában jeleníti meg a beszélő világát, és hát korábban még 3-4-5 órás interjúkat csináltam, és itt is az volt az elképzelésem még, amikor elkezdtem a kutatásomat, hogy maximum 3 órás beszélgetések lettek, és növekedett a hiányérzetem, és a leghosszabb beszélgetés az több mint 20 óra volt, ez persze nem egy ülésben, volt, hogy egy fél év is, vagy egy év is eltelt, de föl tudtuk idézni, és az eltelt idő is sokat segített abban, hogy gondolkozzunk rajta, és újra kezdjük, és újra értelmezzük a dolgokat. És elkezdtem ezeket földolgozni, leírni, és ugyanarra az eseményre, tehát mondjuk a magyarországi táborra, vagy hogy találkozom a volt osztályfőnökömmel Kolozsvár főutcán, amikor én kézen fogom megyek egy román lánnyal, és mindent elkövetek, hogy kikerüljek helyzetből, mert hogy kiderül számomra, hogy egy román lánnyal megyek kézen fogva, akkor hát én elárultam a magyar ügyet, mert ugye románokkal nem keveredünk. Tehát, hogy ezek a mikroesemények mind-mind olyanok, amelyeket közösen a beszélgető partnerrel tartottunk fontosnak, és többször is megismételtünk, és nagyon fontos része az én módszeremnek, hogy miután magamat kiretusáltam, és elkészítettem egy anyagot egyébként több hét alatt egy-egy ilyen beszélgetésből, amit aztán odaadtam a beszélgető partnernek, akkor esetleg hetekig tartott, hogy egyeztessünk. Tehát itt egy szó nincs leírva, amivel nem értett volna egyet a beszélgető partner, és amire nem mondta volna azt, és számomra ez volt a legnagyobb büszkeség és öröm forrás, hogy igen, ez én vagyok, ezzel már tudok azonosulni. Tehát akik itt névvel vannak megnevezve, 9 ember névvel vállalja, és 6-an, hát nyilván olyan bizalmas információk voltak, ami ezt indokolja, anonim. Nevet is ők választották, hogy én most Márta leszek, vagy Botond leszek, vagy Emese leszek, tehát mi szeretnél lenni akkor? És ő mondta meg. Nos, tehát a válaszom az, hogy én ezt azért is tartom nagyon jó műfajnak, és eddig erre nem hivatkoztam, mert hogy én olyan szociológiát próbálok művelni, amely érdekes, emberközeli, és ennek a módszernek a révén az az én illúzióm, és ezt megerősítik az olvasók, tehát nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam az elmúlt 30 évben a monológokról, tehát egy volt diákom jelentkezett, hogy tanár úr, a férjemmel együtt olvastuk az XY monológot, és együtt sírtunk az ágyban. Vagy fölhív egy színházi rendező, hogy X monológból, ami még a replikában jelent meg, csinálhat egy színházi előadást. Persze, hurrá, hajrá. Tehát, hogy csomó ilyen visszajelzésem volt, és ezeket igyekszem úgy megírni egyrészt, hogy a nem szociológus számára is érdekes történetek legyenek, másrészt, hogy ez bizonyos értelemben irodalmi jellegű szöveg is legyen, és arra őszintén büszke vagyok, hogy mind a kolozsvári bemutató, mind a budapesti bemutatónál én írót és költőt kértem föl, tehát Sejem Zsuzsa volt a kolozsvári bemutató, és Kollár Árpád a remek szabadkai születésű költő, aki Szegeden él, volt a budapesti bemutatónak a házigazdája, és mind a ketten tőlem függetlenül azt mondták, hogy ők ezt novellaként olvasták.
1: Hát pont ezt szerettem volna ideidézni, hogy kifejti ezt az előszóban, hogy bár nem tekinti őket szépirodalomnak, inkább tudományos novellának, és hogy őszintén szólva leginkább annak örülnék, ha Kiki hagyná magát beszippantani a narrátorok által megjelenített világba, és novellaként olvasná monologokat. Most jelentem, én magam is novellaként olvastam.
0: Köszönöm,
1: őket.
0: Köszönlettel veszem, és örömmel hallom.
1: És volt szépirodalmi mintája esetleg?
0: Igen, igen, abszolút. Tehát a legfontosabb szépirodalmi mintám az Éjés Gyulának a Puszták népe. Fogok is ráhivatkozni a második kötetben, amikor majd ezeket értelmezem, de hogy lényegében azt mondhatnám, hogy én legkiemelkedőbbnek a Puszták népe szociográfiát tartom, ami rendkívül fontos szociológia, miközben nagyon szépen van megírva, tehát egy író írta, de én a Nagy Lajos Kiskunhalmát, a Szabó Zoltánnak a tardi helyzetét, cifra nyomorúságát, a Kemse monográfiát, tehát a 20-as évek, 20-as, 30-as évek szociográfiáját abszolút referenciaként tekintem, de van egyébként tudományos referencián, tehát amikor azt mondom, hogy én tudományos novellát írok, akkor én az általam igen nagyra becsült Donna Haraway nevű amerikai feminista primatológusra a Science Studies nagyon érdekes disziplinájának egyik alapítójára is hivatkozok, akitől egyébként a replikában is több szöveget közöltünk, például ő írta a Kiborg manifestót, és ő is nagyon szép szövegeket ír angolul, Virginia Woolfra hivatkozva, tehát ott is megvannak a referenciák, és ő ezt scientific prose-nak, tehát tudományos prózának nevezi. Tehát tulajdonképpen Éjes Gyula és Donna Haraway az, akik ott lebegtek a szemem előtt, tulajdonképpen 30 éve, és ez egyre professzionálisabb és egyre inkább módszertanilag is kidolgozottá vált, tehát most például angolul is megjelentetek módszertani folyamatokban. Pont erről, tehát most ebbe sem megyünk bele, mert megint nagyon messzire vezetne, de azért elmondom röviden, tehát az is egy nagyon érdekes elem a monológomnak, ami egy korlát bizonyos szempontból, többen felvetették át, hogy képzeled, hogy csupa ilyen magasan képzett értelmiségit nevezel meg, aki, mint akadémikus, vagy egyetemi tanár, vagy orvos, vagy színész vagy. És akkor ennek az a nagy-nagy előnye, és ez egy szűkítő módszer valóban, viszont ők megértik, tehát ők Pontosan megértik, hogy én miért vagyok kíváncsi, tehát egy órás kiképzést tartok, hogy mi a habitus, mivel foglalkozom, milyen helyzetekre vagyok kíváncsi, mondok példákat. És ők már a saját életükben tudnak reflektálni erről, hogy milyen volt az urológusnál, milyen volt akkor, amikor táborba mentem, hogyan veszekedtem én a konyhában a feleségemmel, aki más osztály helyzetű, stb. Tehát ez a tényező, ami rendkívül fontos, hogy én rajta keresztül, kvázi az ő kezébe nagyítót adva, jutottam hozzá az ő életének ama dimenzióihoz, amihez másképp nem jutottam volna, hiszen nem voltam ott. Nem voltam ott a konyhában, amikor veszekedett, nem voltam ott az urológusnál, és nem voltam ott, amikor az utcán találkozik a román lánnyal kézenfogva sétálgatva a volt magyar középiskolai osztály főnökével.
1: Folytatjuk a beszélgetést Hadas Miklós szociológussal. Már jelezte, hogy készül majd egy második kötet, amiben majd ezeket a monológokat elemzi, de azért talán valamelyest elébe szaladhatunk ennek a...
0: Szaladjunk elébe.
1: Annyiban, hogy bár ön nem kisebbségi identitás mintázatokat vizsgált, vagy kisebbségi léthelyzeteket elemzett, de, és azt is mondja egy helyütt, hogy nagyon nehéz ilyen általánosító kijelentéseket tenni a kisebbségi léttel kapcsolatban, de ha mégis arra kérném, hogy valamit, van-e valami, amit leszűrt így jellagadó vonásként ezekből a kisebbségiekkel készített interjúkból, hogy mire mutatna rá?
0: Itt kezdjük azzal, hogy bár nem erre vonatkozott a kérdés, de szerintem innen indítani szerencsés, hogy mi az alapkülönbség itt a szlovákiai magyarok és a romániai magyarok között, így 3-4 év kutatás után, és úgy, hogy itt élek Szlovákiában immár 18 éve, és bejárom az országot, és szeretem az országot, és imádom a tehát rengeteg minden, a vizeket, a hegyeket, embereket, tehát nagyon pozitív élményeim vannak. Ugyanezt elmondhatom Romániával kapcsolatban, ötös nagyon mélyen beágyazott vagyok már a 70-es évektől. És hát az alapkülönbség az, és ez talán a kisebbségi léthelyzet összetettségére is utal, hogy a romániai történetekben sokkal több a trauma, sokkal több a dráma, sokkal több az alávetettség, sokkal több a kiszolgáltatottság, nagyobb a távolság a románok és magyarok között, és ennek számos összetevője van. Tehát egyrészt a sokkal keményebb diktatúrában való szocializációt említenem, illetve a vallásokban megnyilvánuló különbségeket, amelyek a mindennapi életvilágot távolítják egymástól, hiszen elmegyünk egy ortodox templomba, egy rítusra, és egy ortodox pappal való viszonyrendszer az nagyon más, mondjuk, mint egy unitáriussal. Nem véletlenül emelkedtem az unitáriusokat, én egy katolikusból kitért unitárius vagyok, mert nekem nagyon rokonszenves és vállalható. Tulajdonképpen 19 éves koromban másodszor voltam Erdélyben, és unitárius lelkész fiatalemberrel, a teológus hallgatóval beszéltem, és ő győzött meg, és ott kezdtem el figyelni mindenre. Tehát az unitarizmus és az ortodox román vallás mintákból fakadó diszpozíció között nagy különbség van. Na most itt Szlovákiában, tehát az, hogy nyugati kereszténységbe ágyazott mind a két ország. És hogy a katolicizmus az megint közel hozzá, de egy evangélikus szlovák is jóval közelebb áll hozzám katolikusként, mint egy román. Mondjuk a görög katolikus románokkal ez a nagy különbség nincs, de hát jóval kevesebb a görög katolikus Romániában. És hát itt az is egy fontos tényező, hogy, és ezt Liszka József mondja el gyönyörűen, és ezzel teljesen egyetértek, hogy így néprajzilag, kulturális történelmileg nézve, és az én mindennapi tapasztalatom is, tehát, hogy a mindennapokban létezve, a tárgyi, a térbeli, a nyelvi, a viselkedésbeli kultúrát nézve, nagyon csekély a különbség a szlovák és a magyar mintázatok között, és itt tényleg jóval nagyobb az esély a közeli interetnik kapcsolatokra, barátságra, tehát sok olyan történetem van, ahol elmondja a magyar narrátor, hogy számára a térbeli kötődés a legfontosabb, és hogy az ő legjobb barátja egy szlovák. Mondjuk egy olyan szlovák, aki ugyanúgy beszél magyarul, mint ő szlovákul, és hogy én se veszem észre a szlovákon, hogy nem magyar az a nyelvem, mert ugyanúgy beszél, rajta se veszi észre a szlovák, mert úgy beszél szlovákul. Na most ez Romániában sokkal kevésbé való, mondjuk a Szorványban élők tudnak úgy románul beszélni, de hát Székelyföldön a tömb magyarságnál pont a nyelvitőke hiánya. az nagyon erősen akadályozza azt, hogy közeli kapcsolatok alakuljanak ki. Tehát én most nyomatékosítanám, hogy nem a politikáról beszélek, tehát hogy, és nem a különböző pártok által kiélezett feszültségekről, hanem a történetileg kondicionált, nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintákban megjelenő diszpozíciókról, habitusról beszélek, és mindezt talán azért volt jó így fölvázolni, mert ezzel utaltam arra is, hogy a úgymond kisebbségi létforma is nagyon plurális, tehát nagyon sokféle van. Tehát tényleg mások lesznek, hát eleve, hogy mikor, meddig kisebbség. Tehát mikor lesz a kisebbségből többség. Tehát rengeteg olyan település van, hogy kisebbségben volt a többségi etnikum, de aztán a többség lett kisebbségben. De hát olyan történetek is vannak. Székelyföldön, hát az is egy drámai történet, amikor elmeséli a székely asszony, aki románnal van vegyes házasságban, és visszamegy a székely, ez anonim, tehát nem nevezem meg a várost, visszamegy a székely városába, ahol ő a 10 emeletes blokklakásban nőtt föl gyerekkorában, és kijön a kapun a román szomszéd, és ő automatikusan nem köszön a román szomszédnak, mert ott a városban a román nem volt ember, nem beszéltünk vele, és akkor jön rá, hogy atya úristen. Tehát én itt nőttem föl, és a gyerek egy iskolába járt, nem tudtam a nevét, hogy Vasilének hívják, de a Vasilével nem játszottunk, és az apjának, meg az anyjának, aki egyébként szekus volt, vagy, tehát már csak ezért is jobban utáltuk, nem köszöntünk. Tehát, hogy az nem volt ember ott, tehát nem kívánom senkinek, hogy mondjuk a 80-as években románként 5%-os kisebbségként éljen egy székely városban, és mondjuk ő legyen az egyetlen román a 8 vagy 10 emeletes blokklakásban, akivel senki nem áll szóba. Tehát itt a többség-kisebbség viszony is láthatjuk, hogy mennyire összetett.
1: Szóval a habitus kérdéseiről beszélünk, és még egyszer talán nem árt hangsúlyozni, hogy mit is értünk habitus alatt, ezek azok a nem tudatos, nem reflektált viselkedés minták, amelyeknek, illetve hát ennek a habitusnak lehet testi megnyilvánulása is. Igen. Nos, én nem szeretném ezt ilyen zsurnalisztikus megközelítésben tárgyalni, de ha visszatérnénk a kezdeti példánkhoz, látszik az emberen, hogy kisebbségi magyar?
0: Nem látszik. Hát az, hogy megyünk az utcán, nem látszik. Tehát, hogy egyébként Romániában hát ez is, hogy jobban lehet látni, mert hát van ebben bizony szempontból genetika is, tehát be lehet lőni azért, hogy tehát sötétebb bőrű, meg vannak olyan vonások, hogy hát ez jó esélyen román. Na most Szlovákiában megyünk az utcán, Pozsonyban, vagy mit tudom én, Dunaszerdahelyen, vagy Ipolyságon, vagy Rozsnyón, jön velem szemben valaki, hát én nem nagyon hiszem, jó, ha csak nem aggat magára a nemzeti szimbólumokat, nem nagyon tudjuk megmondani, hogy valaki román, vagy szlovák, vagyis hogy magyar, vagy szlovák. Kolozsváron ez már nehezebb, vagy a Szórványban, ott már nem nagyon tudjuk megmondani, Erdélyben sem, hogy valaki román, vagy magyar. Tehát nem ebben nyilvánul meg a habitus. A habitus az interaktív testjelekben, tehát említettem korábban a csámcsogást. A csámcsogást, vagy a hangosabb beszédet, vagy a tájszólást. Tehát ezek testileg inkorporáltak, mert ott vagy a testhangokat, ha szabad ilyet mondanom. Tehát, hogy szellentünk, mert abban a családban az, hogy testhangokat hallatunk, böffentünk és szellentünk, és azt természetesnek tartjuk az iskolában is, és az apám is, meg a nagyapám is. Együtt kaszálunk, akkor fing, a nagyapám. Na most a középosztálybeli feleségemmel sem, most a feleségem előtt nem hallathatok testhangot. Apósról, anyósról nem is beszélve. Tehát, hogy ilyenekre kell gondolnunk, vagy arra, hogy tényleg nem tudok vécére menni 5 napig, mert annyira szorongok, és a nyelv, tehát a palósz nyelv, a székely nyelv, a székelyföldön ez. Tehát én, amikor sokat jártam ott, én annyira kifinomultan hallottam, tehát Budapesten is, hogyha valaki románia magyar, vagy szlovákia magyar, és elkezd beszélni, hát 10 másodperc kell nekem, és meghallom, de én annak idején most már ezt elvesztettem, most kezdem kicsit visszanyerni, mert próbálok rá odafigyelni. Én meghallottam, hogy gyergyói, vagy csíkszéki, vagy háromszéki székely. Tehát ennyire volt fülem, mert hogy egy csomó mindent más, amit itt kökölysze, az ott kokolysze, meg tehát, hogy de nem csak ez, hanem a hangsúlyozásban is kijönnek a különbségek. Ez mind megint a habitus. És a habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, és aszerint fogunk akcióba lépni, aszerint fogunk érintkezni vele, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, vagy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján, ami a nyelv, a beszéd, tehát a beszéd baromira fontos, akkor a habitus egy meghatározott emberi érintkezésben, egy viszonyban megjelent, és hát mondom, ezekre az intimitásokra kell odafigyelni, és ebből a szempontból valóban nagyon fontos a párkapcsolat intimitás dimenzió, a szexualitás. Tehát van szexualitással kapcsolatos történet is, hogy budapesti lányjal, román lányjal, tehát ez az előbb már emlegetett narrátor, aki szorvány magyar, és egy székely lányjal kerül kapcsolatba, a székely lány lesz a felesége, de kiderül a monológból, hogy ott is lényegében habituális kérdésekből adódóan, tehát mélyen rögzült testi vitakultúra, szülői dominancia, tehát az, hogy mennyire tisztelem, hogyan kommunikálok a szülővel, az teljesen más egy középosztályi, mondjuk liberális szellemű, nem vallásos családban, mint egy paraszármazású, erősen vallásos, erősen hierarchizált családban, ahol esetleg nem is tegezzük a szülőket. Tehát ez is, hogy mikor kezdtük el tegezni a szülőket, ez is egy nyelvi kód, és a tegezés az együtt jár egy csomó olyan viselkedésbeli intimitással, hogy én milyen távolságra megyek hozzá, megérinthetem-e vagy nem, megszólalhatok-e étkezés közben. Tehát én is úgy nőttem föl, hogy a nagyapám, aki a pátriárka volt a családban, három generáció élt együtt egy nagy lakásban, nagyszülők, szüleim, az anyámnak a nővére, az ő két gyereke, még kilencen laktunk együtt egy nagy lakásban Budapesten, és ebéd közben nem lehetett megszólalni. Nagyapámnak az volt a mondás, magyar ember ebéd közben nem beszél, mondta a nagyapám, és lehúrogott, és én bennem ez egy belső kényszer lett, és amikor nem volt ott a nagyapám, akkor még fecsegtem az unokatestvéreimmel, meg az anyámmal, meg az apámmal, meg a keresztanyámmal is már lehetett, de a nagyapám jelenlétében ez nem volt, tehát, és a nagyszülőmet én még magáztam. És ez kijelölt egy csomó viszonyt, és ez habituális viszony, hogy a testemben mennyire milyen hang erővel beszélhettem a nagyapámmal. Tehát nagyon tekintélytisztelő volt, előre kellett köszönni, meg voltak a rituálék, hova teszem. Tehát a tér használatnak az automatizmusai, tehát ezek automatizmusok, és a legjobb példa, ezt leírom a könyvemben is, már az angol nyelvű könyvben, hogy itt bevéssük a habitust, és itt a sport meg a zene, tehát az én életemben alapvető szerepet játszó két tevékenység a jó példa. Tehát amikor én tanulom azt focistaként, hogy hogyan vegyem le mellel a labdát, vagy hogyan rúgjak oxival, vagy hogyan fejlesszem a gyengébb bal lábamat, akkor 1000-szer, 5000-szer, 10000-szer, 20000-szer ismétlem. Zongorázom a Mozart szonátát, akkor ott van az új rend. És lejátszom, van egy másik új rend, de bevésem az új rendet. Tehát úgy kell elképzelnünk a beszédünket, a testtartásunkat, mint a labdalevételt, vagy az, hogy mozgok a pályán. Teniszezőként ütöm fonákkal a nyesett fonákkal a teniszlabdát, és abból az a már 25000-szel ütött nyesett fonákos labdaadásból következő nem racionális, nem reflektált praxis következik, hogy jobbra lépek kettőt, és arra számítok 90% eséllyel, ami testi automatizmus, nem gondol, hogy nekem tenyeressel kell majd azt visszaadnom. És hogy hogy mozgok a pályán, az is a gyakorlás, a bevésés, hogy milyen hangnemben, milyen tempóban játszok, és hogyan tudok alkalmazkodni a többi zenészhez, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek mind-mind az interaktív automatizmusok, amik testileg kondicionáltan bevésett formában jelennek meg. Nos, ezek a habitus összetevői.
1: Talán egy kérdés még belefér. Ezek a beszélgető partnerei rengeteg élményt osztottak meg önnel, illetve hát több panaszt is megfogalmaznak direktben, indirektben. És sokszor ezek, amikről beszámolnak, ez az én feltételezésem szerint nem feltétlenül találkozik egy anyaországi, többségi, egynyelvű, kultúrájú embernek a feltételezéseivel a kisebbségiekről, vagy a kisebbségiekről vallott gondolataival. Szóval, hogy utal rá, hogy egy-két barátjának megmutatta ezeket az interjúkat magyarországi, budapesti barátainak, hogy mit szóltak hozzá?
0: Nagyon jó a kérdés, és örülök, hogy ez megfogalmazódott, mert ezt egy kulcselemnek tartom, számomra is revelatív jelentőségű, és az én budapesti ismerőseim számára is, hogy azok a sztereotípiák, leegyszerűsítések, amelyeket ők a úgymond kisebbségiekkel, romániai, szlovákiai magyarokkal kapcsolatban elképzeltek, azok nagyon távol állnak sok tekintetben attól az élethelyzettől, mindennapi valóságtól, amiben az itteni emberek élnek, és itt a legfontosabbnak azt tartom, és ha tetszik, ez egy üzenete az egész könyvnek, és üzenet az én vállalkozásomnak. És őszintén megmondom, hogy bizonyos értelemben nagyon nehéz az én irigységemet is leküzdeni, én le tudom küzdeni, nevezetesen, hogy azáltal, hogy valaki úgymond kisebbségiként létezik, igen jó eséllyel megismer olyan perspektívákat, olyan kultúrákat, amit az egykultúrás, egynyelvű magyarországi többségi társadalomban nem tehet meg. Tehát amit a Vataszcsin Péter elmond, az szerintem gyönyörű, és erre utal egyébként a Kőrösi Csomára vonatkozó idézet is a könyv címében, hogy tehát valaki fölnő egy vegyes házasságban magyar anyuka és ruszin apuka gyermekeként, és élete során megtanulja gyönyörűen a két nyelvet, és aztán elvesz feleségül egy szerbiai magyar nőt, és Szerbiában is él 8 évet. A szlovák alapján nagyon könnyen megtanul szerbül, különösen, mivel, hogy csehül azért ő már tudott, és mivel a szülei, vagyis az apja családja ruszin, ott vannak a lengyel-ukrán határnál, és amikor arra jár, rájött, hogy hát tulajdonképpen a lengyel sem áll olyan messze innen, meg a ukrán sem áll olyan messze, és a szerb alapján pedig a délszál nyelvek irányába is nyit. Következésképpen 10 nyelven, 10 kultúrába nyer betekintést, és nagyon fontos például a szlovákiai magyaroknál majdnem minden narrátornál előjött, hogy a cseh kultúra neki milyen fontos referencia, és itt éreztem az irigységet. Milyen jó lett volna Kunderát, vagy Csapeket, vagy Haseket csehül olvasni, és ők csehul olvassák. Vagy milyen jó lett volna Szjorant, vagy Csoránt románul olvasni, és ők románul olvassák, és akkor így jobban értik Sartre-t, meg jobban értik a francia egzisztencializmust, mert kinyílik nekik a románon keresztül egy olyan ablak a világra, ami a magyar perspektívából nem nyílik ki, és hogy ezt nem tudja a budapesti. A budapesti lenézi a kisebbség, azt hiszi, hogy periférikusabb, nem igaz, plurálisabb, többet lát. Persze nem mindenki, mert aki nem beszél a nyelvet, és nem lép be a kultúrába, az nem lát többet, de erre igen jó esély van a kétnyelvűségből, többnyelvűségből adódóan, és ezt egy rendkívül fontos dolognak tartom, hogy a magyarországiak is vegyék tudomásul, hogy a szlovákiai magyar, vagy romániai magyar, vagy szlovéniai magyar, vagy szerbiai magyar az jó eséllyel többet fog tudni a világról, jobban fogja tudni értelmezni Pavel Vilikovszkit, mint én, vagy Krlezsát, vagy román irodalomnak a nagyszerű alakjait, tehát, hogy hoppá, álljon már meg a menet, Caragiale, tehát imádom Caragialét például, Caragiale sokkal jobban érthető, sokkal jobban értettem Caragialét, miután már sok időt eltöltöttem Romániában, és Moldvában is jártam meg Bukarestben, és hogy ebből adódóan én rálátok a román kultúrának olyan dimenzióira is, ami Budapestről egyszerűen észrevehetetlen.
1: Miklós, mit is mondott a második kötet, mikorra várható?
0: Én most nyáron ezt szeretném befejezni, a második kötetet, Tehát ősszel kijön, és tehát a sűrű szociológia lesz, annak ugyanez a címe lesz terveink szerint, hogy az élet vendégei, de a plurális habitus mintázata, tehát a szociológia alcím lesz, az elsősorban a szakembereknek fog szólni, tehát reményeim szerint októberre kijön a könyv.
1: Maradhatunk annyiban, hogy amint megjelenik, folytatjuk ezt a beszélgetést?
0: Örömmel, megtiszteltetésnek veszem.
1: Hadas Miklós szociológusnak köszönöm szépen az interjút, és várjuk vissza.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 82. adásának ismétlését hallották. Hadas Miklós szociológus volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A Szabad Szóműves Páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Zsabka Levente és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Fincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni. Az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzentrálisabb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturgiszakon végeztem, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kislisztenek és átmegyek egy másikba, szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: A Szövegköz eheti vendége Fekete Ádám, dramaturg, színész, rendező, akinek az idei könyvhétre jelent meg az első regénye, Megszólítások címmel. A szerzőről és a rá kísértetiesen hasonlító mozgássérült főhősről beszélgetünk kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia is bekapcsolódik a digitális euró tesztelésébe. Bulgária kilép az Ukrajna támogatását célzó tetrekészek koalíciójából. A délnyugati régióban hőség, keleten pedig viharok várhatók ma délután. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő az Azerbajdzsáni Susa városában tett látogatásán kijelentette, hogy Azerbajdzsán a stabilitás és a fejlődés egyik garanciája, valamint fontos logisztikai és energetikai partner. Az államfő megköszönte Bakunak, hogy a szlovák energiabiztonság érdekében kész földgáz szállításokkal segíteni Szlovákiát az orosz gáz ukrajnai tranzitjának leállítása után. Bejelentette továbbá, hogy októbertől közvetlen légi összeköttetés indulhat Pozsony és Baku között. Jövőre Szlovákiában is megkezdődik a digitális euró tesztelése. A kísérleti programban a Szlovák Nemzeti Bank és a Tatra Banka vesz részt az Európai Központi Bank koordinálásával. A tesztidőszak a jövő év második felében indul, és egy éven át tart majd. A résztvevők a digitális euró technikai működését, a fizetési folyamatokat és a felhasználói tapasztalatokat vizsgálják valós körülmények között. A digitális euró a készpénz elektronikus megfelelője lenne, amely az egész euró övezetben használhatóvá válna a hagyományos fizetési módok mellett. Az első hivatalos kibocsátása legkorábban 2029-ben kerülhet sor. Szlovákiában először észlelték a kőrisfákat veszélyeztető smaragd kőriskéregrontó díszbogarat. A rendkívül káros Ázsiából származó inváziós fajra a kelet-szlovákiai Bodrogszerdahelyen bukkantak egy rutin ellenőrzés során, ahol 18 kifejlett példányt fogtak be. A szakemberek jelenleg vizsgálják, hogy a kártevő megtelepedette az országban. A rovar lárvái a fakérge alatt fejlődnek, akadályozzák a víz és tápanyag szállítást, ami akár 2-3 éven belül a fák pusztulásához vezethet. A mezőgazdasági tárca fokozza a megfigyelést, és szükség esetén korlátozó intézkedéseket vezethet be. A kártevő jelenlétét Magyarországon már megerősítették. Bulgária nem vesz részt tovább az úgynevezett tetrekészek koalíciójában, amely Ukrajna fokozott támogatását vállalta az orosz agresszióval szemben, jelentette be Rumen Radev, bulgár miniszterelnök. A kormányfő bírálja a Kijevnek nyújtott katonai segítséget és úgy véli, a háborút nem fegyverekkel, hanem diplomáciai úton kell lezárni. Bulgária korábban részt vett a szövetséges országok egyeztetésein, de a legutóbbi párizsi találkozóra már nem küldött képviselőt. Az ország ugyanakkor továbbra is jelentős fegyver- és lőszergyártó az Európai Unióban. Az idei pamplónai San Fermín ünnepségek hagyományos bikafuttatásain több mint 70 ember sérült meg. A 8. egyben utolsó futamon két férfit súlyosan megsebesítettek a bikák, egyiküket a combján, másikukat a mellkasán érte találat. A zárónapon összesen 10 résztvevőt kellett kórházba szállítani, köztük egy 86 éves brit férfit is. Amint egy 825 méteres szűk utcákon zajló bikafuttatás minden évben turisták ezreit vonza. Ugyanakkor veszélyes hagyomány, 1924 óta 16 ember vesztette életét az eseményen.
0: Időjárás.
1: Változóan felhőségbolt lesz ma jellemző, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A délnyugati régióban elsőfokú hőségriasztás érvényes, míg az ország keleti felében viharok miatt adta ki elsőfokú riasztást. A légmozgás többnyire gyenge marad, viharok kíséretében azonban felerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Rövid fennakadásra számíthatnak Csoltón az útkarbantartók állásánál mindkét irányban, 15 percet várakozhatnak továbbá a Pozsonyi T2-esen a Lanfrankóni hídon a Szitina alagút felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Ez volt a Lelkünkből című dal, melyet az Edda Művek a ma 33 éve elhunyt Kun Péter emlékére írt. Most viszont a rockzene után egy nagy fordulattal a gasztronómia felé vesszük az irányt, és egy könnyedebb témával foglalkozunk az előttünk álló percekben. Július 7-én volt ugyanis a csokoládé világnapja. Kevés olyan édesség létezik, amelyet ennyire szeret az egész világ. Mégis kevesen tudják, hogy a jó csokoládé az sokkal több egy egyszerű nasolni valónál. Na de miből és hogyan készül valójában? Mitől lesz minőségi egy tábla csokoládé? Mi a különbség az ét, a tej és a fehér csoki között? És tényleg egészséges-e a csoki? Hogyan kell helyesen fogyasztani, tárolni és milyen ételekhez illik? Szóval nagyon sok érdekes kérdés áll még előttünk, melyet remélhetőleg ma is megválaszol nekünk Kossár Lajos gasztroblogger, aki itt van velünk most is a stúdióban. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval tudjuk, hogy hogy a kakaó, amelyből a csokoládé készül, először inkább a kakaóval fogunk foglalkozni, mint a csokival valószínűleg. Ez egy több ezer éves dél-amerikai növény. Mi a története? Hogyan került Európába? Mit érdemes a kakaóról tudni?
1: Hát igen, említett, hogy Dél-Amerika, de inkább közép-amerikai, ugyanis már Mexikóban is volt, tehát alapjában ő több mint 4000 évre nyúlik vissza a története. Leletek szerint, tehát már a maják és a dasztékok voltak az elsők, akik termesztették, és időszámításunk előtt 1500 körül, és a pörkölt, őrölt kakaóbabot vízzel, vaníliával és csillivel keverték, és így készítették az úgynevezett istenek italát, istenek eledelét, a sokoatlot, és ebből a sokoatlból, ami később ugye Európában Cortés hozott be, alakult át már mint csokoládévá, mint olyan, ez az ital. Ez egy ilyen szent habzó ital, a mai világban is használják a modern kakaó ceremóniákban, és azt mind azért majd elmondjuk, hogy miért, ugyanis a kakaónak és a jó csokoládénak, mert ezt is tudni kell, hogy mi a jó csokoládé, valóban hogy mondjam, gyógyító hatása, gyógyító és szent hatása van, ahogy az asztékok tartották. Itt említettél több fajtát, mármint a kakaóbabról, mint olyanról, tehát valóban több helyütt már Dél-Afrikában és Brazíliában is termesztenek kakaóbabokat, sőt innen a két utolsó országból származik a legújabb kakaóbabfajta, mégpedig a rubin, tehát a rubi kakaó.
0: Az milyen?
1: Hát az a rózsaszín csak kakaó, ami is már kapható nálunk is.
0: Tehát már a kakaóbab is rózsaszín?
1: Igen, és egész ideje alatt, tehát egy ilyen modern, ezt egy belga csokoládé gyártó, nem fogom mondani a nevét, de az egyik leghíresebb csokoládégyártó, illetve kakaógyártó 26 év alatt fejlesztette ki azt a metódust, hogy pörkölésnél, ugyanis a kakaóbabot, nem mint olyat, tehát a kakaóbab a teorómában a kis sárga magok egy ilyen húsos hüvelyben találhatók, ha ismerik az emberek, úgy néz ki, mint egy nagyobb gyümölcs, és abban ilyen babok vannak. Tehát ezek, igen, a babok, ezeket rohasztják, tehát fermentálják, úgy mondják, hogy rohasztják, és majd ez 140 és 150 fokon pörkölik. Na most a rubi kakaónál ezt a pörkölés nagyon, hogy mondjam, csökkentik, így megtartja ugyanokat az ásványi anyagokat és a fantasztikus rózsaszín színét. Ezt természetesen később elveszítheti a rubi csokoládé, hogyha rosszul temperáljuk, de erre majd visszatérünk a temperálásnál. Tehát valóban a kakaóbab héja megbarnul, törékenyé válik, és utána a magot megszabadítják a héjától, megőrlik, és olyan folyékony masszát kapnak, ami ilyen cseppfolyós, ami zsírból és zsírral van, tehát ez a kakaóvaj. Ezt el lehet választani, tehát későbbi ipari forradalom során préselték, de már az asztékok is tudták préselni, tehát kipréselték a kakaóvajat és a kakaó száraz kakaóport, és ennek a keverékéből készülnek, tehát hogyha több cukrot adnak hozzá, és több kakaót, mint olyat, akkor ezek az étcsokoládék, tehát egy bizonyos fokig. Ha tejjel sűrítik, illetve feloldják, az a tej

0: csokoládé, és hogyha csak kakaóvajat használnak cukorral, ebből lesz a fehér csokoládé, amit említettél, hogy
1: és sok a fehér
0: esetben...
1: csokoládé az hivatalosan csokinak számít? Mert sokak... vannak olyan feltételezések, hogy nem most, hát akkor csokia vagy nem?
0: Hát alapjában véve nem tartalmaz kakaó, száraz kakaót, a festéket. Tehát nem a festéket, hanem a száraz kakaót
1: tehát
0: nem tartalmaz.
1: Tehát a kakaóport?
0: Vajat tartalmaz.
1: A kakaóvajat tartalmaz, a kakaóport nem.
0: Nem, úgyhogy ebből a szempontból. De használjuk a cukrászatban, főleg cukrászatban használjuk, míg az étcsokoládét, illetve a tiszta 100%-os kakaót alapjában kivéve a kezdetektől, ahogy említettem, a szent italon kívül, amit ugye említettem, hogy vaníliával és csilivel is keverték, sőt, keverték ánizsal és besűrítették kukoricalisztel, ez felszívja ugyanis a zsírt. Tehát ez a szent italon kívül fűszerként használták, de nem csak fűszerként, hanem fizető eszközként is használták. Az asztékok még pedig valóban pénzként használták, és alapjában véve, ha most nézzük a mai piacot, tudjuk, hogy a kakaóból nagyon kevés van már, és ezért emelkedik az ára. Tehát a kakaó az utóbbi időben valóban, illetve a csokoládé elérte maximumát a hivatalos piacokon, és azért is, mert alapjában véve nagyon sok olyan anyagot, és most ide kitérhetünk, azt hiszem, ha úgy gondolod, az, hogy milyen hatása van a szervezetre a csokoládénak.
1: Hát olyan nagy kérdés, hogy egészséges-e a csokoládé, mert én úgy hallottam, amikor ilyen kézműves csokoládé készítőkkel is készítettem már korábban interjút, akkor ők egyértelműen kijelentették, hogy a jó és minőségi csokoládé az nem, hogy nem ártalmas, hanem egyenesen egészséges. Igaz ez akkor a te tudomásod szerint is?
0: Igen, mert azt is tudni kell, hogy csak azt nevezhetjük csokoládénak, ami minimum 38% kakaót és kakaóvajat, együtt kakaómasszát tartalmaz. Az összes többi csak, ha jól tudom, nem is megengedett csokoládénak nevezni, hanem csak kakaós valaminek, tehát ilyen például a sok esetben a fagylaltot, hogyha látjuk, akkor csak ilyen kakaó máz van rajta, ami nem tartalmaz annyit. Másik dolog, még egy kicsit visszatérek a kakaóhoz, ugyanis, ahogy említettem, használjuk sütéshez is, de főzéshez is. A főzéshez nálunk nagyon keveset használják, nem
1: erre
0: tudják.
1: Erre majd rátérünk, hogy hogyan és mihez érdemes.
0: No, tehát akkor visszatérhetünk ahhoz, hogy mit tartalmaz, tehát tartalmaz teobromint, anandamint, fenitilamint és sok magnéziumot, hogy mik ezek az anyagok. Például a teobromin az tágítja az ereket és serkenti a keringést. Az anandamin az agy kanaboid receptorait kapcsolódik, tehát
1: az ilyen, mit jelent?
0: Hát, hogy boldogság molekula. Ez a boldogság molekula, ami eufóriát és könnyedséget ad. Ezért tudjuk, hogy sok esetben depressziós állapotokra mondják, hogy egy kocka valóban étcsokoládé, tehát ami azt jelenti, hogy minimum 60, a főzésnél 52, de a tovább, ami van, 60 fölött, tehát 60, 78, 85, sőt 100%-os étcsokoládét ajánlanak.
1: Szövítja a kedélyt.
0: Kedélyt is, de van benne, igen, és sőt, ez még szerelem, tehát a fenitilamin, az fokozza az endorfinok és a dopaminnak a hatását a szervezetben, és ez szerelem molekulának is tartják, ezért tartják a csokoládét afrodiziákumnak is, tehát ha említettem a magnéziumot, az ellazítja az izmokat, és megnyugtatja az idegrendszert.
1: Úgyhogy nem összekeverendő azzal, hogy ugye a cukor, sokan azt gondolják, hogy a cukor miatt pörög fel az ember, és van energiája a csoki hát fogyasztás attól, után, attól is, attól de segít is a kakaóban lévő boldogsághoz.
0: Itt most valóban beszélünk a jó minőségi csokoládéről.
1: Amely kevés cukrot tartalmaz, tehát igen, annál is megvannak ezek a hatások.
0: Érdekes, hogy tartalmaz azért koffeint is, valóban hisztamint is, szerotonin, triptofán, ahogy magnéziumot említettem, és volt egy ilyen nagy felmérés, hogy finnek készítették a csokoládé egészséges hatásáról, amiben megállapították, hogy csökkenti a szélütés kialakulásának esélyét, például 17%-kal kevesebb ember kapta, aki állandóan, tehát szisztematikusan, rendszeresen ették a csokoládét, de jó csokoládét, de érdekes, hogy a fogyókúrához is nagyon ajánlják, ugyanis 20 perccel egy kis kocka, valóban nagyon jó étcsokoládé után az agy hirtelen egy olyan szignált kap, olyan jelet kap, hogy tele vagyok. Tehát a éhségérzetet el tudja nyomni. Valóban így igaz, mert ha kipróbáljuk, hogy minőségi csokoládét eszünk, akkor nem kívánunk belőle többet. Tehát valóban mindenkinek ugyanis ez egy kesernyés, ez egy ilyen pikánsan, kemény, füstös valami. Tehát valóban, ugye mondtad, hogy kell ízlelni, illetve kóstolni a csokoládét.
1: Igen, nem csak behabzsolni, ugye sokan mondják, hogy a csokit úgy kell fogyasztani, olyan, mint a jó csokoládé olyan, mint a jó bor. Tehát megvan annak és a módszere, hogy hogyan kell fogyasztani, mihez lehet fogyasztani, mihez illik az az íz, és ugye a helyes fogyasztási módszer az az, hogy hagyjuk elolvadni a szánkban. Ezt
0: igen,
1: is én már megtanultam,
0: ki kell
1: az
0: igaz? Ízlelni. Jó a bőrnek is például, mert megvédi a bőrt a napkárosító hatásával, tehát benne lévő flavonolok. Érdekes, hogy a terhes nőknek és babáknak is ajánlják, mert a stresszet is oldja, megelőzheti a diabetészt állítólag, és csökkenti a koleszterin szintet. Emeli a jó koleszterint, és csökkenti a rossz koleszterint. Ez azt jelenti, hogy, és ahogy említettem, ásványi sokban is, a ásványi anyagokban is van, mert a jó csoki például a 70%-os, az tele van káliummal, cinkkel, szelénnel, és 10 gram például, ami egy tábla csoki általában, az 67%-át jelenti a napi vasbevételnek. Tehát aki, hogy mondjam, vashiányba szenved, annak valóban ajánlják a csokoládét.
1: Na és hogyan készül a csokoládé, vagy a jó csokoládé? Ugye elhangzott már a temperálás szó. Hogyan lesz a kakaóból csoki?
0: Hát úgy, hogy ahogy említettem, hogy végül, amikor kisajtolják, akkor megmarad a kakaóvaj és a kakaópor, és ezt újra fogják keverni. És ahogy mondtam, hogy bármit tehetünk bele, bármit nem azért, tehát a cukrot teszünk hozzá, minél több cukrot, annál rosszabb.
1: És minél... Erre érdemes figyelni például vásárláskor, ugye?
0: Itt igen, meg kell nézni, hogy mennyi, egy hány százalék benne a kakaóvaj, a kakaópor, és még a kakaóknál visszatérve, azt megint nem mondtam el, hogy a sütésnél ugyanis vásárolunk kakaóporokat. Ugye? Az emberek általában hagyományosan két fajtát találnak a pultokon, a zsírszegény kakaót, ami 10-12%-os zsírtartalma van, és a jó kakaóport, ami 22-nél több zsírtartalma van. Az egyik a holland típusú, tudjuk rajta is van az a hölgy, ugye a holland kakaó, a másik pedig a fekete, illetve a bio naturál kakaó. A holland kakaónak az a előnye, hogy lúgosítják, tehát lúgos a hatása van, ezért például sütésnél nem kell használni hozzá, nem, illetve fölösleges használni hozzá szódabikarbonát, mert alapjába véve nem lesz hatása, míg a bio, tehát illetve hát a másik kakaóban vannak savak, tehát itt ez feldobja a tésztát, illetve a kakaós tésztákat. A holland kakaópor sokkal közelebb áll az eredeti ízhez, tehát olyan az ízértéke valóban enyhén, lágyan, kesernyés, sőt, savanykásan gyümölcsíző, és itt visszatérve, hogy mondtam, a rubi kakaó az, illetve a rubi csokoládé, mert abból kakaó nem készül, tehát a rubi csokoládé az olyan, hogy gyümölcsös, enyhén, savanykás ízű, és ahogy említettem, egész folyamatában, ha nem rontjuk el a temperálást, akkor megtartja az élénk szívét, szősőt, hogyha egy kevés citromlevet, illetve valami savas anyagot teszünk hozzá, például a mázaknál, vagy a ganásnál, tehát a csoki máznál, akkor még élénkebb lesz a rózsaszín színe. Na most mi a temperálás? Tehát amikor a kakaót, illetve kakaóból, vagy csokoládéból készítünk különböző, hát hogy mondjam, még egyszer csokoládét, mert ugye készíthetünk ugye magunk is otthon csokoládét, megveszünk egy jó alapot, tehát vagy kakaót veszünk, vagy lehet kapni, úgy hívják, hogy csokoládé lencsék, tehát ilyen apró lencsék, van a sajtolva, és a minőségétől függően, ahogy mondtam, meg a gyártótól. Tehát van egy belga gyártó, meg azt hiszem van egy olasz gyártó itt nálunk, akinek a leghíresebbek a csokoládéi. Természetesen már vannak például nálunk is szlovák csokoládék, ugyanis attól függ, hogy ki veszi meg a kakaó farmot, és hogyha pörkölik, hol készítik. Tehát a temperálásnál az a lényege,
1: hogy otthon is lehet.
0: Természetesen lehet, mikróba lehet használni, gőz fölött lehet használni. Ehhez mihez lesz szükségünk, tehát melegre van szükség, és egy hőmérőre, mint olyanra. A temperálás, az előkristályosítás lényege az, hogy az első kakaót, mint illetve az első csokoládét, amink van, azt fel fogjuk olvasztani, mint olyat, utána pedig lehűtjük, majd visszamelegítjük. Ennek az a lényege, hogy a benne lévő kristályok, tehát fényesebbé, lágyabbá teszik a csokoládét, és ezt alapjába véve akkor látjuk, hogyha kiöntjük majd a csokoládét a formákba, és valóban nagyon szép színe van. Nagyon vigyázunk arra, hogyha öntjük, tehát hogyha bombonokat vagy táblás csokoládét készítünk, amit mondják, hogy minek már a táblás csokoládét csinálni, mikor már egyszer van. Hát nem, mert sokan, mint kézművesek, valóban használják a kakaó alapot, és utána szárított gyümölcsöt, mogyoródiót, tehát valamilyen ízesítőszert tesznek bele, akár tengeri só is van most utóbbi időben, csilit is tehetünk bele, igen, mert az fokozza az érzést.
1: Mi volt a legkülönlegesebb, amit te már kóstoltál, legkülönlegesebb ízű csoki, vagy amiről hallottál?
0: Hát én nagyon sok csokoládét teszek, mint a Gombóc Artúr, ugye, hogy kerek csokoládé, lapos csokoládé, minden csokoládé. Van egy cég, azt nem mondhatom a nevét, aki valóban az egyik legjobb csokoládékat készíti, és én az az igazság, hogy a túl édesített, illetve valamivel édesítettet nem nagyon szeretem. Én a keserű csokoládét szeretem. Hát utóbbi időben volt egy vörösboros, de hát valóban, ami tartalmazott vörösbort is, ha jól tudom, még Komáromban is készítenek ilyen csokoládékat. Komáromban több kézműves, nagyon jó csokoládé van, de egész világon nagyon sokan visszatérnek. Barátnőm is például számítógépes, hogy mondjam, szakember volt, és most csokoládé gyártó, mint olyan. Valóban különböző csokoládé nyalókákat, csokoládé díszeket.
1: Már műalkotásokat lehet készíteni.
0: Igen, valóban, ha nézzük az interneten, szinte szobrokat, jól formázható a csokoládé, mint olyan.
1: De sóval egyébként tényleg jó. A tengeri sós csokoládét, hát a só, én már kóstoltam, íz, az igen, hihetetlenül
0: finom. Hát a só alapjában véve minden ételbe ízfokozó.
1: Állítólag a kakaóba bele, egy csipetnyi sót beleszólni igen, is igen, nagyon igen. Tesz.
0: Hát a kakaó, ha már itt tartunk kakaót, például sokan a különböző instant kakaóporokból, de azt nem lehet például használni csokoládékészítésre. Tehát az, nem fogom sorolni megint csak azokat, amit a gyerekeknek készítünk kakaót. Abban nagyon sokat cukornak, majdnem 70% a cukor, tehát ott is azért vigyázunk. Tudom, hogy a gyerek nem fogja megenni a keserű csokoládét, mint olyat, úgyhogy valóban vigyázni kell rá. De visszatérve a temperáláshoz, tehát az a lényeg, például az étcsokoládét először fel kell melegítenünk valamilyen vagy mikróban, de ott vigyázni kell, ott minden 30 másodpercben át kell keverni a csokoládét, mikor olvad, hogy 45-50 fokra. Ha pedig valóban gőz fölött, akkor vigyázzunk, hogy ne kerüljön bele víz. Mert ha víz kerül bele, akkor már abból csak kakaó, tehát folyékony kakaót tudunk csinálni, mert megcsomósodik, tehát azért vigyázzunk. Ezt vissza kell hűteni 27-28-ra, hogy hűtjük? A mesterk alapjában a márvány asztalon hűtik, tehát kiöntik a csokoládét, mint olyat, és úgy keverik, kavarják, míg ki nem hűl, majd ugyanúgy összekaparják, visszateszik az edénybe, és felhevítik újra 31-32 fokra. Ezután válik valóban, meg láthatólag a fényessé, lágyjá a csokoládé. Ez az étcsokira vonatkozik. De van egy olyan módszer is, ami egyszerűbb, hogy például a felhasználandó csokoládé drazsét, illetve csokoládénkat három részre osztjuk, tehát kétharmadát fel fogjuk melegíteni, és nem fogjuk, hogy mondjam, a hűtést úgy készítjük, hogy beleöntjük a másik csokoládét. Tehát a nem melegített csokoládét, ami visszahozza a alapjába véve a hőmérsékletét. A tejcsokinál ez más, a fehér csokinál is más, a rubi csokoládét ugyanúgy használjuk, mint a fehér csokit. Itt alacsonyabb hőfokra kell emelni az első melegítésnél, és utána pedig vissza kell hűteni.
1: És a konyhában hogyan tudjuk felhasználni a csokoládét? Ugye desszerten kívül mire használható? Hát, akár fűszerként, vagy akár húshoz? Milyen húshoz illik?
0: Hát Mexikóban van például, Mexikóban van egy ilyen, hogy csokoládé mártás, ami csirkéhez, homárhoz, halhoz használjuk. Ha valaki látta a Csokoládé című filmet, akkor látták, hogy nem csak csokoládét, mint olyat édesen lehet, vagy italként készíteni, hanem mártásként is. Valóban lehet kapni, tehát ez már ilyen fűszerezett. Én magam is készítek csokoládés, csilis marhagulyást, tehát ugyanis a csokoládé van már, mint a kakaópor, a 100%-os kakaópor sűríti, és ilyen füstös, markáns, enyhén savanykás, pikáns ízt ad az egésznek, tehát valóban már a barbecue szószokba is tesznek, tehát valóban a húsoknál ez egy ilyen, hogy mondjam, füstös ízt ad mindenhol, úgyhogy elsősorban mártásokhoz, tehát mindent ezt be lehet sűríteni.
1: És milyen fűszerekhez élik? Ugye mondtuk már, hogy chili, a sóval is kombinálható.
0: Hát sokan például olyan keleti fűszerekkel, mint az ánispor, ánizsal, nagyon jó fahéjjal például, de szegfűszeget is tehetünk hozzá. A vanília az édesebb változatoknál, de ahogy említetted, a csillit lehet beletenni, a sót lehet beletenni. Én például, mi volt az, ami... Hát természetesen mártogathatunk bele a csokoládéba, különböző ismerjük a csokoládé szökőkutakat, amiben gyümölcsöket mártogatunk. De mondom, mindig az minőségi csokoládéról beszélünk. Még a főzésnél is, ha lehet, illetve a sütésnél is használjunk, ha lehet, 52%-os csokoládét, amit vásárolunk.
1: Hogyan kell tárolni? Hűtőben kell tenni, vagy
0: hűtőben
1: milyen?
0: Hűtőben eltartható sokáig, attól függ valóban megint, hogy mennyit tartalmaz. A bombonokkal gond van, mert nem tudjuk, illetve meg kell nézni, hogy mivel vannak megtöltve a bombonok. Tudjuk, hogy az utóbbi időben volt ugye a nagy felhajtás a dubai csokoládéhoz, ami elméletileg pisztáciát tartalmaz, és az úgynevezett, hogy mondjam, pörkölt cérna metéltet, mint olyat, tehát nem volt valami, tehát a töltelékről volt szó. Sok esetben valóban itt is nagyon elmentek az árral, miközben a csokoládé maga nem volt annyira minőségi. Tehát itt a töltelékről volt szó, meg a nagy marketingről, úgyhogy ez volt az egyik. Más, ja, hogy lehet, hűtőbe tartjuk, de az is jó, hogyha mielőtt fogyasztanánk, kivesszük, tehát temperáljuk mind a sajtokat, tehát alapjában véve hagyjuk szobahőmérsékletre, de most nem megint a túlfűtött szobákról beszélünk, mert elolvad. Érdekes, hogy te megkérdezted, mikor mondtuk, hogy téma legyen, hogy miért júliusban, mikor a legnagyobb meleg van, hogy csokoládé.
1: Csoki szezon.
0: Igaz, igen. És nagyon sok csokoládégyár ki is jelenti, hogy nyáron nem fognak
1: leállnak.
0: És az üzletekben is elméletek, hogyha nincsen meg az a megfelelő hőmérséklet, elméletek nem szabad tartani a csokoládét.
1: És az a fehér réteg, az sokan azt hiszik, hogy az azt jelenti, hogy megromlott a csoki, pedig nem,
0: nem,
1: igaz?
0: Az a kicsapódott kakaóvaj, annak nincs semmi, annak csak esztétikailag nem szép alapjába véve, de az nem romlott.
1: Is nincs.
0: Hát amíg nem megy bele molylepke, vagy valami, mert azok szeretik, valóban nem férges, ahogy mondani szokás, és hogyha a bombonokat látjuk, hogyha nem mert az látható az alsó részén, hogyha ha már öreg valóban a bombon, mint olyan, tehát a töltött csokoládé, mármint most valóban a bombonokról beszélünk, akkor úgy behajlik, tehát a belső része kiszárad, és akkor egy ilyen vákum alakul ki, úgyhogy azt már ne. De a táblás csokoládéknál valóban ott nézzük meg, hogy hány százalékos, mit tartalmaz, ott viszont sok esetben érdekes, ha megromlik, például a mogyoros csokoládé, vagy a bármilyen mogyoró, ami zsírt tartalmaz, az avasodás. Tehát azzal is azért vigyázni kell. A legjobb az étcsoki. Az étcsoki valóban eltartható nagyon sokáig.
1: És onnan tudjuk, hogy jó a minősége, hogy nagyon, hogy pattan, tehát hogy hangja, igen, van, roppan, és élesen elpattan, tehát nagyon, igen, igen, nagyon egyenes, éles lesz a törésvonal, amikor eltörjük. Na, tehát ez azt jelenti, hogy jól lett fermentálva.
0: Igen, és még a végén én hoztam még egy, hogy mondjam, ilyen szerelmi bájitalt, a rumos forró csokoládét, amit nyáron is és télen is lehet enni.
1: Na, ha ugyanis nyár van, akkor igen.
0: Na, mert még nem mondtuk, hogy az Európában a 16. században hozta be Cortés a csokoládét, mint csokolát, mint az istenek italát, és akkor ánizsal, fahéjjal, ahogy mondtam, keverték. Franciaországban nagyon nagy divat volt a 17. században, és második Károly uralkodás alatt a 17. században szintén Angliába vált divatossá a csokoládézás, de ez főúri, hogy mondjam, volt egészen a 19. századig, amikor Magyarországon is volt voltak ilyen csokoládé szalonok, ahol csak kakaót és folyékony csokoládét ittak.
1: Tehát a rumos forró... Úri huncutság volt a csokoládéfogyasztás, ugye?
0: Tehát én ilyen rumos forró csokoládét hoztam, amihez tejszín, tejet használunk, tehát 4 deci tejet, 2 deci tejszínt, 1 deci rumot, egy kevés mézet, és 6 deka étcsokoládét, vagy 6 evőkanál minőségi kakaót, és ezeket enyhén felforralunk, vigyázzuk, hogy ne ugorjon össze, tehát valóban ne kapja össze, de ezt utána valamivel, tehát valóban fahéjjal, csilivel, ánizsal, kardamonnal, szerecsendióval például ízesíthetjük, és fantasztikus szerelmi bájital, melegítőital is, valóban feldobja ugye a dopaminunkat, meg a szerotoninunkat, úgyhogy valóban ez a boldogság érzet az idővel beáll, és ahogy említettem, nem bűn este, ha az ember éhes, az éjjeli hűtőszekrény kirablás helyett megenni egy kockácska, valóban egy kocka, tehát az egy, nem tudom, azt hiszem két gram, vagy mennyi, hát szétengedni a nyelven, hogy valóban kapjon az agy egy ilyen instruktást, tehát, hogy már tele vagyok, úgyhogy és valóban.
1: És hogy miért nyáron van a Csokoládé Világnap? Én úgy tudom, hogy állítólag a hagyomány szerint 1550. július 7-én érkezett meg először a csokoládé, vagy a kakaó Európába, és innen.
0: Hát akkor
1: ezért
0: ez így
1: nyáron.
0: Igaz.
1: Akkor fogadjuk el, hogy ez így igaz. A csokoládéról megint sok mindent megtudtunk. A Csokoládé Világnapja volt, bár nincsen szezonja, de lehet, hogy ezt a szerelmi bájítat nyáron is el lehet fogyasztani, nem csak forrón, hanem hidegen is. Kosár Lajos gasztrobloggernek köszönjük ezúttal is a sok érdekes történetet és tanácsot ezúttal a csokiról.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni. Az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzentrálisabb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturgiszakon végeztem, és az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kislisztenök és átmegyek egy másikba. Szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: A Szövegköz eheti vendége Fekete Ádám, dramaturg, színész, rendező, akinek az idei könyvhétre jelent meg az első regénye, Megszólítások címmel. A szerzőről és a rá kísértetiesen hasonlító mozgássérült főhősről beszélgetünk kedden a 16 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Pozsony városa ellenzi a Slovnaft új hulladék égetőjének építéseit. Áramkimaradásokat vezetnek be Szevasztopolban az orosz támadások után. Holnap többfelé csapadék várható, legfeljebb 30 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Pozsony város vezetése rossz hírnek tartja a Környezetvédelmi Minisztérium döntését, amely engedélyezte a Slovnaft új hulladék hasznosító központjának megépítését. A főváros szerint nincs szükség új nagy kapacitású égetőműre, és fontolgatja a döntés elleni jogorvoslat benyújtását. A város és több érintett kerület korábban főként a létesítmény kapacitását, a veszélyes hulladék kezelését és a várható teherforgalom növekedését kifogásolta. A Slovnaft stratégiai beruházásnak tekinti a projektet, és azt közölte, hogy teljesíti a minisztérium által előírt biztonsági és környezetvédelmi feltételeket. A nemzetközi felmérés szerint Szlovákia Európa második leginkább polarizált országa Magyarország után és Spanyolország előtt. A Véden projekt adataira épülő tanulmány szerint a társadalmi megosztottság egyre gyakrabban hatással van a személyes kapcsolatokra is. Egyre többen szakítják meg baráti vagy családi kapcsolataikat politikai és értékrendi nézetkülönbségek miatt. A DEC intézet elemzői szerint a polarizáció mögött többek között a megosztó politikai retorika, a gazdasági egyenlőtlenségek és a korábbi válságok kezelése állhat. A kutatók szerint a párbeszéd és a társadalmi együttműködés erősítése kulcsfontosságú lenne. Szlovákia Azerbajdzsánban próbál hosszú távú kedvező földgázszállítási megállapodást kötni, mivel 2027. októberétől le kell állítania az orosz gáz importját, jelentette ki Denis Aszakova gazdasági miniszter. Elmondása szerint Azerbajdzsán 5-10 éves szerződéseket kínál európai országoknak, Szlovákia pedig évente mintegy 1,2 milliárd köbméter gázvásárlását tervezi. A pozsonyi delegáció a bakui tárgyalásokon az azeri állami energetikai vállalattal, a Szokarral is egyeztet. A felek emellett energetikai és gazdasági együttműködési lehetőségekről is tárgyalnak. A Krím-félszigeten található Oroszország által ellenőrzött Szevasztopolban korlátozták az áramellátást az ukrán támadások után, közölték a helyi hatóságok. A város vezetése szerint az elektromos rendszer terhelésének csökkentése érdekében 2 órás áramellátást 6 órás kiesések követtek. Az ukrán támadások az orosz energia és logisztikai infrastruktúrát célozták, ami üzemanyag ellátási problémákat is okozott a régióban. Oroszország szerint a támadások miatt a Fekete-tenger térségében alternatív tengeri útvonalak alkalmazását is mélegeli. Moszkva 2014-ben csatolta el Krímet Ukrajnától. Lengyel vadászgépek tartóztattak fel ma egy orosz 20-as felderítő repülőgépet a Balti-tenger felett, amely megközelítette a lengyel légteret, közölte Vladislav Kosziniak-Kám is lengyel védelmi miniszter. Elmondása szerint a készültségi géppár elfogta az orosz repülőt, amely az eset után visszafordult Oroszország irányába. A miniszter szerint a repülés célja a lengyel légvédelem felderítése lehetett. A lengyel védelmi miniszter az esetet Moszkva folytatódó hibrid tevékenységének bizonyítékaként értékelte.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét változóan felhős égbolt lesz jellemző, többfelé várható csapadék, eső, zápor vagy vihar formájában. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 20 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást a pozsonyi D2-esen Horváth Járfalu után Liget falu felé, a 67. kilométeren 2 kamion ütközött össze. Sebességet mérnek Krasznahorkavár alján mindkét irányban. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Július 10-én Molnár Csilla halálának 40. évfordulójára emlékezünk. A mindössze 17 éves magyar szépségkirálynő tragikus halála 1986-ban az egész országot megrázta. Története pedig 4 évtized múltán is sokakat foglalkoztat. Számtalan könyv, újságcikk és dokumentumfilm próbálta megfejteni, hogy mi vezethetett a fiatal lány tragédiájához, miközben életét és halálát rengeteg találgatás övezte. Azt, hogy mi játszódott le Molnár Csilla fejében azon a bizonyos júliusi napon Fonyódon, valószínűleg soha nem tudjuk meg. Tettének okairól ma is csak feltételezések léteznek. Sokan úgy vélik, hogy az első magyar szépség királynőre nehezedő óriási nyomás, a kor politikai rendszere, a szépségipar, a szponzorok és a média elvárásai is szerepet játszhatott a tragédiában. Mások viszont szerelmi csalódást vagy családi konfliktusokat említenek. Futács Károly személyesen is ismerte Molnár Csillát, szerelmi viszony volt köztük. A 80-as évek ismert diszkó tulajdonosa a 2024-ben megjelent Záróra a gyöngyhalászban című önéletrajzi könyvében őszintén írt a hozzáfűződő kapcsolatáról, és olyan emlékeket idézett fel, amelyek közelebb vihetnek bennünket ahhoz, milyen ember is volt valójában Molnár Csilla. Vele próbáljuk most felidézni az akkori eseményeket, és beszélgetünk a tragédia máig nyitott kérdéseiről. Itt van velünk a vonalban Futács Károly. Jó napot kívánok!
1: Jó napot!
0: Először is azt kérdezném meg öntől, hogy miért döntött úgy, hogy könyvet ír az életéről, és benne Molnár Csilláról. Ugye ez a könyv néhány évvel ezelőtt jelent meg, közel 40 évvel a

0: első elhatározás. És akkor írtam le az első betűket, vagy jobban mondom, kazettás magnóra mondtam egy-két gondolatot. Aztán ezek után tulajdonképpen eltelt egy 10 év, amikor nem nagyon foglalkoztam, közben ugye találkoztam a feleségemmel, a második feleségemmel, és akkor született egy fiam, és ez így elmaradt, de jelentkezett egy újság először, hogy szeretne egy riportot készíteni velem. Nem tudtam, hogy ez milyen riport, mert abban az időben volt vagy 3 üzletem, és gondoltam, hogy ezekkel kapcsolatos. De nem, hanem a Csilláról kezdtek el forgatni, és akkor egy nagy cikk, nagy kétoldalas cikk készült ebből, beszélgetésből, amit tulajdonképpen összeszedett innét, onnét, és az én mondataim is benne voltak. És akkor ezután a cikk után egyre több újság és televízió jelentkezett, hogy szeretnének erről beszélni. És akkor újra elővettem ezt a dolgot. Akkor megint írtam hozzám, megint gondolatokat, sőt elolvasta egy 80-as éveket kutató íróhölgy, aki több regényébe is megemlített, vagy könyvébe a 80-as évekről, ami szólt. És akkor így szép lassan, akkor megint valamit írtam, megint elhalt a dolog. A végén elhatároztam, amikor már tényleg eltelt 30 év, Csilla halála után, és már voltak jegyzeteim, meg 80%-ig meg volt a könyv. Volt egy beszélgetés ezzel a hölgyel, meg az RTL-lel, TV-vel, és akkor végleg kicsit visszamentem gondolatba is a 80-as években, és akkor nekifeküdtem, és akkor megírtam a könyvet.
1: Hogyan ismerkedett meg Molnár Csillával?
0: Hát a Csillával való megismerkedésem tulajdonképpen véletlennek köszönhető. Ismertük egymást látásból, bejárt az üzletembe ginny után kólázni, és jobban a pincérekkel voltak, ezek fiatal lányok voltak kapcsolatban. Én véletlenül pincérem autójába jöttem, amikor lestoppolt, és így megismerkedtünk, meg tulajdonképpen ez az első beszélgetések voltak, meg akkor felment lakásomra, és ott takarított, és tulajdonképpen itt elindult valami, akkor 85-ben volt ez. Tehát 85-ben csak egy ilyen egyszerű, hogy úgy mondjam, kalandnak indult valami történt. Annak idején rengeteg külföldi lány, fiatal lány, és főleg németek jártak a diszkóimba, mert hát még a rendszerváltás előtt ugye tele volt nyugat-német fiúkkal javarészt, és NDK-s lányokkal, meg ugyanígy Csehszlovákiából is rengetegen. És hát elindult a Csillával is egy ilyen kaland, ami a nyár végén, szeptemberben befejeződött.
1: Elég nagy volt önök között a korkülönbség, ha jól tudom.
0: 20 év volt köztünk, hát ez úgy relatív nagynak tűnő korkülönbség, de hát a Csillát látva 16 évesen, hát a Csillát látva 16 évesen nem tűnt ez olyan nagy korkülönbségnek, abszolút.
1: Tehát idősebbnek tűnt a koránál? Nagyon. Érettebb volt a koránál?
0: Hát egy részről nagyon, nagyon fejlett, magas, gondolkodásilag is egy kicsit túlnőtt a korosztályán. Hát nem véletlenül, hogy 16 évesen lett szépség királynő, 16 évesen végül is egyedül élt, volt időszak, amikor egyedül volt Budapesten.
1: Akkor, amikor önök találkoztak, akkor még ugye ez még a szépség királynő választás előtt volt, tehát Csilla akkor igen, még kvázi ismeretlen volt, és nem volt még szépség királynő. Milyen embernek ismerte meg akkor Csillát? Milyen lány volt, amikor

0: ismerte, mielőtt még szépségkirálynő vált volna belőle?
1: Tulajdonképpen egy nagyon őszinte, hát az érzéseit, a vidámságát, egy mindenit, tehát egy nagyon őszinte lány volt. Egy ilyen szabad, mindenki föl kell reggel, és nem áll a tükör elé, hogy én hogy nézek ki, meg szép vagyok. Ugyanúgy kócosan kijött, fölült a bringájára, jókat nevettünk, humoros volt. Hát egy igazi, hogy úgy mondjam, ilyen balatonparti lány volt, aki 16 éves létére, mondom, teljesen irányította a szinte a környezetét, a barátnőit, felnéztek rá, tényleg egy ilyen szabad szájú.
0: Az a bizonyos nyár, amiről ön most mesélt, ugye, azt ön még úgy jellemezte, hogy az még egy ilyen kaland, nyári kaland volt, az még nem volt szerelmi viszony. Hogyan folytatódott a nyár után a kapcsolatuk?
1: A nyár után tulajdonképpen elváltunk, volt egy ilyen, találkoztunk az üzletnél, sokáig beszélgettünk, és a vége az lett, hogy majd jövőre találkozunk, és én mentem föl Pestre, nekem Pesten volt a lányom, akkor még papíron a feleségem, meg hát én Pesten laktam, ott volt a házunk, de mivel a Csilla a sok-sok hölgy közül, sok lány közül talán ő az, aki a legtöbb nyomot hagyott bennem. Azért is volt az a búcsú beszélgetés, meg megbeszéltük, hogy hát persze, hogy ennek így kell lennie, hát én télen nekem Fonyódon nincs semmilyen érdekeltségem, nincs lakásom, mert nyáron mindig béreltem valamit. És akkor én tudtam, hogy ő indult ezen a szépségirányú választáson, elődöntőig tudtam követni, akkor még lent voltam, amikor Pécsen volt, és a Pécsit megnyerte, a pécsi versenyt, mert az egyik barátom bent volt a zsűribe, annak szóltam is, hogy figyeljen a Csillára, és a lényeg az, hogy megnyerte a versenyt, és akkor így elfelejtődött ez az egész dolog, és én októberben készültem Franciaországba, ott volt egy teniszverseny, és akkor a barátom mondta, hogy van két jegye az Átriumba, ott van a szépségkirályi választás elődöntője. És egy pillanatig nem gondoltam arra, hogy most a Csilla ott van, vagy nincs ott, de nem is tudtam, hogy ez hogy zajlik, valahogy nem követtem ezt a szépségkirályi választás, és akkor ott a Csilla meglátott, üzent, hogy várjon meg a verseny után, és akkor hát nem nagyon akartam, mert mondom, most miért várjam meg, és akkor mégiscsak ő személyesen is oda jött hozzám, és akkor megvártam lent, és akkor mondta, hogy ő egy szállodában laknak, mert egy hét múlva lesz a döntő, és hogy egy szállodában lakik, itt negyedik lett ezen a versenyen, és akkor megvártam, és akkor fölvittem, nem hozzánk, hanem volt egy lakása, ahol fölmentünk, és ott voltunk egész hajnalig, hajnalba vittem haza, mikor én elindultam Németországon át Franciaországba, akkor egy úgy éreztem, hogy ez nagyon kellemes, és nagyon, nagyon jó kapcsolatnak indult ez a dolog. Tehát ez a találkozás így októberben, hogy megint a Csillával, egy picit érzelmileg is úgy gondoltam rá, meg ő nála, ez sokkal több egy kalandnál ez a nyári találkozás.
0: És mindeközben ugye már következett a döntő, miközben ön Párizsban volt, azt hogyan élte meg, az ön szemszögéből hogyan történt a szépségkirálynő választás, amelyen Csilla aztán végül győzni tudott?
1: A barátomnak megüzentem, hogy légy szíves, menj el erre döntőre, akivel ott voltam az elődöntőn, figyelj egy szál piros rózsát, a Csilla megnyeri a versenyt, amit én ilyen 90%-ra éreztem. Látva a többieket, ott fölvonultak. És mondom, vigyél egy szám piros rózsát, és annyit mond csak, hogy egy öncsalászos. És akkor a barátom hívott föl Párizsba, jobban mondva én hívtam föl vonalas telefonon, és akkor kérdeztem tőle, hogy amit történt, mondta, hogy van egy jó hírem, hogy Csilla nyerte a versenyt, de van egy rossz, hogy nem tudott odaférni, mert olyan tömeg, fotósok, meg mindenki odult körülötte, és nem tudta ezt odaadni. Na hát örültem a dolognak, hazajöttem, itt még volt egy-két elintézi banal, és akkor találkoztam a Csillával lent Fonyódon, és akkor összeveztünk rögtön az első találkozásnál.
0: Mi vesztek össze? Miért vesztek össze?
1: Ilyen véletlenszerű dolog volt, hogy a gimivel voltak a Csilláék, és a, nem egyedül voltam, hanem a két pincéremmel, és akkor ők beszéltek a többi lánya, hogy mondták a lányok, hogy jaj, várjatok meg bennünket még egy óránkban. És akkor beültünk oda a Deltába, egy asztalnál ültünk, és akkor, amikor vége lett az órának, akkor jöttek a lányok erre, és valaki befogta a szememet, és én azt hittem, hogy a Csilla. És akkor így hátra nyúltam feneke magasságával az illetőnek, és akkor kiderült, hogy nem a Csilla volt. A Csilla ott állt, pont akkor lépett be. Főleg nem kedvelte ezt a lányt. Nem is tudom, miket mondott, de ott tehetsz egy szívességet. Azt hittem, hogy én vagyok a barátnőd, meg szóval elég keményen, amilyen ő volt. Egy ilyen őszintén, ami kijött belőle. Szóval akkor összeveszünk. Ez az összeveszés, ez tartott két és fél három hónapig, és valamikor február végén, márciusban békültünk ki, amikor az európai szépségkirálynő választás volt, a környékén békültünk ki. Csilla Pestre járkált, és Pesten is lakott. Pesten lakott egy tévés dramaturg hölgynek a lakásán, és a Csilla egyedül Pesten ment a diszkóba, és mindenki sokan hajtottak rá persze, sokan szerették volna megszerezni, pletykák voltak róla.
0: Mennyire voltak igazak azok a pletykák ön szerint? Mekkora része volt azoknak kitaláció, vagy dicsekvés?
1: Nagyon sok kitaláció volt bent, nagyon sok, de volt egy-kettő, amit ő is elmesélt nekem. Sőt, hát ő is elmesélt úgy, hogy amikor újra kibékültünk, akkor azzal kezdte, hogy elkezdte elmesélni ezt az előzményeket. Azok a fiúk, akik voltak, azok mind ilyen, azok voltak. A Fidelikus könyvben is, ahogy írta, és akkor, amikor kibékült velem, akkor miattam szó szerint elmondta, hogy például az egyik, ennek a modell srácnak, ennek mondta, hogy vége, mert szia, mert találkoztam újra a Károllyal, és vele akarok lenni, és akkor a srác mondta neki, hogy ó, tehát a futásnak van felesége, van gyereke, van annyi szeretője, van, úgyis dobni fog téged megint. Hát szóval így szakított azokkal, Klitteröcsivel, úgyhogy újra összejöttünk, és tulajdonképpen akkor elindult egy komolyabb érzelmi kapcsolat részemről is.
0: Csilla egyébként megváltozott a szépségkirálynő győzelem után? Tehát más ember lett belőle?
1: Magabiztosabb lett, és azért ez adott neki az elején, főleg az elején adott neki egy ilyen löketet, hogy ő a szépségkirálynő, és ezt ő így is élte meg tulajdonképpen, hogy ő a legszebb, és így járt kelt, és tulajdonképpen amikor a összevezésünk alatt találkoztunk egyszer az Alatna és a születésnapján, én is ott voltam, és a Csilla is jött a egy-két lányjal, meg a énekessel, bejöttek, és akkor mondta, hogy vigyem haza, vagy ő próbált kibékülni vele. De akkor még én ezt nem néztem utána, hogy ezek a sok rossz pegyka, ez igaz-e vagy nem, és úgy éreztem, hogy teljesen fölösleges, hogy most én itt vele kibéküljek, vagy valami, de akkor ott éreztem, hogy ilyen magabiztos volt, és amikor mondtam neki, hogy ne arra, hogy nem érek rá, és akkor az ujjával így fölmutatott. Szóval nagyon magabiztos volt, volt önbizalma.
0: A hírnév, az ismertség, a reflektorfény, az milyen hatással volt rá?
1: Nézd most, egy fonyódi lány, nem tudom, Fonyód az egy kisváros, ugye, Balatonparton. A Csilla egyszerűen egy vidéki lány volt. El volt ott szorulva egy családi körbe, a Gyöngycsaláz volt az első olyan mencsvár, ahova kicsit kinyílt ott a fiataloknak a világ, hogy főleg napközben az elején. És akkor hirtelen fölkerült Budapestre, ahol a magyar médián kívül mindenki a lábai előtt van. De akkor már megtapasztalt egy-két negatív dolgot. Hát az apja megbízott egy ügyvédet, egy három gyerekes családapát, az ügyvéd ki akart vele kezdeni, aki az ő ügyeit intézte. Tehát azt akarta, hogy ott lakjon nála, meg egyebek, és a csinálnak ez nem tetszett, és otthon nem mert elmondani. Tehát voltak itt negatív impulzusok, meg a sok ígéret, hogy majd ilyen, meg olyan lesz, meg szerződést kap, és végül is nem sokat kap, nem kapott semmit végül is. Járkált ilyen vacsorákra, oda küdték, hogy amikor jöttek, mit tudom, jött egy orosz küldöttség, és akkor mentek vacsorázni valahova, akkor ő emelje az est színvonalát. Tehát a sok öröm között, amit kapott az egyszerű emberektől, meg a szórakozó helyeken, annak volt egy negatív hátoldala, de szerintem amikor későbbiekben már ezzel nem foglalkozott. Már érezte, hogy nem kergette azt, hogy ő most szépségkirályú, és neki adjanak munkát, meg főleg amikor velem kibékült, akkor mondtam neki, hogy ennek ezt hagyd a fenébe, ezt az ilyen vacsorázgatást, meg a diszkóba ilyen talk show-ra menni, ezeket felejtsd el, mert a kibékülésünkkor is észrevettem rajt, amikor találkoztunk Fonyódon, hogy a Csilla a nagy, tehát ő szeretne nekem is diktálni. És akkor én ott mondtam neki, hogy figyelj, de ez nem fér bele, hogy most te, mert hogy akkor meg holnap találkozunk, meg ez, meg az, amikor én lementem Fonyódra miatta, az esti órákban találkoztunk, ott bementünk a Gyöngycsalázba, és fölemengedtük a régi dolgokat, meg igen, és akkor, hogyha holnap jön Pestre, és akkor én várjam meg, úgy próbált a dolgokat, és akkor mondta meg, hogy figyelj, ez most ez nem megy, most találkoztunk, szexeltünk, de én nem érek rá, hogy most tél itt kimenjek a vasútra, meg egyebek. Hát aztán akkor volt egy kis megint szakítás, de aztán kibékültünk, nagyon jó volt, és akkor én kiismertem a vasútra elé, ugye. Tehát szép lassan nem hagytam, hogy ő diktáljon, hanem mellé álltam a sok rosszba, nem hagytam, hogy kihasználják, és mindenre figyelmeztettem. És akkor ezeket azért úgy megfogadta, és teljesen normális lett attól kezdve. Mások a barátnőkkel nem volt, nem mutatott semmi ilyesmit, hogy ő akar lenni. Ott ugyanolyan természetes volt a fonyódiakkal.
0: És az önök között lévő kapcsolat aztán hogyan fordult komolyra?
1: Tulajdonképpen amikor elindult a nyár, amikor följött Pestre, akkor állandóan vittem oda, mentünk vacsorázni. Tehát tulajdonképpen volt egy ilyen kisebb lakás, amit csak arra használtam, hogy régen még hoztam oda a barátnőket, meg valami akárki volt, és amikor a Csilla lett, akkor ővele oda jártunk ebbe a lakásba, ott lakott nálam, amikor följött Pestre, és akkor jött a nyár, nekem akkor már két üzletem volt, Balatonlelén az Y, meg a Fonyód, és akkor amikor Csilla föl kellett volna jönnie pénteken, hívták föl, akkor fölhívtuk az irodából, hogy nem megy, és mondtuk, hogy ott keressék a Csillát, ne otthon a lakásán, mert hogy nincs otthon, meg egyebek. És akkor az adminisztrátommal meg volt beszélve, hogy ő mondja azt, hogy a Csilla nem ér rá, és akkor a Csilla csak olyan dologra ment el, ami nagyon tetszett neki, hogy amit azt mondta, hogy oké, ha nem ment, akkor nem ment el, és akkor egész hétvégén velem volt. Általában Balaton lennén, mert ne lássák a szülei fonyódot. És akkor adtam neki...
0: Titkolták a kapcsolatokat?
1: A pénzt. Igen. Hát tulajdonképpen az apja elő csak. Csak azt nem akarta ő is, hogy az apja tudjon róla. Nagyon nem bújtáltunk. Szerintem már a Csilla szépségirányú választása után kezdődött, hogy az apjában nem volt olyan jóba. Akkor már kezdődött, hogy miért ennyi pénzt keresel, nem vették el a pénzét, de hát ilyen 2000 forintokat kapott, meg 3000, meg nem is tudom. Meg egyébként is, tehát az, hogy az ügyvéd nem tetszett a Csillának, és akkor mondtam, hogy ő nem akar ezzel az ügyvéddel együtt. Tehát voltak már összetűzések az apjával.
0: Volt valamiféle rivalizálás ön között és Csilla édesapja között?
1: Ő tudott rólam, mert azért a Gyöngy család ez a Fonyódon elég nagy visszhangot váltott ki, és az őnek egy kifőzdéjük volt, és ő mindig ő volt a kis királynak, tartotta magát Fonyódon. Most ez egy kicsit csorbította az ő akármiért, hogy itt ez van, hogy van egy ilyen hely, ahova mindenki beszél róla, meg sokan eljárnak, meg, és akkor mondták neki, akikkel jóba volt, kártyázott, és akikkel én nem voltam jóba, ilyenek a rendőr, kapitány mondjuk, vagy akárki, a KISZ, itt volt a Fonyódon a KISZ titkár, az is nagyon nem szerette a Gyöngy család, és ő ezekkel kártyázott. Csak a rossz híreket, a futács az itt tele van nőkkel, meg minden, és ez Csilla az tudta, hogy itt mi van, meg hogy van, de nem akarta ezt itt otthon elmondani, és gondolom, hogy ezért az apjával nem akarta, hogy az apja tudja, hogy nem van.
0: Észrevett a Csillán bármiféle változást az utolsó hetekben, már itt nyár elején?
1: Hát nagy változást nem vettem észre, kicsit határozottabb lett, és attól kezdve, hogy az anyukája, szerintem tudom, akinek elmondta talán, hogy nekem ezt így konkrétan nem mondta el, csak az anyukájától tudom, hogy ő hallgatólagosan, hogy ő tudott róla. Csak azért az apjától azért úgy tartottak mind a ketten, mert valami miatt tartottak. Hát volt olyan, hogy el is akartak költözni, hogy elválnak, vagy elköltöznek valahova Kaposvárra. És mondta Csilla, hogy oda elmegyek utána, vagy ilyesmiket kérdezett. De aztán nem váltak el, mert hát itt csinálták a kifőzdét, a nyárnak a közepébe voltak, és akkor szerintem egyre többen tudták, hogy köztünk van egy ilyen kapcsolat, és akkor valaki így beszólt neki az apjának, hogy hallom, hogy a futás lesz a fejed. Meg a Csilla többször említette nekem ekkor már, most már nem tűri ezt, hogy az apja itt eldugdos dolgait, és most már nem az a legaranyosabb kislány az apja szemébe, és amikor ez a dolog, hogy beszóltak az apjának, hogy éltek a veje, akkor azt mondta, hogy ő ezt most már lerendezi ezt a dolgot, és akkor én mondtam, hogy hagyj, ne rendezd, ne szólj semmit, hát most mindegy, majd megoldódik ez az egész dolog, hát meg hogy így is szeptemberben följöhetsz Pestre, ebben maradtunk, és akkor januárban már 18 vagy. Tehát voltak ilyen kis tervek, amit tervezgettünk, sőt, egy házat is kinézett magának, amit Pesten, amit esetleg megveszünk, vagy megveszek, és akkor oda költözik. Tehát mindenki tulajdonképpen ezt próbáltuk. De hát a Csilla már úgy volt, hogy hát ő már igen, én szépségkirálynő vagyok, én már nagylány vagyok, és nem akarta tűrni, hogy az apja így bánjon vele. És ez az ominózus hát aznap éjszaka, előző éjszaka egész reggelig együtt voltunk, és akkor reggel 4-5-kor vittem haza, és akkor ott reggel az apjának kért, hogy apukám nem vinné be, mert késő kell. Az anyukája azt tudta, hogy nálam volt, és akkor késő kell, és mondta, hogy apukám nem vinné be, így nagyon aranyos, és akkor az apja nem viszek be, mennyi bicinivel vagy, szóval ilyen durván, és akkor ez már így elindult, és amikor bejött hozzám délbe a gyöngycsalázba, és én jöttem föl testre, akkor nagyon el volt határozva, hogy ő lerendezi. Hát most már Károlyért lerendezem apámmal. És hát ezt nem gondoltam, hogy ez most nála ez ilyen komoly, és én mindig mondtam neki, hogy hagyd már, hagyd apádat, ne foglalkozz vele, nem fog az szólni, meg majd elfelejti, azt hiszi, hogy plecska. De aztán sajnos ez másképp alakult.
0: Ön akkor találkozott vele utoljára?
1: Igen, én a gyöngycsalázba találkoztam vele délbe, bejött, dolgozott, ilyen gyakorlaton volt egy ilyen utazási irodánál, és este várta, hogy a Korda Gyuri föllép, és mondta, hogy fölviszi magával a színpadra, és akkor koncerálod valamit, vagy hát szóval, hogy fölviszi, hogy itt Balaton lenné léptek volna föl, és vett is magának egy ruhát, kiválasztotta, és akkor biciklivel volt egy ilyen kemping biciklije, és akkor mondta, hogy Károly, ezt lerendezem. Ott kérdezte, hogy ott-e a kulcsa helyén. Mindig ott tartottuk, valahol ott el volt dúlva a lakáskulcsom, ami közel volt a ránylak hozzájuk, és mondta, hogy lehet, hogy mire visszajössz, ott lesz a csomagom nálad. És mondtam, hogy oké, rendben van. Hát az, de mondom, próbáld meg, hogy ne költözz el inkább, és várd meg, mert akkor itt ki tudja, hogy apád mit fog balhézni.
0: Hogyha valakinek ilyen tervei vannak, ugye mesélte, hogy már azt tervezték, hogy Budapesten fognak élni, illetve aznap estére is voltak terveik, vagy hogy az önlakásán fog aludni. Ön szerint akkor mégis mi történhetett, hogy mindezek ellenére önkezével vetett véget az életének? Mi történhetett?
1: Voltak ott ismerőseim, az egyik legjobb Fonyódi barátom is, meg az a kis unokaöcs, aki azóta megkeresett, már nagyobb férfiként, és elmondta ő is, kérlek szépen, hogy az apja fölment a lakásába, és kérdőre vonhatta, vagy előhozta ezt az egész dolgot, hogy amit hallott. Ami a lényeg, hogy ezt az apja nagyon tagadta, akkor történt az, hogy ott a Csilla ez a gyógyszerekhez nyúlt, ami ott volt a fiók állítólag félig ki volt húzva, pont ezt a lidokaim találta meg az apjának a szívgyógyszerét, és akkor ezeket bevette. Mert a halála, amikor az anyukája értesült, akkor az apja térdre vonult, és bocsáss meg, mondta. Tehát tulajdonképpen abban a pillanatban ő érezte, hogy itt az egész dráma ez miatta van.
0: Ezek szerint akkor ő csak inkább meg akarta ijeszteni a világot, mint hogy komolyan gondolja ezt a tettét?
1: Igen, gondolta, hogy talán megszűnik otthon ez a apjának ez a zsarnoksága, hogy ijesztegetésképpen, mert az egyik barátnője csinált ilyet, és úgy gondolta, hogy ő is ráijeszt az apjára, hogy na, akkor most beveszem ezeket a gyógyszereket, csak hát fogalma nem volt erről, hogy ezek milyen, és mennyit, és hogyan, és bevetegette, és nem beszélve után, amikor az anyukája mondta, hogy dugj le a ujjadat, hány ki, akkor ő úgy érzi. Még nem gondolta ezt annyira, hogy ebben milyen dráma lehet, csak akkor, amikor érezte, hogy szédül, és kezdi elveszteni az életét, akkor írta ezt a levelet, hogy nem akarom, hogy apám tönkre tegyen.
0: Ön hogyan értesült a tragédiáról?
1: Hát igen, fölhívtak Pesten, a gyöngycsalázból fölhívott az akkori helyettesem, és mondta, hogy mi van, és hát teljesen összeomlottam. Egyből elindultunk vissza a pincéremmel, ami belefért, jöttünk lefelé, hogy hát, ha nem igaz, próbáltuk egymást visszatni, mert hát mindenki szerette a gyöngycsalázba Csillát. És hogy hát nem igaz, biztos, vagy lehet, hogy csak kórházban van, de hát miért mondta a Gyula bácsi, hogy meghalt. amikor leértünk, akkor itt ott volt a barátom, és ő szembesített, hogy Károly, én vittem fel az ékszereit, még melege, langyosak az ékszereit, és hogy meghalt a Csilla.
0: Hogyan emlékszik vissza rá így 40 év távlatából?
1: Hát nézd, nekem itt van kint a szobám a balatoni nappalimba egy nagy képe a Csilláról, és azért én sokat gondolok rá, meg eszembe jut, meg néha álmodok is vele, hogy még régebben, nem most, még régebben volt olyan, hogy álmodtam vele, hogy él, meg hogy találkozunk, meg mindenféle ilyen dolgokat. Hát most pedig én is úgy vagyok, hogy hát most lesz ott kell 40 éves évforduló, azért ez is egy kicsit többet gondolok erre dologra. Én minden évben így ilyenkor kiszoktam menni a temetőbe, veszek egy szál piros rózsát sírhelyére is.
0: A tragédia után találkozott-e a Csilla édesapjával?
1: Nem találkoztam. Hát látásból láttam persze, mert ő is ott fonyódó mozgott, én is ott voltam a gyöngycsalászba, és hát találkoztunk látásból, de nem beszéltünk meg, nem. Hát ő akkor mindent rám próbált, hogy én miattam.
0: Mit gondol, miért nem tudta Magyarország, az egész ország elengedni ezt a tragédiát 40 év alatt sem, és miért foglalkoztatja még mindig az embereket az ő halála?
1: Hát nézd, ez az újkori Magyarország történetében ő volt az első szépségkirálynő, és tehát, ahogy te is mondtad az elején, nem tudják igaziból, hogy mi történt. Nagyon sokan ezt teljesen a médiára verik, hogy a magyar média azon, aki nem adta meg neki azt a tiszteletet, meg azt a lehetőséget, mint egy szépségkirálynőnek, és akkor a sok pecska, illetve herceg, meg ezek mind egy olyan misztikussá tették ezt a Csilla történetét.
0: Ha csak néhány szóban kéne leírni őt, Molnár Csillát így 40 év után, akkor hogyan jellemeznéd őt néhány szóban? Ki volt Molnár Csilla?
1: Gyönyörű, őszinte, okos kislány, aki azért tisztelte a szüleit, tudott szeretni, csak nem értették meg. Nem mindenki értette meg igazán.
0: 40 éve rázta meg egész Magyarországot Molnár Csilla tragédiája, a mindössze 17 éves szépségkirálynő halálát máig számos kérdés és találgatás övezi. Az elmúlt percekben beszélgető partnerem volt Futács Károly, aki személyesen is ismerte Csillát, és szoros kapcsolat volt köztük. Ő írta a Záróra a Gyöngyhalászban című könyvet is, melyben őszintén írt a hozzáfűződő kapcsolatáról. Vele idéztük fel Molnár Csillát, és beszélgettünk egy olyan történetről, amely 40 év elteltével is sokakat foglalkoztat. Futács Károly, köszönöm a beszélgetést!

Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiában minden hatodik diák hagyja el idő előtt az iskolát. Elfogadta az ukrán parlament a kormányfő lemondását. Holnap többfelé csapadék várható, legfeljebb 30 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Szlovákiában csak nem minden hatodik diák végzettség nélkül hagyja el az oktatási rendszert, derül ki a Gyermekpszichológiai és Patopszichológiai Kutatóintézet elemzéséből. Több mint 51 ezer 2005-ben és 2006-ban született fiatal pályáját vizsgálták, és megállapították, hogy 19 éves korukra mintegy 17%-uk már nem tanult tovább, sem szakmai bizonyítványt, sem érettségit nem szerzett. Az Oktatási Minisztérium ezért korai figyelmeztető rendszert épít ki, amely segíti az iskolákat a veszélyeztetett tanulók felismerésében és támogatásában. A rendszert jelenleg 31 iskolában tesztelik, országos bevezetését a 2028-29-es tanévre tervezik. A szlovák nővérek és szülésznők kamarája szerint nem jelent megoldást az egészségügyi nővérhiányra a tervezett új, úgynevezett 1+4-es képzési modell. A kamara elnöke Iveta Lazorová szerint a nővérek nem a képzés miatt hagyják el a pályát, hanem a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetések miatt. Úgy véli, a problémát nem az oktatási rendszer átalakítása, hanem az egészségügyi dolgozók megtartása oldaná meg. Az egészségügyi minisztérium szerint azonban az új modell a szakember hiány kezelését szolgálja, megfelel az uniós követelményeknek, és szeptembertől kísérleti jelleggel indul. Az eredményeket később értékelik. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia bírálja a Környezetvédelmi Minisztérium döntését, amely támogatja a Slovnaft új hulladékhasznosító központjának megépítését Pozsonyban. A párt szerint a tárca figyelmen kívül hagyta a szakmai véleményeket, a helyi önkormányzatok tiltakozását és a lakossági petíciót is. A PS úgy véli, hogy Pozsonynak nincs szüksége újabb nagy kapacitású égetőműre, és a döntés a nagyvállalati érdekeket helyezi előtérbe. A minisztérium szerint ugyanakkor a beruházás csak szigorú biztonsági és környezetvédelmi feltételek mellett valósulhat meg. A Slovnaft stratégiai beruházásnak tartja a projektet. Az ukrán parlament elfogadta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását, ezzel pedig az egész kormány megbízatása megszűnik. A távozást 258 képviselő támogatta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint a kormány átalakításra az ország politikai stratégiájának megváltoztatása miatt van szükség. Szviridenkónak új fontos külpolitikai feladatot ajánlott fel, ennek részleteit azonban nem ismertette. Az új miniszterelnökről várhatóan csütörtökön dönt a parlament. A kormányváltásra az ukrajnai orosz rakéta és dróntámadások fokozódása közben kerül sor. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint júniusban legalább 293 civil vesztette életét, és csak nem 2000 ember sérült meg Ukrajnában. Ez a legmagasabb havi adat 2022. áprilisa óta. A szervezet szerint a civil áldozatok számának növekedését főként az intenzívebb orosz rakéta és dróntámadások okozzák, amelyek a fronttól távolabbi városokat is elérik. Az év első felében összesen több mint 1300 civil halt meg, és csak nem 8000-en sérültek meg, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest. Az ENSZ szerint a front közelében különösen a rövid hatótávolságú drónok jelentenek egyre nagyobb veszélyt a lakosságra.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét változóan felhős égbolt lesz jellemző, többfelé várható csapadék, eső, zápor vagy vihar formájában. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 20 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Gászécs után Dargó felé, rendőrök irányítják a forgalmat. 10 perccel hosszabbodik a menetidő a D2-esen, Malacka előtt Pozsony felől, a Bajkászkán Pozsonyban és Csoltón az útkarbantartók állásánál mindkét irányban. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Aszmár Líviával.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit. Aki egy kicsit is érdeklődik a magyarországi kortárs színházi élet iránt, bizonyára találkozott már Fekete Ádám nevével. Az idei könyvhét előtt röviddel azonban megjelent a drámaíró, dramaturg, színész, rendező és költő első regénye Megszólítások címmel, amely nem csak a ténye miatt indokolja, hogy prózaírónak is nevezzük őt. A fülszöveg szerint a szerző a rák kísértetiesen hasonlító személy életének bizonyos történeteit viszi színre. Tömkeleg Ábrahám életét bontja le, a rá jellemző jellegzetes nyelvi leleménnyel és fanyar humorral. Amikor a szerzővel leültünk beszélgetni, még nem értem a regény végére, és nem tudtam, hogy valahol majd ezek a sorok várnak rám. A könyv megjelenést követő interjú kérdései mind a traumafeldolgozás lehetőségéről szóltak, ez lett a könyv imidzse, úgymond, és ezzel a reklámértékkel és piaci arculattal a szerzőnek se ereje, se kedve nem volt szembeszállni. Elbeszélése motivációs erő lett az olvasók szemében, a traumákkal való megküzdés lehetőségét látták benne, ami bátorságot adott saját kudarcaik és csalódásaik körvonalazásához és kimondásához. Az ő szemében mindez nem volt más, mint kerülő út. Senki nem volt hajlandó a meg nem született történetét annak látni, aminek ő láttatni akarta. A csőd semmi életigenlőt nem képes nyújtani, semmi muníciót az élethez, gondolta. Márpedig az élet a legfőbb termék, akár egy az egyben, akár valamiféle retorikai rejtek úton fejezi ki magát az alkotó. Minden művészi terméknek az élet győzelmével kell végződnie, gondolta Ábrahám, és már bánta, hogy a testében horgonyzók tonikus kudarcot egy elbeszélés jól megfogalmazott és forgalmazható, piacképes valóságára váltotta. Tudva azt, hogy az autofikciónak is része a fikció, azért mégis feltettem volna a kérdést. Sikerült-e valamelyest elkerülni a teljesen el nem kerülhető vétségeket, és sikerült-e arról beszélni, amiről a szerző beszélni szeretne? Erre a kérdésre a következőkben Fekete Ádám nem válaszol, de minden továbbira, amire kíváncsi voltam, igen.

0: rajongó vagyok. Szóval azt hiszem, hogy 2020 körül a Covid idején, vagy azután röviddel találkoztam a Targetosóval a YouTube-on, és akkor lettem rajongó igazából, és aztán nagyon nagy csalódás volt számomra az, amikor néhány rész után véget ért ez a sorozat, és azt gondoltam, hogy ha ezeken a felületeken jelen vagy, akkor majd könnyű lesz a nyomodra is lelni. Hát ez nem így történt, mert semmilyen egyéb platformon nem találtam rád. Miért van ez tudatos?
1: Ilyen álneveken vagyok fenn, de fenn vagyok. Facebookon is fenn vagyok, Instagramon is fenn vagyok, csak ilyen hülye neveken. Nem teljesen tudatos, nem rejtőzködöm, vagy ilyesmi, hanem inkább egyszer Facebookról lejöttem, mert meguntam a social médiát, de aztán visszamentem ilyen munkák miatt. Szóval nem tudom, nem rejtőzködöm, de lehet, hogy az, hogy ilyen alter egókat gyártok különböző felületeken, az valahogy mégis a személyiségemből, vagy a művészi, nem arcpolitikámból, de ilyen beállítódásomból adódik, hogy sok különböző néven vagyok itt-ott. Valami kifejezetten a rajzra vonatkozik, valami kifejezetten írói, valami kifejezetten zenei, és akkor ezek elkülönböznek.

0: repkört, hogy én most influencer vagyok, vagy én egy író vagyok, aki íróként írói oldala van, vagy nem tudom, ez valahogy idegen tőlem, hogy nem tetszik, úgy érzem, hogy belekövülnék ezekbe a megcsinált perszónákba. Amúgy lehetnék tudatosabb, talán akkor talán többen is tudnák, hogy mit csinálok éppen, de valahogy lehet, hogy ebben rejtőzködő vagyok. Meg lehet, hogy ez is benne van a libidomba, hogy gyertek utánam, ha annyira akarjátok tudni, hogy mit csinálok, akkor egy kicsit tegyetek bele valami kis munkát. Ez most eddig erre nem gondoltam, de könnyen lehet, hogy van valami ilyen kis hegykeség benne.
1: Minket ugye elválaszt egy országhatár, tehát nem olyan könnyű a mozgás Pozsony és Budapest között, és ha arra gondolok, hogy valaki nem Budapesten él, tehát nem kell, hogy országhatár legyen az, ami elválaszt, hanem elég a távolság. Szóval van-e olyan közeged, ami ennek a fajta kapcsolattartásnak, amit így próbálnék kihúzni belőle, tehát hogy ami ezt kiváltaná, ezt a fajta kapcsolattartást a szélesebb közönséggel?
0: Hogy ilyen közegem, talán a színház az, ami a leginkább, vagy az ilyen mondjam, homogénebb közegem ilyen szempontból, vagy ahol a legjobban elhelyezhető, hogy én ott mit csinálok, vagy hogy vagyok jelen, tehát hogy aki valahogy a magyar színházi életet, főleg a független színházi életet követi, azt szerintem úgy látja azt is, hogy én ott vagyok, mit csinálok. Éppen. Talán ezt tudom mondani, de tényleg van egy ilyen furcsaság, hogy mivel viszonylag sok mindent csinálok, és szeretnék is sok mindent csinálni, tényleg a zene és a rajz és a képzőművészet, és ha éppen kitalálok valami új dolgot, írás, vers. De hogy az irodalom például nem, tehát hogy az irodalmi közeg is egy ilyen kicsit számomra idegen, vagy talán most rázódom kicsit bele, akkor megyek most így a könyv kapcsán is ilyen eseményekre. A színház a legkonzenkvensebb, én ugye ezt is tanultam, tehát dramaturg szakon végeztem, de az igaz, hogy van valami ilyen töredezettség abban, hogy én... És az is van, hogy amikor már valamelyik közeg nagyon a fejemre nő, akkor kislisztenök és átmegyek egy másikba. Szóval így, mint egy ilyen kvantum részecske, így mindig valahol vagyok, de néha én sem tudom, hogy most melyik ponton és milyen töltéssel.
1: Most már az utolsó kérdéssel feszegettem ezt a témakört igazából, hogy kinek írsz, vagy ki tekintesz a közönségednek?
0: Hú, ez nehéz kérdés, vagy ezen szoktam gondolkodni, meg szoktam beszélgetni a színházban is, hogy kinek csinálja az ember a színházat, de az irodalomban is, hogy kinek írok. Nincsenek emberek előttem, amikor írok, tehát nincs egy ilyen közönség. Talán azt el lehet mondani, hogy azoknak az érdeklődésére számítok, akik hasonlóan hozzám szeretnek valami furcsába, kalandosba, kontraintuitívba, nem teljesen érthetőbe. Tehát valamiben, ami meghökkent, vagy akár még el is távolít egy kicsit magától, hogy akik az iránt érdeklődnek, vagy akiknek az olvasás az erre nyit meg kapukat, hogy valami szabálytalannal, valami furcsával találkozzanak, azoknak az érdeklődésére számítok. De hogy konkrétan nekik írnék, jó kérdés, hogy kiknek írok, vagy mi azt gondolom, hogy a halottaknak írok, ami egy érdekes dolog, de konkrétan néha ezt gondolom, hogy a halottaknak írok, nem tudom, hogy a jövendőbeli vagy a múltbelieknek, de hogy valahogy nem teljesen az evilági recepció van a fejem, vagy az evilági lecsapódása egy szövegnek. Én nagyon örülnék, ha egy szövegem eldeszne, és majd 100 év múlva megtalálná valaki véletlenül. Szóval, hogy valahogy az, hogy ezek így kicsit így szét vannak szórva, meg néha, tehát, hogy én viszonylag sokat írok, és ilyen nem konzekvens, vagy nem teljesen átlátható, és ilyen szemben nem is mindig könnyen hozzáférhető, az nekem tetszik. Tehát, hogy a halottaknak, vagy eljövendő irodalom kedvelőknek, de az is benne van talán, hogy valami mély, nem tudom, szellemeknek.
1: Azt nyilatkoztad Grisnik Petrának, hogy a videójátékok irányából jön a szövegek iránti vonzalom. Nekem semmilyen tapasztalatom nincs a videójátékokkal, ezt hogy kell érteni?
0: Azt úgy kell érteni, hogy én gyerekkoromban sokat számítógépeztem, édesapám számítógépekkel is foglalkozott, informatikus. még mindig informatikus, úgyhogy mindig közel voltam számítógépekhez, és nagyon sok játék voltam gépen, meg installáltunk fel, és főleg ez a szövegírás, vagy ez a fajta dolog, az ilyen gördeszkás, illetve

0: A BMX-es játékokhoz kötődik, ahol mindig nagyon-nagyon jók voltak a soundtrack, tehát ugye a zenék, amik szóltak, ezek általában ilyen menő deszkás zenék, ilyen BMX-es rap, meg punk zenék, éppen mindig az adott évből, és valahogy én azt hiszem ezekre a zenékre kezdtem el elképzelni, hogy én milyen szövegeket írnék, még egészen kiskoromban. De volt olyan, hogy konkrétan átírtam egy angol szöveget magyarra, hangzás alapján. És igen, nagyon gyorsan belementek ezek a dallamok meg számok a fülembe, és dalszövegként, tehát hogy először ilyen magam 8 éves módján dalszövegeket írtam, és azt képzeltem, hogy ezek a dalok ilyen elképzelt zenekarok előadhatnák őket, és akkor lehetnének videójátékokban ezek a dalok is. Ezek ilyen furcsa, de abszolút ilyen rigmus-szerű, ilyen ritmusos dolgok voltak. Szóval innen jött, tehát tulajdonképpen a zene az, ami bekapcsolta a szöveget, de a zenék azok a videójátékokból jönnek, és ugye az van, hogy a videójáték állandóan játszik, tehát nagyon sokszor megszólal ugyanaz a dal, tehát hogy az ember egy idő után már tényleg minden dalt nagyon-nagyon mélyen ismer. Igen, azt hiszem ez volt az első.
1: Ez még mindig nagyon messze van a szép irodalmi szövegektől, tehát hogy milyen út vezetett odáig?
0: Nincs olyan messze. Egyfelől, de értem, mit mondasz? Hát utána felnőttem.
1: Volt közben eltűnt idő nyomában, meg tulajdonságok nélküli ember?
0: Tulajdonságok nélküli ember volt. Eltűnt idő nyomában az még várat magára. De igen, jött az irodalom, meg a versek, ugyan tényleg verseket írtam, főleg iskolában. Szóval, hogy igen, meg a szép irodalom is, tehát hogy akkor jöttek ilyen. Meg nekem Joyce, tehát jött Joyce egyszer csak később, de hogy akkor lehet ez, hogy akkor lehet valami nagyon, lehet valami zűrösebb, bonyolultabb, és az is ez a valami ilyen olvashatatlan könyv, tehát ez engem mindig nagyon izgatott, valami nagyon nehezen olvasható, vagy beláthatatlan, vagy ilyesmi.
1: Belátom, hogy logikusabb lett volna Finnegan ébredésével példálozni.
0: A Finnegan is, de az mostanában lett fontos. De emlékszem, hogy az Eszterházi, tehát ott volt a polcon, a családi polcon a bevezetés a szép irodalomban, és én ezt levettem kiskoromban, és így álmodoztam, hogy ez mi az Isten, és tényleg így tudtam olvasni, nem értettem egy szót se. De azt láttam, hogy valami nagyon nagy rendszer van, és így ezek amúgy zenébe is, meg irodalomba is, meg mindenbe, hogy megmaradt, és nem tetszett, így volt valami, így ideges lettem tőle, de így megmaradt, és így ezek igazából az, hogy ezt majd el kell juttatnom magam oda, hogy ezeket el tudjam olvasni, meg hogy valamiért iszonyú kíváncsivá tettek ezek a szövegek, sokkal inkább, mint a könnyen olvashatóak, és valahogy azt hiszem ez, tehát én magam is szerettem volna mindig olyan fajta szöveget írni, ami feladatot ad az olvasóknak, és valahogy a nyelvet se úgy használja, hogy elvileg kéne, hanem valami saját használatba veszi a nyelvet. De én tényleg sok vers, aztán én színdarab szövegeket írtam. A gimiben a barátaimmal volt egy társulatunk, ahova írtam szövegeket. És akkor valahogy jött a színház, és akkor ez megint egy másik fajta gondolkodás. De a próza amúgy mindig kicsit távolabb volt, tehát ez kicsit most ez egy új dolog, hogy a prózának így neki mentem, és amúgy jó érzés prózát írni, tehát abszolút azt érzem, hogy fogok még prózát írni, és az is. Tehát jó volt az, hogy versekkel, meg ilyen karakterek szájába adott szövegekkel bibelődtem mondjuk az első 30 évben.
1: Még egy kicsit turkálok a múltban. Miért SZFE és miért nem magyar szak?
0: Valahogy igen. Volt ez a színpadi, tehát ez az exhibicionizmus, ami egészen kiskoromtól kezdve. És csináltunk a Madács Imre gimnáziumban, van ez a Madács nap nevű dolog, a Madács születésnapján talán mindenkinek kell, minden osztálynak valami darabot csinálni, és mi a Shakespeare-nek a Vihar című darabját csináltuk, és ezt látta a Bíró Kriszta, meg a Mácsai Pál, mert meg voltak hívva, és ők így jelezték, hogy szerintük a színház fele kéne nekem tendálni, és tényleg volt is egy ilyen, hogy ez dinamikusabb, és mindig író, tehát valami írás, azon gondolkodtam, hogy mi az, ami írás, és de valahogy a színpadhoz közel van, és akkor mondták, hogy van ez a dramaturg szak, amikor senki nem tudta, hogy ez micsoda, de akkor hittem nekik, és a rendezőre is amúgy felvételiztem, meg dramaturg szakra is, és akkor dramaturgra felvettek, amivel jól jártam. Én azóta rendezek is, de azt gondolom, hogy nekem jobb volt, termentesebb volt a dramaturg szakról elkezdeni rendezni, mint a rendezni mentem volna. De a magyar szak valahogy azt mondták, hogy azért az úgy unalmas tud lenni, vagy olyan kicsit olyan egysíkú, vagy monotonabb. És én tényleg ilyen szempontból azért ilyen akciódús életre vágytam.
1: A tiszta szívvel az előtte volt, vagy közben?
0: Egyetem végén volt. Igen, 2014-ben forgott, 15-ben végeztem, és 16-ban lett bemutatva. Igen, az ott a végén volt. Akkor én már a Tápszínházzal elég szoros kapcsolatban voltam, meg felléptem velük. Sokszor is a Tilla Tilla úgy is talált meg, akit a Vajdai Vili, aki a Tápszínház vezetője, nagyon jól ismer, hogy kellett neki mozgássérült szereplő, és akkor pont volt egy, aki én voltam, és akkor megtalált. Igen, az a negyedéves koromban volt.
1: Igen, hogy azt hiszem, azért is hoztam be, mert talán ez az, amihez bármelyik hallgató könnyen tud kapcsolódni, tehát az is, aki mondjuk nem egy napra kész irodalom olvasó, bizonyára hallott rólad a film kapcsán. És aztán tulajdonképpen, hát ez most már ilyen kis pályakép lesz, ahogy elnézem, aztán egy időben jött nagyjából az SFE, egyetemfoglalásos időszak, meg a YouTube-ozás.
0: Hú, igen, az a Covid előtt kezdtük el csinálni a Tajgatos Rót, utána ráfolyt erre. Ugye én elkezdtem ott tanítani, tehát ugye a Kárpáti Péter és a Kungsófi mellett így hárman csináltuk eleinte a dramaturg szakot, tehát én elkezdtem tanítani, és közben lett igen a Tajgatos Show, amit meg a Végzsolték kitaláltak, hogy lehetne egy ilyen félig influencer paródia per influencer, kifordított influencer csatornát csinálni, ami abból jött, hogy szerintük tényleg lenne mondandunk egy csomó influencerrel ellentétben, és akkor ők gründolták, és akkor engem közben meg is műtöttek, tehát volt egy csípőműtétem is, de jó sok minden volt ez 2020 tájékán. Igen, és jött az egyetemfoglalás is, akkor azt elmosta a második hullám a Covidnak, ugye. Igen, de ez nagyjából egyszerre folytak a dolgok. Jó sok minden, ez jellemző is, hogy sok mindent csinálok egyszerre, és roskadozok alatta.
1: És akkor, ha már irodalomról beszélünk, túl voltál az első köteteden is, hiszen 2018-ban jelent meg a verses köteted, aminek a címét ki kell, igen, a...
0: Azt le kell olvasni.
1: Azt muszáj, mert képtelen vagyok megjegyezni sajnos a fanyarnappalok a Tokaltapétás szobában. Ennek azért azt gondolom, hogy lett egy komolyabb visszhangja, tehát akkor úgy két lábbal beleálltál a szép irodalomba.
0: Igen, ott összegyűlt egy csomó vers, ez egy kis kötet, de én nagyon szeretem, első verses kötetem, és az a Petri díj kapcsán jött össze, ami ugye pályázni kell egy kötetterved, és akkor igazából az a díj, hogy kiadják neked az első kötetedet, és ez így is történt. Igen, valami visszhangja volt, olyan óriási visszhangja nem volt, de az nem is egy probléma. De igen, annak nagyon örültem, mert azt éreztem, hogy tehát ezek már volt, ami 10 évvel korábban írodott vers volt benne, volt, ami egészen új volt, és az kellett, hogy így elindulni ezen az úton, hogy akkor ezekből a versekből vagy szövegekből ne csak dokumentumok legyenek a Winchesteren, hanem ki legyenek nyomtatva. Igen. Érdekes, igen, az volt, hogy sok verset írok, tehát igazából van egy ilyen, hogy nem úgy történnek a könyvek szerintem, vagy nálam, hogy így valami összegyűlik, és akkor mindenképpen adjuk ki, hanem nagyon sok minden kavarok, és akkor egyszer csak van valami alkalom, vagy valami megszódítás, vagy nem tudom, valami érzés, és akkor hirtelen összerak az ember egy anyagot.
1: Ezek az anyagok így párhuzamosan készültek egymás mellett, utána aztán a következő köteted a Anyahomárhoz.
0: Anyahomérosz.
1: Bocsánat, Anyahomérosz, igen. Ezt nem olvastam. Látszik, hogy nem olvastam. Az Anyahomárhoz nem lett volna olyan nagyon meglepő címadás a részedről, hiszen szereted az ilyen meghökkentő címadásokat is, meg tartalmakat is.
0: Meg egyébként a vízi élőlényekhez valahogy vonzódom. A halakhoz, a tokhal volt a első címbe, és van, hogy a hal ilyen darab volt, haloktatás márványprotézissel című darabom, valahogy egy ilyen a víz alatti élőlények úgy vonzanak, vagy tehát 6 medúza egy tepsiben, tehát valahogy így, igen, szeretem a vicces címeket, meg a furcsa hülye címeket, Ja, és az a nyomi rossz az meg egy ilyen furcsa, ugye ez már nem teljesen vers, nem is teljesen próza, ez egy ilyen érdekesen is néz ki, tördelés szempontjából. Egyiket ez egy átmenet, azt már írtam a regényt, miközben az anya Homérosznak az anyaga összegyűlt, és nem tudtam vele mit csinálni, egy ilyen hosszú vers, ami annyira nem hosszú, hogy egy teljes kötet legyen, ilyen furcsa kis szövegtöredékek, amikből nem lehet beépíteni egy nagyobb szövegbe, egy szinte novellaszerű dolog, amit azt gondoltam, hogy majd a regénybe rakok bele, de valahogy kivetette magából, és akkor ezeket az ember úgy összerakosgatta, meg gyurmázta, én sokat gyurmázom ezeket, én szemben, hogy egymás mellé rakom ezt a kettőt, akkor megnézem, hogy ez mit mutat, akkor egymásra is hatnak, lehet, hogy ez egyikbe beleírok a másikba dolgokat, aztán szétválasztom, aztán összerakom valami harmadikkal. Én szeretem ezeket úgy gyurmázgatni, és igen, párhuzamosan nagyon sok minden készül, nagyon sokféle különböző dolog, mert az ember, vagy én, amikor írok, akkor menekülök is az írástól, és inkább írnék valami mást, mint amit írok éppen, és ezért nagyon gyakran az történik, hogy kéne írnom valamit, de helyette írok valami egészen mást, és akkor az nagyon jó, mert akkor meg is menekültem a munkától, de valamennyire dolgoztam is.
1: Nem szeretnék említeni se szó nélkül emellett, a nyelvbotlásom mellett, a homáros nyelvbotlás mellett, tehát hogy ez egy annyira marginális kötet lett végül is, hogy ha rákeres az ember mondjuk a Wikipédia oldaladra, akkor ott nem is említi meg hogy egyáltalán, ha nincs a közvetlen környezetedben, talán nem is tudja, hogy volt ez a könyv. Szóval, hogy lehet ezt szépen megkérdezni? Érdemes úgy könyvet kiadni, hogy nincs meg a hozzá csatolható közönség?
0: De megvan végül is, mert 200 példányba kinyomtattuk, és 200 példány elkelt. Szóval az a 200 példány, az ott van 200 embernél, benn van a könyvtárba. Értem, mit kérdezel, szóval, hogy hát ez a nehézsége annak, hogy ez egy önfinanszírozású dolog, tehát a szükürszál kiadónál ez úgy működik, hogy az ember maga rakja be a pénzt, maga nyomtatja ki, nagyon sokat segítenek a srácok, meg van szerkesztő, meg mindenféle ilyesmi, de az ember kicsit maga csinálja, és lehet, hogy én azt hiszem, hogy lusta vagyok ahhoz, hogy, tehát az volt, hogy akkor lesz könyvbemutató, ha szervezel magadnak, és így végül Szegeden volt, de Pesten nem is volt. Nekem kicsit tetszett, hogy úgy az embernek volt egy ilyen könyve, és akkor a hátizsákjában van, és oda nyomja. Tehát, hogy nincs egy ilyen sajtónyilvánossága. Persze radar alatt marad, ez benne van, de mivel alapvetően egy ilyen eddig olyan szempontból, hogy réteg irodalomnak mondható, hogy kifejezetten mondjuk úgy kísérleti vagy experimentális, még a műfaját sem emlékszem, az íróbotjában kérdezték, hogy most akkor versekhez vagy a prózához rakják, és mondtam, hogy nem tudom megmondani, és nem is vagyok hajlandó, mert inkább a prózához, vagy nem tudom, mert pont ez a lényege, és pont ezért jó ez a kiadó, hogy amit általában nem lehet kiadni, mert sokkal jobban meg kell határozni egy regény, vagy novellás kötet, vagy nem tudom, hogy ez egy ilyen furcsa amorf valami, és nekem tetszett is, hogy kicsit radar alatt marad, de akkor valahogy így elmegy a híre, és sajnálom, hogy hozzá nem jutott el, meg az is benne van amúgy még a nyelvbotlásodban, hogy azt, hogy mondjam, én is felelek érte, mert maga a címe az anya Homérosznak az úgy van leírva, hogy két betűnként van egy ilyen furcsa pók alakú karakter, tehát még olvashatatlan is. Olvashatatlan, kereshetetlen és kimondhatatlan. Ez a három dolog jellemzi ezt a könyvet. Hát ez, amit összefügg ezzel, amit mondtam, de valakik mégis olvassák meg, kimondják meg. Ja, nem minden könyvemet raknám ilyen helyzetbe, de azt gondoltam, hogy ezzel pont ennek még valahogy a szexepíje is tud lenni, hogy azt se tudják, hogy van. Azt se tudták, hogy akkor ez most a regény, amit írok, és akkor mondtam, hogy nem a regény, de akkor mit írsz? Hát ez valami más, de akkor ez mi? Ha ezt se tudták, most meglepődnek az új regényemen, hogy de hát már megjelent a regényet, nem mondom, de az anya Homérosz ez nem az volt, de akkor ez mi volt? Szeretem ezt a fajta konfúziót.
2: Fekete Ádámmal beszélgetek, a zene után első regénye, a megszólítások kerül a középpontba.

0: Azáltal, hogy most már van egy igazi regényed is, a Megszólítások, ami a 2026-os könyv hét előtt jelent meg röviddel. Te melyik álláspontot képviseled? Azt, aki a regényt tekinti a cseresznyének a tortán, vagy azt, akinek tulajdonképpen mindegy, hogy milyen műfajú szöveg születik, a lényeg az, hogy átadja azt a közlést?
1: Hát azt érzem, meg az így benne van a köztudatban, meg és ez hat is rám, hogy azért a regény, vagy az első regény, ez egy ilyen nagy dolog. Tehát még mindig a regény, ez egy ilyen uralkodó műfaj, és hogy az igazából nagy munka. Valahogy mindenki tudja, meg mindenki az a száma, hogy aki azért egy regényt megír, az, hogy mondjam, dolgozott vele, vagy valahogy ez van, és ezt én is érzem, tehát hogy nekem tök fontos, hogy ez a regény regényként, és nem ilyen experimentális prózaként, vagy ilyen réteg műfajként, hanem ilyen hagyományos műfajként megjelent, meg a benne lévő dolgok is, amik azért valamelyest az életemről szólnak, azt éreztem, hogy bár én nagyon szeretem ezt a fajta zsonglőködést a nyelven, meg zsonglőködést a műfajokon, de hogy itt ezt megköveteli maga a téma, hogy mondjam, legyen egy ilyen hagyományosabb elbeszélői tónusa. Kicsit ez is volt nekem az izgalmas benne, hogy meg tudom ezt csinálni, tehát tudom-e magam fegyelmezni annyira, hogy ebből egy regény legyen, konzekvens, elejétől a végig elolvasható, hagyományos a bizonyos értelemben, hogy persze nem tudok magam bőréből kibújni, tehát kikizökken az, ami rendben is van, de hogy tényleg érzem azért, hogy ez az eddigi legnagyobb munkám. Időben is, tehát a legtöbbet ezzel foglalkoztam, de hangvételben is, volumenben is, meg hogy mondjam, lélektani értelemben is. Ezt érzem, hogy ez nagyobb. De olyan viszont nincs, hogy ez fontosabb, mint az anyagmérősz, vagy fontosabb, mint a versek. Most nyilván az most jelent meg, tehát most szabadultam meg tőle. Tehát van egy ilyen, hogy azért ez most nagy munka volt, és egyúttal egyébként az is van, hogy kinyitotta agyamat elkövetkezendő regények felé, tehát hogy érdekes, hogy szerintem ez nem az lesz, hogy akkor most már egy regényem is van, hanem szerintem ez még fogják követni regények.
0: Ez egy autofikció, aminek most nagy divatja van igazából. Azt hiszem, hogy azt annyira nem kell részletezni, hogy ezt most nálad miért volt indokolt ezt a formát? Tekintsük formának ezt a formát választani, de azért mégiscsak részletezni. Szóval van anyag, amihez nyúlhatsz bőven. Tehát igazából a testet akadálynak vagy lehetőségnek tekinted, és hogy vezet ez az autofikcióhoz?
1: Hát a testet mindkettőnek tekintem, azt hiszem. Az, hogy én a testemmel talán ilyen hangsúlyosabban, vagy látványosabban vagyok összezárva, mint akárki, bár mindenki össze van zárva a testével. És ez nem csak az, hogy ilyen konkrétan, hanem hogy a társadalomban, amiben élek, egy mozgássérült emberre tényleg rátapadnak mindenféle képzetek, meg kényszerképzetek. Hogy mondjam, én ezt mindig kicsit kerültem, azt hiszem, tehát én úgy nőttem fel, hogy legyünk ezen túl, tehát a testemen, meg hogy mire vagyok képes, meg hogy mozgássérült vagyok, meg hogy ez nehéz, meg blablabla, bla, bla, hogy ezen legyünk túl, és beszélgessük ilyen normális dolgokról. De hogy mindenki próbáltam mindig kényelembe helyezni, hogy ez így oké, meg lehet kérdezni, tehát hogy én valahogy ezt viszonylag kiskoromtól kezdve rájöttem, hogy azt kell csinálni, hogy ezt valahogy kiteregetni, vagy minél egyenesebben. De nem szerettem róla beszélni, inkább azt akartam mindig, hogy úgy másról beszéljünk. És ez szerintem jellemzett engem, és ennek az autofikciónak, vagy ennek a regénynek volt egy, azt hiszem, egy ilyen, bár ezt már színezi munkásságomban már csinálgatom azt, hogy a saját testemmel, vagy a mozgássérültséggel való viszonyomat boncolgatom, meg a tajgatósóban is, de hogy valahogy ezt nem elkerülni, nem viccet csinálni belőle, nem átcsomagolni, hanem valahogy megpróbálni elemezni, az, hogy én ezzel hogy vagyok, a testtel, az volt a célja ennek a szövegnek, hogy valahogy ne kerüljem el, igen, ne csináljak belőle valami mást. Egyúttal tényleg azért a test önmagában, és a testnek a ilyen orvosi része, vagy patológiás része, az egész ilyen kórházakkal, meg terápiákkal, mindenféle viszony. Ez az egyik, a másik meg a szexualitással, meg a nemiséggel, meg egyáltalán az embernek a férfiasságával, fiúságával, ez a kocsom az apaságával, lehetséges apaságával. Elszámolni azt gondoltam, hogy ezek mindig, amikor olvastam olyan dolgokat, amik ezeknek a nagyon furcsa szövevényes voltát próbálják kiteregetni, vagy kigombolítani, azok nekem mindig nagyon felszabadítóak voltak. És azt gondoltam, hogy én is megpróbálom most ezt a nagyon speciális fajta test élményt, ami az enyém, kigombolítani. Az egyrészt különleges lesz, vagy különös lesz az embereknek, tehát, hogy valami más, mint az ő testük, de egyúttal nagyon hasonló is, mert mindenki szenved a saját nemiségétől, illetve azzal, hogy a teste nem azt csinálja, amit szeretne, vagy a teste megalázza, vagy a teste kijátsza, vagy a testét mások ide teszik, vagy oda teszik, anélkül, hogy ő szeretné. Szóval, hogy az, hogy így a testtel foglalkozom, azt valahogy azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb ilyen titka az embernek, hogy mi ez, amivel így össze van zárva, és ami elvileg ő. Szóval, hogy ez, hogy mondjam, igen, ilyen filozófiailag, vagy így is érdekelt, de tudtam, hogy nagyon konkrétan a saját élményeimet kéne górcső alá venni, és azt, hogy miért úgy élem meg, és miért azt gondolom. És emiatt ilyen is a regény, tehát, hogy nagyon sokat elemzi a saját gondolatmeneteit benne ez a Tömkele Gábrán nevű szereplő, mert nem evidens, hogy az ember miért így van húzalozva, vagy miért úgy. De lehetőség is abszolút. Tehát, hogy az meg közben tök érdekes, hogy nekem az, hogy ennyire speciális, azáltal egy ilyen nagyobb irodalmi terep is, vagy ilyen sokkal láthatóbban tudtam megírni bizonyos dolgokat, mert egyszerűen látványosabb, mintha, nem tudom, egy átlagosabb testtel kellett volna. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de talán most ezt így érzem, hogy nekem könnyű volt elindulni rajta a diagnózisommal és az egész ilyen terápiás élményekkel.
0: Mikor született meg szó szerint Tömkele Ábrahám, és mi mindenből tevődik össze?
1: Már a szövegnek egy ilyen későbbi fázisában, tehát nem is annyira nagyon régen, pár éve, már írtam egy ideje, ami úgy volt, hogy egy per egybe is írtam, tehát hogy saját feljegyzések is voltak, és valahogy világosá vált, hogy akadályba ütközöm kicsit az ilyen egy per egyel. És akkor egyébként a Kárpáti Péter barátom és tanártársam javasolta, hogy szerintem lehet, hogy érdemes lenne valamit kezdeni a szereplővel, és egyszer csak felkeltem ezzel a névvel, tehát úgy felkeltem, és így az volt, hogy Tömkele Ábrahám, ami egyébként érdekes, mert valahogy így érdekel az elefántember sztori, maga a Lynch film is, de úgy általában maga az egész történet. És valahogy így azt naplóztam, meg így tutulgattam magamban, maga ezt az egész, ez az elefántember, hogy ez a ilyen sejtburjánzás, tehát maga az elefantiázis egy ilyen burjánzás az, hogy tulajdonképpen láthatatlan lesz az ember, mert eltakarja a saját teste ő magát, vagy nem antropomorf, mert nem tükröződik benne semmi, de mindenféle dolog tükröződik az arcán, ami egy ilyen arc nélküli arc. És valahogy ez a tumultusos, ilyen fortyogó, burjánzó testből egyszer csak kijött ez a tömkeleg szó. Nem tudom, úgy rögtön tudtam, hogy ez a szó, az is, hogy ilyen tömött, tehát, hogy ahogy is szól az egész, hogy mennyi minden van egy emberben, vagy hány ember van egy emberben. És felkeltem, és az Ábrahám is magától jött, tehát nem gondolkodtam ezen sokan, Tömkeleg Ábrahám, és akkor azt gondoltam, jó, akkor ezzel. Valahogy egyébként a hangolak, tehát az van, hogy azt gondoltam, hogy ezzel jól fogok tudni írni, hogy ez inspiráló lesz ezt a nevet görgetni magam előtt. És akkor elkezdtem áttranszponálni szövegeket Tömkele Ábrahámra, átszabni, és valahogy ahogy Tömkele Ábrahám, mint név, meg mint ez a tömeg bekerült a szövegbe, úgy maga a szöveg is teljesen más lendületet vett, és teljesen tömkelegesedett tulajdonképpen az egész, és a gondolatmenetek is tömkelegesedtek, ezt a forrongást, vagy ezt tudom mondani.
0: Át is íródott a szöveg ezáltal?
1: Hát igen, teljesen átíródott. Meg az arányai nagyon megváltoztak, tehát hogy kibővültek bizonyos gondolatmenetek, hogy lendületet kaptak, konkrétan is átírodtak. Egyszerűen nyilván annyira a fülemben él a szöveg, hogy nem lehet csak kicserélgetni egy szövegbe az ént egy másik szóra, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egy másik regiszterbe került az egész, és emiatt a tények is, amiket taglal, azok is egy teljesen más hűfogon kezdtek el, most ezt tudom mondani, más sűrűséggel kezdtek el a gondolatmenetek is egymáshoz tapadni, és sokkal jobb lett, sokkal élvezetesebben tudtam írni, sokkal forrongóbban, sokkal, akár sokkal ambivalensebb dolgokat tudtam megírni emiatt, mert ez nem én vagyok, hanem egy ilyen önmagába zárt, önmagába forrongó, a saját burjánzásával elfoglalt test. És egy nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy ez kb. Egyébként a készülésnek ugye a felénél lett, hogy akkor Tömkel Gáborhám, és akkor innen lett a családnak a többi neve, tehát kialakult egy család, és ez így furcsa módon tényleg maga a hangalak valójában megképez egy teljesen más világot, ami az enyémhez nagyon hasonló, viszont mégse ez az elperegy, vagy ez az én, ez nem húzza le. Nem kell... hogy mondjam, nem kell őszintének lenni, vagy nem kell igazságosnak lenni, hanem szöveget kell írni, és hagyni kell, hogy ő gondolja végig. Ez a lény, akit csináltam a regénybe, tulajdonképpen az énből.
0: A szövegírás folyamatában a fájdalomból, vagy a megkönnyebbülésből volt több?
1: A fájdalomból.
0: És akkor ez mégis jó?
1: Nem, ez a lényeg, hogy én hogy éreztem magam közben.
0: De hát mazokizmusból ír az ember?
1: Egy kicsit igen. Én abszolút igen. Tehát ugye bennem van egy adag mazohizmus, abszolút. Egyébként szerintem kicsit taglalja is a regény, hogy ez hogy alakul ki az emberben. Hogy az ember úgy szereti kicsit sanyargatni magát, vagy hogy valami, ami akár túlmegy a mi határon, vagy túl van húzva, az olyan érzéki élményt nyújt, ami... de extatikus is, és tényleg nekem van abszolút ez az önsanyaggatás, és ez, hogy mondjam, tényleg most nem a tragikus oldalát mondanám, inkább a kényes oldalát, szóval, hogy mindig azt hiszem, hogy talán belülem akkor is jön ki a legkreatívabb, vagy a legkönnyebben valami, ha kicsit így passzírozom magam, vagy kicsit olyan helyekre megyek, ahol nem kellemes, kicsit magamat is tényleg valahogy így ösztökélem ilyenkor az írásra, de maga az írás is úgy kikapar az emberből bizonyos dolgokat. Szóval én szeretem ezt a kicsit néha ilyen bódult, félőrölt állapotba tud az ember kerülni, amikor ír. De egy csomószor az is van, hogy a fájdalom, tehát végső soron nagyon elégedett a végén az ember, hogy kijött ez. És élményszert, tehát hogy valójában azt az élményt, amin ő átment, azt át tudja adni. De végül is talán anélkül, hogy az embereknek fájjon. De valahogy azt, hogy ez a fájdalommal, sokszor van a fájdalomról a könyvben, fájdalomról van szó, ami tabu, meg nem beszélünk róla, meg nem panaszkodunk meg. Tehát, hogy ez szerintem társadalmilag nehéz a fájdalmakról beszélni, úgy, hogy tényleg ne panaszkodás legyen belőle, vagy önsajnálat, vagy ilyesmi. Én szeretem az ilyenfajta masszív, és ilyen, igen, valahogy ilyen önbántó szövegeket. Ha nincs egy kicsit megkaparva valami, akkor azt érzem, hogy de akkor mit csinálunk, vagy akkor miért? Szerintem kell egy kicsit, hogy valami meg legyen kaparva.
0: Szóval ebben a regényben most nincs olyan, tehát ezt hozzáképzelem, hogy most így lementél a lehető legmélyebbre, és akkor innen rugaszkodsz, és felfele megy az útnak a folytatása?
1: Hát nem tudom, hogy felfele megy. Figyelj, nagyon jó, hogy kész van. Tehát igazából iszony megkönnyebbülés. Tehát, hogy ezt nem tagadom. És tényleg van egy ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen ördögűzés jellege. Tehát én szeretem az irodalomnak. Talán ez a fájdalommal ez köti össze, egy ilyen ördögűzés. Ahhoz viszont az ördögöt kell, tehát szembe kell vele nézni, vagy magadból kell úgy elő. Tehát egy ilyen önördögűzés, ami nem kellemes, de tényleg van egy ilyen purgáló, vagy ilyen purifikáló jellege talán. És azt érzem, hogy akkor ez megvolt, egyébként azt érzem, hogy jó, akkor ez most megvan, akkor most már ezzel most nem kell, nem ezzel kell így foglalkozni. Hát én éreztem közben, hogy ez egy feladat, hogy ezt én így megírjam, és hogy mondjam, úgy írjam meg, hogy amit mondtam, hogy hagyományosan valamelyest, és azt érzem, hogy tulajdonképpen az autofikció tényleg illeszkedik ebbe a vonulatba, de kicsit van egy ilyen, hogy jaj, de jó, nem kell többet ilyen autofikciót. Tehát ezt most meg kellett csinálni, azt éreztem, mert különben nem tudok. De kicsit olyan, mint aki kéne. A Thomas Bernhard azt mondja, hogy ki kell dobni a könyveket a léghajóba, mint a homokzsákokat, és akkor minden könyv egy ilyen homokzsák, amit kidob, és akkor egyre följebb megy. És akkor ott megmondta végén valamit, hogy az mindegy, hogy vagy elvágják a zsinort, meg nem tudom. De hogy az nekem tetszik, hogy akkor ez most ki van dobva, ennyivel is könnyebb, tehát hogy ez van, hogy ennyivel is könnyebb, de az, ami szintén benne van a könyvben, hogy szerintem valódi olyan terápiás, az a hirtelen megkönnyebbülés, hogy akkor most az ember kiírta magából, és akkor... Tehát, hogy ez nem ilyen egyszerű. Van ez a félelem is, hogy lehet, hogy nem kiírta magába, hanem örökre beleírta magába. Szóval, hogy ez jó, ilyen ambivalens dolog, de nagyon örülök, egyrészt büszkés vagyok, hogy sikerült. Büszke vagyok egy csomó emberre, akik segítettek ebben, meg támogattak, meg kibírták, meg nem tudom. Nem volt mindenkinek, hogy kibírni azt, hogy én ezzel foglalkozom, de azt érzem, hogy ez nagyon jó, és hogy valójában tisztább az út valami következő felé, ami lehet, hogy még, hogy mondjam, még sátánibb lesz. De az jó, hát az irodalomban ez jó. Szóval, hogy azért van az irodalom, hogy úgy tudjuk ezekkel foglalkozni, közben valójában nem kell. Fájjon. Engem vonzanak a sötét dolgok, vagy a nehéz dolgok, úgyhogy azt nem érzem, hogy innentől, hogy mondjam, ilyen könnyen dolgokat fogok írni, mert a nehéz ez ki van dobva. De ki kell dobni, mindig lesz egy újság, amit ki kell dobni, és ezt az ember a lehetőségéhez mérten kidobja.
0: És ebben a kosárban, kosárnak nevezzük talán a léghajónak ezt a részét, ott most már csak fikció maradt?
1: Ez nehéz, mert én azért mindig, meg szerintem mindenki azért az életéből dolgozik, vagy a megéléseiből, és én szerintem mindig valamelyes fogok játszadozni azzal, hogy ez az én életem, vagy nem az én életem, vagy itt van, vagy valós emberek, vagy nem valós emberek, vagy... De egyébként sokkal fikció, tehát ahogy eljutott tulajdonképpen ez is egy önéletrajzi, vagy nagyon alanyi dologtól valamelyest egy ilyen fikció felé, efele tolódom, tehát ami a fejemben van a következő zsákokkal kapcsolatban, az abszolút fikció, vagy talán még összetettebb, talán még kajánabbul összetett rendszere annak, hogy az ember mennyire azonos az alakjával, amit teremt, mennyivel azonosak az alakbarátai az ő barátaival, az alakszülei az ő szüleivel. Tehát, hogy ez mindig, ez szerintem én ezzel fogok foglalkozni, de az biztos, hogy igen. Szerintem Tömke Ábrahám is tovább fogja folytatni az útját valamilyen fajta módon, de az már egy könyvbeli alak lesz. Tehát, hogy elkezdi a saját életét élni. Még kicsit az enyémet éltem, kicsit a sajátját. A következőben már sokkal inkább a sajátját fogja, és sokkal kevésbé az enyémet.
0: Kapsz egy nehéz feladatot a végére. Egy jó marketing szöveget kérek. Ugye mondtad, hogy nem ez volt az eddigi írásaidnak a motivációja, hogy akkor most minél nagyobb közönségekhez eljusson, de én most itt azt kérném tőled, hogy próbáld meg valahogy úgy összefoglalni, hogy azok számára is, akik nem ismerik Tömke Ábrahámot, illetve az különböző előképeit, azok számára is kirajzolódjon egy olyan izgalmas karakter, akivel szeretnének együtt menni.
1: Hát Tömke Ábrahám egy színész, aki küzd a saját testével, és küzd a színpaddal, és küzd a felnőtté válással, mondjuk így, és nem is az ő figurájában fognám meg, hanem hogy szerintem olvassa el ezt a könyvet az, akinek van családja, meg akar is egy másikat, és van valami tapasztalata arról, hogy család az, ez nem egy egyszerű dolog, nagyon sok mindent tárol egy család, amit az ember talán soha nem is oszt meg, talán még a családtagjaival sem. Meghalnak annélkül, hogy elmondanák, hogy valójában hogy érezték magukat, valójában mi bántotta őket, minek örültek, mi lett volna jó. És szerintem mindenkinek van ez a fajta élménye, hogy ott nagyon sok minden bent tud ragadni, és talán ez egy stratégiát ad Tömke Ábrahám alakján keresztül, hogy hogy lehetne megpróbálni mégis kimondani, és ezáltal talán megbocsátani azoknak, akikre lehet, hogy haragszunk, vagy akikkel nem feltétlenül olyan egyszerű.
2: A mai műsorban Fekete Ádám drámaíró, dramaturg, színész, rendező és költő volt a vendégem, akivel nemrégiben megjelent első regénye kapcsán beszélgettünk, nem csak erről.

Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk, amelynek ismétlését szombaton a 15 órai hírek után hallhatják. Munkatársam volt Kovács János hangmérnök, a zenéket a vendég Fekete Ádám választotta. Új műsorral legközelebb két hét múlva kedden várom Önöket a 16 órai hírek után. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiában minden hatodik diák hagyja el idő előtt az iskolát. Elfogadta az ukrán parlament a kormányfő lemondását. Holnap többfelé csapadék várható, legfeljebb 30 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Szlovákiában csak nem minden hatodik diák végzettség nélkül hagyja el az oktatási rendszert, derül ki a Gyermekpszichológiai és Patopszichológiai Kutatóintézet elemzéséből. Több mint 51 ezer 2005-ben és 2006-ban született fiatal pályáját vizsgálták, és megállapították, hogy 19 éves korukra mintegy 17%-uk már nem tanult tovább. Sem szakmai bizonyítványt, sem érettségit nem szerzett. Az Oktatási Minisztérium ezért korai figyelmeztető rendszert épít ki, amely segíti az iskolákat a veszélyeztetett tanulók felismerésében és támogatásában. A rendszert jelenleg 31 iskolában tesztelik, országos bevezetését a 2028-29-es tanévre tervezik. A szlovák nővére készülésznők kamarája szerint nem jelent megoldást az egészségügyi nővérhiányra a tervezett új, úgynevezett 1+4-es képzési modell. A kamara elnöke Iveta Lazorová szerint a nővérek nem a képzés miatt hagyják el a pályát, hanem a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetések miatt. Úgy véli, a problémát nem az oktatási rendszer átalakítása, hanem az egészségügyi dolgozók megtartása oldaná meg. Az egészségügyi minisztérium szerint azonban az új modell a szakember hiány kezelését szolgálja, megfelel az uniós követelményeknek, és szeptembertől kísérleti jelleggel indul. Az eredményeket később értékelik. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia bírálja a Környezetvédelmi Minisztérium döntését, amely támogatja a Slovnaft új hulladékhasznosító központjának megépítését Pozsonyban. A párt szerint a tárca figyelmen kívül hagyta a szakmai véleményeket, a helyi önkormányzatok tiltakozását és a lakossági petíciót is. A PS úgy véli, hogy Pozsonynak nincs szüksége újabb nagy kapacitású égetőműre, és a döntés a nagyvállalati érdekeket helyezi előtérbe. A minisztérium szerint ugyanakkor a beruházás csak szigorú biztonsági és környezetvédelmi feltételek mellett valósulhat meg. A Slovnaft stratégiai beruházásnak tartja a projektet. Az ukrán parlament elfogadta Julija Svyridenko miniszterelnök lemondását, ezzel pedig az egész kormány megbízatása megszűnik. A távozást 258 képviselő támogatta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint a kormány átalakításra az ország politikai stratégiájának megváltoztatása miatt van szükség. Svyridenkónak új fontos külpolitikai feladatot ajánlott fel, ennek részleteit azonban nem ismertette. Az új miniszterelnökről várhatóan csütörtökön dönt a parlament. A kormányváltásra az ukrajnai orosz rakéta és dróntámadások fokozódása közben kerül sor. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint júniusban legalább 293 civil vesztette életét, és csak nem 2000 ember sérült meg Ukrajnában. Ez a legmagasabb havi adat 2022. áprilisa óta. A szervezet szerint a civil áldozatok számának növekedését főként az intenzívebb orosz rakéta és dróntámadások okozzák, amelyek a fronttól távolabbi városokat is elérik. Az év első felében összesen több mint 1300 civil halt meg, és csak nem 8000-en sérültek meg, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest. Az ENSZ szerint a front közelében különösen a rövid hatótávolságú drónok jelentenek egyre nagyobb veszélyt a lakosságra.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét változóan felhős égbolt lesz jellemző, többfelé várható csapadék, eső, zápor vagy vihar formájában. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 20 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Pozsonyban a Nagyszombati úton, az Zimny stadion mellett a Nagyszombati vám irányába 10-15 perccel hosszabbodik a menetidő. Balesetre figyelmeztetnek Vágsején és a Vághídon, három autó ütközött össze. Továbbá Gászécs előtt Dargó felől két autó ütközött össze, itt rendőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: A gelnyicai tanárnő esete megrázta az egész országot, pedig korántsem egyedi történetről van szó. A tragédia, mely után a főügyészség is felháborodva, súlyos rendszerhibákra mutatott rá, ismét ráirányította a figyelmet arra, hogyan működik, vagy épp nem működik az áldozatok védelme. Most úgy tűnik, az önkormányzatok egy része venni magára a hasonló helyzetek kezelésének egy részét. Azt javasolják, hogy a városi rendőrök is azonnal eltávolíthassák az agresszort a közös otthonból, legalább addig, amíg az állami rendőrség átveszi az ügyet. De vajon ez valóban gyorsabb és hatékonyabb védelmet jelentene, vagy inkább az állam saját felelősségének áthárításáról van szó? Keszek Béla, Komárom polgármestere, a Szlovákiai Városok Uniójának elnöke a vonalban. Valójában mi is az, amit az önkormányzatok javasolnak, vagy bevállalnának?
2: Azt gondolom, hogy ha őszintén beszélünk a témáról, a családon belüli erőszak egy élő jelenség, ami nagyon sok esetben elhallgatott, és hát különösen az érintettek egy olyan csapdában élnek, amiből nem tudnak kilépni. Aztán vannak ennek különböző fokozatai is, amikor különböző felek érintettek, házaspárok, vagy gyerek, vagy ugye fizikai erőszak, vagy verbális, sok fajtája van ennek a dolognak, de nagyon sokszor kényszerhelyzetben vannak, csapdahelyzetben vannak, egy ingatlan, közös ingatlan, esetleg egy olyan kiszolgáltatott helyzet, amiből nem tudják megfelelő segítség esetén, nem tudnak kilépni. És hát ugye leginkább az volna fontos, hogy az érintett feleket védeni lehessen, védeni tudják. Na most az említett esetek is rávilágítanak arra, hogy itt a felelősség és a kompetenciák nagyon sokrétűek, attól függ, hogy kiről van szó. Gyerekről, felnőttről, kisebb inzultusról van szó, vagy esetleg komolyabb fizikai erőszakról van szó, napi szinten, vagy alkalmi szinten, ugye ez is eltérő, hiszen előfordul az is, hiszen az önkormányzatokhoz érkeznek be legtöbbször ezek a megkeresések, hívások, hogy valami alkalmi inzultus, hogy például alkohol hatása alatt valami olyan veszekedés van, amit meg kell oldani. És ennek kapcsán indult el egy beszélgetés, ugye az érintett szervekkel, ahol a Városok és Falvak Társulása is ebben tárgyalt, és hát fölmerült az, hogy az önkormányzatok mit tudnának tenni, hiszen legközelebb talán az önkormányzatok vannak az emberekhez. Elmondhatjuk ezt összességében, hogyha bárkinek bármi gondja van, akkor az önkormányzathoz fordul, az az első, és hát a városi rendőrségek, amelyek működnek, vagy helyi rendőrségek is tudnak esetleg segíteni. Itt ebben az esetben viszont a kompetencia nagyon behatárolt, tehát most már nem először merült fel az, hogy mit tud egyáltalán egy városi rendőr tenni. Tehát kimegy egy helyszínre, sok esetben azért egy magasfokú pszichológiai tudás kéne, hiszen itt kommunikálni kéne egy nagyon nehéz helyzetben, egy komoly konfliktus helyzetben, esetleg valaki alkohol vagy más hatása alatt lévő szituációban a helyzetet. De nem egy könnyű esetről van szó, amit oldani kéne, a rendőröknek itt hiányzik a megfelelő

0: szerint legalábbis rosszul minősítették, és a nőt a szabadulásról nem értesítették. A maguk javaslata ezen a ponton segített volna egyáltalán, mit gondol?
1: Itt a egyes kompetenciák tologatása is azért elég komoly problémát jelent, hiszen ahogy említettem, itt ugye, ha gyerekek esetében a gyámügy szerepelhet. Ha kihágásokról van szó, akkor a városi rendőrség. Ha bűncselekményekről, akkor már az állami rendőrség. A hétköznapi embernek nagyon nehéz ebben eligazodni. Alapállásba hívja a helyi önkormányzatot, ahol néz segítséget remél. Ugye most is például zajlott annak a vitája, hogy hol van a kihágásoknak a határa, amíg a helyi rendőr tud lépni, és hol kezdődik a bűncselekmény, amikor már az állami rendőrség hétköznapi nyelven a zöldeknek kéne lépni. Az elmúlt hetekben, hónapokban a leggyakoribb ilyen vita ugye a lopások esetén is volt, vagy ilyen jellegű dolgok, hogy hol van az a határ 700 euró, és utána kinek kell ez ügyben lépni. Hétköznapi embernek nagyon nehéz ebbe kiigazodni, segítséget remél, ugyanakkor ezek az illetékes szervek nagyon komoly kapacitás hiánnyal rendelkeznek. Egy ilyen ügy levezetése komoly adminisztrációt igényel, hiszen itt ugye gondoljon bele, egy háztartásban élnek, valószínűleg az a félet ki kell rakni, az is tulajdonosa annak az ingatlannak, és még sorolhatnánk, hogy mi minden okozhat később bonyodalmat. Ebből adódóan mindenki egy kicsit tologatja magától ezeket az ügyeket, ezt a forró krumplit, az állami rendőrség sok esetben nem is akarja átvenni, mondván, hogy nem történt olyan súlyos ügy, például 7 napnál tovább gyógyuló sérülés, vagy valami olyasmi, ami rájuk tartozik. Ugye 15-től, tehát mostantól változnak a büntető törvénykönyvben is a különböző határok, a kihágások esetében is az összeghatárok. Egy városi rendőr, hogyha valami olyasmire kerül sor egy ilyen esetben, akkor esetleg 100 euróig adhat valamiféle büntetést. Az új törvény szerint már kötelezhető a kihágásnál és közmunkára az érintett fél. Tehát ezek az esetek, de azt gondolom nem is itt ez a legnagyobb probléma, hiszen maga a szituáció már egy elég kényes ügy, de a kompetencia hiánya az jelentős, és talán arra utalt ebben az esetben az MOSZ, hogy legalább azt meg kell tenni, hogy a legkritikusabb helyzetben szét kell választani a feleket, lépni kell, és hát ugye az persze természetesen nagyon fontos, hogy a későbbiekben is megfelelően kell eljárni, hiszen olyan esetekről is lehetett hallani, sajnos Komárom környékén is hallottunk olyan esetekről, hogy fizikailag bántalmazta a férje a feleséget, elment panasztett, a rendőrség igazából azt jelezte, hogy hát olyan jellegű sérülés nem történt, visszament és újra a bántalmazásra kerül sor. Bizony ezek nagyon nehéz és kemény esetek, amikor oda kéne figyelni a részletekre.
0: Végül is, amit az most szeretne, ahhoz mi kellene? Tehát, hogy ez úgy hangzik, mintha egy komoly, nagyon komoly kompetencia törvényt kellene módosítani, mert ugye itt mondja, hogy még akit el kell távolítani, el kellene távolítani az adott ingatlanból, az az ingatlan tulajdonosa, stb. És hát fölvetül az, hogy ekkora munka, illetve lobby, vagy tárgyalás lenne ez az egész, hogy mondjuk egy ilyen törvényi keretek között tudjanak megerősíteni, miközben az önkormányzat sokszor a saját finanszírozását illetően is akadályba ütközik a kitárgyalásnál, hát vagy sokan mondhatják, hogy ez a fölvetés a közelgő önkormányzati választások előtt az önkormányzatoknak olyan jó politikai téma.
1: Én azt gondolom, hogy elsősorban az önkormányzatok érdekvédelmi szervezet azért szólalt meg, mivel leginkább az önkormányzatokat keresik ezzel a problémával. Annak ellenére, hogy például a gyámügynél is van állandó szolgálat, vagy más ügyészségnél is van állandó szolgálat, amikor elméletileg telefonon bármikor el lehet őket érni, de azért gondoljon bele, a hétköznapi életben nagyon kevés az a helyzet, amikor valaki a gondja van, akkor ne a legközelebb lévőt, az önkormányzatot vagy a városi rendőrséget keresse. Nyilvánvalóan ott aztán tovább is lépnek. És hát ugye itt nem arról van szó, sok esetben panaszkodnak az önkormányzatok, hogy már így is túl sok a munka, minden mellett a pénzt veszik el, vagy még további munkát szeretnének átvenni, hanem az, hogy úgy bővíteni a kompetenciát, hogyha már kihívják őket, akkor hatékonyan tudjanak cselekedni, ne legyenek egy ilyen béna kacsa állapotában, hogy oda mennek, de valahogy nem tudnak igazából megjutató lépést tenni, még egy köztes lépése, és erre utal, hogy ebben az esetben egy olyan köztes

0: lépést tudjanak tenni, hiszen az állami rendőrség tudva levő olyan komoly kapacitás hiányukkal bajlódik manapság, hogy azt várni, hogy minden is kiszaladnak, és ott elkezdenek egy adminisztrációt, és hatékonyan lépnek, az valószínűleg nem reális. Ebből adódóan olyan lépéseket kell tenni, hogyha tolódik is az ügy, akkor se érje van inzultus, esetleg a másik felet, és hát ahogy említettem, sok esetben itt éppen valami komoly alkoholosatás, vagy más olyan helyzet van, amit éppen abban a pillanatban gyorsan és hatékonyan kéne oldani. Nem hiszem, hogy itt egy kampányfogásról van szó, ez egy nagyon kényes ügy, és ha őszinténk vagyunk, azért a családok belüli konfliktusok nagyon sok családban azért előfordulnak. Hát azért ezt tudva levő, még ha nem is beszélünk róla. És az is az alkohol problémák is előfordulnak, amiből aztán adódnak ezek az incidensek. Igazából én azt gondolom, hogy ezek nem hangos ügyek, itt csendben kell az önkormányzatoknak és az érintett feleknek eljárni, de fontos volna az, hogy mindenki biztonságban érezze magát, vagy ha úgy érzi, hogy ha ilyen helyzetre kerül sor, akkor legyen kihez fordulni. Amennyiben viszont arról hallanak, hogy próbáltak segítséget kérni, ez nem volt hatékony, sőt, még későbbiekben duplán rajtuk csattant az ostor, akkor éppen rosszabb irányba haladunk, és ebbe szeretne az önkormányzat hatékonyan lépni és tenni ennek az érdekében.
1: Most ezt nem tudom, mennyire kompetens kérdés, de hogy a városi rendőröket megkérdezte valaki mondjuk erről az egészről? Jó, persze a munkahely meg minden, de hogy azért ez még akár rájuk nézve is nem kis pszichológiai vagy pszichikai teher bemenni, és egy ilyen helyzetben úgymond prompt rendet tenni egy elég komoly felhatalmazással?
0: Nyilvánvalóan ezek elég nehéz helyzetek, de kb. A városi rendőrök alapállású konfliktusokat oldanak. Nem ritka, még akár egy egyszerű eljárásnál, még parkolói szabálysértésnél is az, hogy támadás van irányokba, nekik ezt viszont higgadtan kéne, vagy kell tudniuk kezelni. Tehát a konfliktus kezelés és a megfelelő kommunikáció számukra egy nagyon fontos alapeszköz. Itt egy még magasabb szintről van szó, hiszen a feleket még nehezebb, egy tényleg egy nehéz helyzetben kell valahogy olyan irányba hozni, hogy ne történjen, ne kerüljön sor valami komolyabb problémára. És hát ez ügyben fontos a tovább lépés, a helyzet kezelése és a megfelelő dokumentálása. Nyilván ez ügyben a rendőröket képezni kell. Ez is egy komoly kihívás az önkormányzatoknak, hiszen például jelen esetben a városi rendőrséghez nem jelentkeznek elegen. Tehát nem arról van szó, hogy esetleg valakik előtérbe kerülnének, vagy valami protekciós helyzetben volnának, hanem jelen pillanatban sokszor előfordul az, ami az állami rendőrségnél is, hogy betöltetlen helyek vannak. A fizetések se olyan túlságosan magasak, hogy óriási elvárásokat lehetne állítani. Mert itt beszélgettünk különböző pszichológiai vizsgákról, nyelvtudás és sok minden más, ami fontos volna. Ebben esetben ez egy valós probléma, ugyanakkor mégis fontos volna előre lépni, hiszen ez a jelenség él, jelen van, ahogy ez a mostani példa is mutatta, keveset beszélünk róla, egy kicsit tabu témaként kezeljük, és fontos volna, hogy az illetékes szervek összefogjanak, hogy minél kevesebb ilyen jellegű incidensre kerüljön sor, és minél kevesebb ilyen áldozat legyen.
1: Az önkormányzatok magukra vállalnák azt, amiben az állami rendszer csődöt mondott a gelnicei tanárnő esetével kapcsolatban. Az áldozatvédelmet erősítenék a városok és falvak. A részletekről Keszeg Bélával, Komárom polgármesterével, a Szlovákia Városok Uniójának alelnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szép napot kívánok a rádió hallgatóinak.
1: Szlovákiában sokáig azt jelentette az egészségbiztosítási hátralék, hogy bezárult a rendelő ajtaja, csak a sürgősségi ellátás járt. 2025 elején ez megváltozott. Azóta a hátralékosok, köztük akár a hajléktalanok is jogosultak a megelőző ellátásra és a krónikus betegségek kezelésére. Egy évvel később viszont civil szervezetek szerint sok orvos még mindig nem látja el ezeket a betegeket. Van, aki nem tud a változásról, van, aki fél, hogy a biztosító nem térít meg nekik. Mi az igazság a rendelők szintjén? Pásztor Lászlót, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökét kérdezzük. Doktor úr, miről is szól ez a 2025 elején megváltoztatóható erejű rendelkezés? Mit ír elő az orvosoknak ezzel kapcsolatban?
2: Hát a lényeg Talán inkább ott kellene kezdeni, hogy hogyan lesz valaki adós, mert szerintem nem mindenki tudja ezt, mert a 20-as számú egészségügyi törvény még a Csehszlovák Szocialista Köztársaságból, 1966-ból mondta ki, hogy az egészségügyi ellátás az alapvető állam polgári jog, és ennek értelmében mindenkinek járt. 92-ben aztán az új szlovák alkotmány 40-es cikkeje ezt teljesen megváltoztatta, mert továbbra is kimondta, hogy mindenkinek joga van az egészségre és az egészségügyi ellátásra, de egészségügyi biztosítás keretein belül. És 2005. január 1-ével lépett érvénybe a új egészségügyi biztosítási törvény, aminek alapján már csak annak jár az egészségügyi ellátás, akinek biztosítása van. És ennek természetesen lényeges eleme az, hogy valamilyen illetéket fizeti kell havonta. Ugye az állambácsi fizeti ezt az egészségügyi biztosítási illetéket a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a gyerekek után. Úgy szintén nagyon fontos, hogy soha nem lehet adós egyrészt a alkalmazott, mert neki az alkalmazója, a munkaadója köteles elvezetni egyrészt a maga által előírt egészségügyi biztosítási illetéket, és egyrészt pedig az alkalmazottja után. Tehát
1: na szóval ki az adós akinek, akkor, doktor úr? Mert akinek, ott kezdtük
2: akinek,
1: el.
2: Akinek nincs semmilyen munkaviszonya, nem is nyugdíjas, tehát nem tartozik az előbb körbeírtak közé, akkor annak saját magának kell befizetnie, havonta egy bizonyos összeget, ami most már elég szép summa, de ez mellékes. Tehát annak önkéntesen kell fizetnie saját magának az egészségügyi biztosítását. És ugye ami miatt erről beszélek, az egy érdekes szlovákiai törvény, amit most mindegy, hogy melyik miniszter hozta be, de egészségügyi biztosítási illetéket vagyunk köteles fizetni ingatlan eladása után is. Na ez az, amit nagyon sokan nem tudnak, és nagyon sokan meglepődnek, és mivel tökéletesen össze vannak most már kötve az egyes biztosítási rendszerek, tehát ha mondjuk elvegyünk komolyabb kivizsgálásra CT emeli, akkor ott szembesülhetünk azzal, hogy adósak vagyunk. De hát én nekem a munkaadón fizeti nem lehet adókos, de sajnos lehet. Tehát ha valaki 5 évnél kevesebb ideig birtokolt egy ingatlant, és ezt eladta, akkor ezt egyrészt ugye meg kell adóznia, de itt 16% egészségügyi biztosítási illetéket is be kell fizetni. Tehát ez egy egész komoly összeg is lehet, és erről feledkeznek el sokan. Jó, tehát ez csak, hogy aláhúzzuk azt a...
1: Hát igen, hogy nem csak hajléktalan lehet az adós, mert ugye ilyenkor mindenki, akire azok beszélünk, hogy van egy biztosítási hátraléka, akkor mindjárt valami tudatos putyautast képzel el, aki mondjuk éppenséggel nem vállalja azokat a társadalmi kötelezettségeket, ami mindenkire teherként nyomul. De hát nem erről van szó, lehetett így, ahogy nagyjából utal rá, egy elbocsátott munkás, egy iskola utánállás nélkül maradó fiatal, egy tönkrement kisvállalkozó.
2: Igen, tehát ez most nagyon-nagyon fontos, amit tetszett mondani, hogy ugye az egész egészségügyi biztosítási rendszer az a szolidaritáson alapul. Tehát az, hogy akinek van pénze, van munkája, az befizeti ezt az illetéket, még ha ő maga per pillanat teljesen egészséges is, és nem jár orvoshoz. Tehát ez egy nagyon lényeges momentum, hogy ha ezt nem tesszük, akkor lényegében a szolidaritás elve az nagyon komolyan csorbul. Tehát mindenképpen valamilyen biztosítási illetéket fizetni kell, és most én nem akarok kitérni arra, aki ezt direkt nem fizet, megtehetné. Tehát én inkább arra szeretnék odafigyelni, amit nagyon jó tetszett mondani, egy kisvállalkozó, aki nem azért nem fizeti be, mert nem akarja befizetni, mert nincs pénze, De lényegében ebből a szempontból szinte teljesen mindegy, hogy miért kerül az adósok listájára, de ha ott van, akkor kezdődnek a problémái, és most ezt is lehet helyesnek venni, és lehet helytelennek venni, de képletesen mondani, ha mondjuk az embernek lecsapják a fejét, akkor és adós, akkor visszavarják a fejét, de az öltéseket egy hét múlva már nem fogják kivenni térítés nélkül. És ez a 2025. január 1-től érvényes törvényváltoztatás, ez lényegében kétsebességes dolgokra osztotta az egészségügyet, mert az alapellátás ez lényegében teljes mértékben továbbra is térítésmentes. Vigyázzak arra szól, hogy ne azt mondjam, hogy ingyenes. A térítésmentes maradt, és lényegében félelem nélkül el lehet tenni az alapellátás orvosához, és az alapellátás orvosa beteget biztos, hogy ellátja. Sokkal másabb a helyzet az ambulans specialistáknak, a szakorvosoknál, ahol már nagyon komolyan meg kell nézni, hogy ez most egy akut ellátás, vagy egy tervezett ellátás. Tehát ha a tervezett ellátásról van szó, vagy kórházat esetében tervezett műtétről, akkor azt már semmiképpen nem téríti a biztosító, és azt mindenképpen a polgárnak kell, a páciensnek kell fizetnie. Tehát ugye a viccelőknek, vagy az igazi adósoknak az a kockázata, hogy ha egy komolyabb műtétről van szó, ami a mai árak mellett akár 20-30 ezer euró is lehet, akkor jön elő az egészségügyi biztosításnak az igazi értelme. Jó, tehát ha most visszamegyek, hogy mondjunk egy példát. És az alapellátás orvosainál, ami a gondot okozhatja, én nem hiszem, hogy ez komolyabb számú beteget élet. Egy hajléktalannál egészen más jellegű problémák vannak, mert se személyazonossága nincs, semmilyen irata nincs, tehát be se lehet őt jelenteni, be se lehet írni az egészségügyi biztosító felé. Tehát azért tartom nagyon rossz példának a hajléktalant, mert egyrészt ugye...
1: Persze, arról ne beszéljünk, mert a hajléktalan eleve prekoncepciója lehet valakinek, de hogy lehet velük szembe, de hogy mi is az tulajdonképpen, ami annak is jár, akinek van ilyen befizetési hátraléka, vagy adós tulajdonképpen a tekintetben, mert ugye, hogy vannak itt krónikus betegségek, melyek kivizsgálása és kezelése is úgymond finanszírozott, még ha van hátralék is. Tehát, hogy ki az, aki... illetve mi az a betegség, amivel ha valaki elmegy orvoshoz, akkor az orvos köteles ellátni, még akkor is, hogyha látja a rendszerben, a gépben, hogy van hátraléka.
2: Na most itt jön a probléma, hogy az orvos köteles, igen, ez így jön, csak jön a második fél, amikor a biztosító azt mondja, hogy ezt én nem fogom téríteni. Mert a biztosító a másik oldalon, ugye neki csak az világít, hogy ez adós, de nem látja azt, hogy mi történt, lényegében mivel jött a beteg. Tehát itt lehet a probléma, és még egyszer aláhozom, hogy nem a házi orvosoknál, a házi gyerekorvosoknál van a probléma, hanem a szakorvosoknál. Házi orvosoknál ott lehet probléma, és éppen erről szól ez a cikk sorozat, amiről beszélgetünk, hogy a megelőző kivizsgálásokat is kellene, hogy térítse a biztosító, mert ugyanis az alapellátás orvosai, a házi orvosok, a házi gyerekorvosok egyrészt fejpénz által vannak fizetve, tehát amennyi betege van, annyiszor x eurót kap havonta, és ezen felül még van jutalmazva, vagy térítve éppen a megelőző kivizsgálás is, és ez lehet a probléma, hogyha ezt a kivizsgálást megcsinálja az orvos, akkor, és neki nem téríti ki a 10 euró körüli, meg a biztosító a 10 euró körüli összeget, azt még úgy az orvos azt mondja, hogy oké. De a legfontosabb része, és erről feledkezünk el mindig, hogy nem csak azt nem téríti a biztosító az orvos munkáját, hanem a laborokat, a képalkotó kivizsgálásokat sem. Na ez már sokkal nagyobb fájdalom, mert...
1: Jó, de doktor, akkor ezek szerint, bocsánat, akkor ezek szerint ön elismeri, hogy vannak ilyen orvosok, akik elküldik a betegeket, mert elismeri.
2: Nem hiszem, hogy ez lenne a jellemző, de...
1: De van ilyen.
2: Igen, éppen ezért...
1: Na, mert a minisztérium azt mondja, hogy nincs tudomása a problémáról, és akkor itt van két civil szervezet, ez a Vagus és a Dedo, aki szerint ez rendszeresen megtörténik, ez a probléma. Tehát akkor ez jelen van.
2: Jelen van, de nem hinném, hogy rendszeres, és nem hinném, hogy ez lenne a tipikus. De még egyszer aláhozom, ez 30-40 esetenként még több euró is lehet a laborkivizsgálás. Tehát nem csak az, hogy az orvos ingyen fogja elvégezni a preventív kivizsgálást, hanem még az összes labort is neki fogja kiszámlázni a laboratórium, mert hát vagy a biztosító neki sem fizeti ki.
1: Tehát az a kérdés, tudja, hogy egy orvos elküld egy hátralékos beteget, befizetési hátralékkal rendelkező beteget, akkor aki utána mondjuk hát nem a megelőzésnél, hanem a sürgősségén köt ki, súlyosabb állapotban, akkor ezért kivállalja a felelősséget, kiviseli azért a felelősséget.
2: Igen, ez most egy nagyon komoly gondolat, mert ugye a felelősség az nagyon nehéz. Vegyünk egy cukorbeteget, igen, aki valami miatt nem saját hibájából kifolyólag nem tudja befizetni a biztosítási életét, és mindenhol világít a biztosító, vagy az orvosi számítógép képernyőjén, hogy adós. Tehát én nem akarom ezt a
1: cukorbeteg, asztma, magas vérnyomás, szóval itt van komoly.
2: Igen, nagyon sok ilyen van, tehát megint csak azt mondom, a legegyszerűbb befizetni.
1: Jó, azon lépjünk túl, mert itt most nem fizetőkkel van.
2: Vagy legalábbis megpróbálni, ugye részletfizetési megegyezés, mert abban az esetben, hogyha már van egy részletfizetési szerződés.
1: Igen. De a felelősséget kiviseli, doktor úr, ha egyszer csak a sürgősségén van a beteg, és nem vette be az orvos, mert lippogott neki ott az a kis figyelmeztető jel a rendszerbe, hogy hát ez egy adós.
2: Jó, tehát akkor mondjunk inkább példákat, jó? Tehát mondjuk azt, hogy influenza, lázas beteg, jó? És adós.
1: Mondjunk azt már, jó? Mert az tényleg olyan, hogy fullad valaki.
2: Az már kicsit komolyabb, jó? Tehát végig menjünk ezen a gondolatsoron, van még 5 percünk, ugye? Tehát 2025 előtt, ha elment a házi orvosához, akkor azt is kellett neki fizetnie. Most 2025 után, ha az alapellátási a házi orvosához megy, akkor ezt minden probléma nélkül a biztosító kifizeti, minimum fejpénz formájában. Vegyük a cukorbeteget, ugye ez sokkal több, mert 500 000 cukorbeteg van a Szlovákiában. Tehát az alapellátás orvosának mindig el kell, hogy lássa az új törvény értelmébe. De például, ha már elküldi cukororvoshoz, ott már kezdődhet a probléma. Szerintem nem szabadna, igen, nem szabadna, tehát itt inkább most, amiről mi beszélgetünk, ez szabályozási probléma az egészségügyi minisztérium és az egészségügyi biztosító között. Nem a beteg és az orvosa között. Tehát ezen a vonalon kellene teljesen világos szabályokat hozni, és lehet, hogy ez lenne az értelme a mai beszélgetésünknek. Tehát természetesen fel kell, hogy írja ennek a cukorbetegnek az inzulinját, a többi gyógyszerét, és mert az eddigi törvényszabályozás értelmében már ez is probléma lehetett. Jó, tehát vegyünk egy asztmás beteget, amit tetszett mondani, minden vita nélkül el kell látni. Tehát még csak senkinek nem is szabadna. Hát Istennek nagyon kevés asztmás rohamunk van, amióta vannak ezek a modern szuper asztma gyógyszerek, tehát nem nagyon fordul, azelőtt nem volt olyan éjszakai ügyelet, hogy nem jött volna behajnalva egy-két fulladásos beteg, most ez nagyon eltűnt, tehát de itt vita nincs.
1: De a civil szervezetek szerint előfordul, hogy orvosok elküldik, az asztmás hajléktalan, tegyük fel.
2: Igen, szerkesztő, de megint a hajléktalan van a szó.
1: Hagyjuk most, mert egyik legeklatánsabb példa annak, hogyha valaki nem fizet. Tegyük fel, ha az asztmás hajléktalant elküldik. Ki viseli a felelősséget, ha őt a mentő viszi a sürgősségére, ezek után egy sokkal rosszabb állapotban?
2: Tehát, hogyha az asztmás beteg fullad, és akut asztmás rohamban van, ott nincs vita, mindenkinek el kell látni. Teljesen mindegy, hogy...
1: Ki a felelős ezért?
2: De ezt el sem tudom képzelni, hogy egy fulladó asztmás beteget valaki ne lásson el. Mert az életre.
1: De nem ez, nem ez a lényege a kérdésnek, doktor úr, ön is tudja.
2: Igen, de megint mondom, hogy a hajléktalan nem jó példa, mert ha valahova bemegy egy orvosi rendelőbe és fullad, és rosszul van, akkor biztos, hogy ellátják. Tehát azt én nem tudom elképzelni, hogy azért küldenék el, mert bűzik meg, stb. Tehát az se valami kellemes, de ezt a részét biztos, hogy én személy szerint nem tudom elképzelni, hogy az ilyen beteget valaki ne látná el.
1: Doktor úr, mondjon egy mondatot annak, aki hátralékos, tehát befizetési hátraléka van az egészségbiztosítóval szemben. Tegnap elküldték a rendelőből, hagyjuk most, hogy hajléktalan, megmondjuk, hogy azt ma más miatt, de elküldték, és most is ezt a beszélgetést hallgatja. Mihez van joga, mit tegyen, ha holnap újra becsukják előtte az ajtót?
2: Hát egyrészt mindenképpen igyekeznék rendezni a tartozásomat, tehát akár azzal is, hogy bemegyek és megpróbálok részletfizetéses megegyezést, mert abban a pillanatban, ha már van ilyen és elkezdem fizetni, akkor ott vagyok, mint adós, de egy egészen más státuszban. Tehát ez lenne az első dolog. A másik dolog pedig most mondjam azt, hogy tegyen panaszt, hát most ez egy olyan hosszú dolog, hogy azzal nem megy semmire. Tehát most ezt én megértem, hogy nehéz.
1: Tehát nem tud fizetni, és azt mondja neki, hogy fizessen.
2: Az alapellátásnál mindenképpen, az alapellátás orvosának el kell, hogy lássa. Jó, tehát a szakorvos nem menne ki, nem fogja kifizetni a biztosító. És megint csak aláhúzom, hogy itt a gyógyszerekkel is probléma lehet. Tehát azt is kiszámlázhatja aztán a gyógyszertár az orvosnak. Tehát nem annyira egyoldalú ez a probléma. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha leszabályoznánk azt, és konkrétan megmondanánk most, amiről mi például beszélgetünk, konkrét ilyen esetekben átmenni.
1: Jó, csak igen, csak tudja, rengeteg ember van, aki messze nem arról van szó, hogy hajlékta. Én nem tudom, válás után valaki rendezni próbálja az adósságait, csinál egy sorvezetőt, hogy mi az, amit tényleg be kell fizetni, különben abszolút hoppon marad, és hát az egészségbiztosítás az a végére esik. Aztán kiderül, hogy nagyon beteg lenne, de éppenséggel elküldik az orvosi rendelőből, miközben itt az nem alapellátás, hogy a magas vérnyomás meg a cukorbetegséget is fedeznie kéne, és akkor ott vagyunk, hogy maga meg azt mondja neki, hogy hát fizessen, miközben nem tud fizetni. Ugye?
2: Igen, ezt én teljesen megértem, és igazat is adok önnek. Csak mondom, ez az alapprobléma mindig az, hogy ha van egy kötelességem, akkor azt be kell fizetnem. És ha nem tudom befizetni, akkor mindenképpen kommunikálnom kell a biztosítómmal, hogy mit tegyek. És akkor lehet, hogy egy egész apró kis összeggel, de el tudom kezdeni törleszteni ezt az adósságomat. Tehát, mert azt teljesen belátom, hogy lehet olyan szituáció, amikor ember önhibája kívül kerül ilyen súlyos helyzetbe, és képzeljük el akkor, hogyha akkor diagnosztizálnak nála mondjuk egy rákot. Tehát amikor több 10 000 euró értékű gyógyszert fog kapni, vagy kellene, hogy kapjon, és közben pedig adós. Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Én értem a gyakorlati részét, de mindenképpen szerintem, ha ilyen helyzetben van valaki, és önhibája nélkül is akarja rendezni, nem blitzelő, hanem akar rendezni, akkor be kell menni a biztosító valamelyik fiókjába, ahol tartozik, és megbeszélni azt, hogy mit tudunk tenni. Tehát én mindenképpen ezt tanácsolom első lépésnek, de a végszó továbbra is az, hogy az alapellátás orvosának el kell látni az ilyen betegeket is.
1: Hát kérdés az, hogy a biztosító leveszi-e úgy, hogy nincs megfizetve, de például kész tárgyalni. Akinek járulék befizetési elmaradása van, az is jogosult bizonyos orvosi ellátásra, csak ezt nem minden orvos adja meg nekik, civil szervezetek jelentése szerint. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, doktor úr.
2: Én is szép napot és jó egészséget mindenkinek.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Marokkó az ezerarcú fűszeres és lenyűgöző birodalom, ahol az iszlám hagyományok mélyen átszövik a mindennapokat. Turistaként az egyik legfontosabb higiéniai és kulturális szabály a balkéz használatának elkerülése. A helyi kultúrában a bal kezet tisztátalannak tekintik. Így ha megkínálnak minket a hagyományos mentateával vagy ettál kuszkusszal, mindig a jobb kezünkkel vegyük el és azzal is együnk. Ha a bal kézzel nyúlunk a közös tálba, az komoly sértésnek számít. Egy másik, szinte törvényerejű szabály a királyi család tisztelete. 6. Mohamed király fotója minden boltban, kávézóban és szállodában ott lóg. Soha semmilyen körülmények között ne tegyünk vicces vagy kritikus megjegyzést az uralkodóra, és ne rongáljunk meg olyan tárgyat, amin a képe van, mert ezt a törvény szigorúan bünteti, és akár börtönbüntetés is járhat érte. Végezetül, ha egy helyi lakost lefotóznánk a bazárban, előtte mindig kérjünk engedélyt egy mosollyal, mert sokan vallási okokból elutasítják a fényképezést.
2: Azerbajdzsán fontos partner Szlovákia számára, jelentette ki az államfő Susai látogatásán. Pozsony városa ellenzi a Slovnaft új hulladék égetőjének építését. Elfogadta az ukrán parlament a kormányfő lemondását. Holnap többfelé csapadék várható, legfeljebb 30 fokot mérhetünk.
0: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó napot kívánok! A dezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. Azerbajdzsán a stabilitás és a fejlődés egyik garanciája, valamint a kelet-nyugati szállítási útvonalak fontos csomópontja, jelentette ki Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök az azerbajdzsáni Susában, ahol Ilham Alijev államfővel tárgyalt. Peter Pellegrini hangsúlyozta, Szlovákia pragmatikus kapcsolatokat szeretne ápolni a világ minden részével, így Azerbajdzsánnal is. Megköszönte Bakunak azt is, hogy földgáz készleteinek egy részét Szlovákia rendelkezésére bocsátotta, miután leálltak az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítások. Hozzátette, a két ország illetékes miniszterei folytatják a tárgyalásokat a 2027 utáni stabil energiaellátás biztosításáról. Az államfő emlékeztetett arra is, hogy októbertől közvetlen légijárat indul Pozsony és Baku között, ami várakozásai szerint élénkíti az üzleti, az egyetemi és a turisztikai kapcsolatokat. Holnap Bakuban üzleti fórumot rendeznek Denis Aszaková gazdasági miniszter részvételével, ahol a két ország vállalatainak képviselői találkozhatnak. A szlovák köztársasági elnök szerint a kétoldalú együttműködésnek nem szabad kizárólag kereskedelemre épülnie. A cél, hogy a felek közös projekteket valósítsanak meg, technológiát cseréljenek és olyan együttműködéseket alakítsanak ki, amelyekből mindkét ország egyformán profitál. Peter Pellegrini emellett méltatta a két ország védelmi együttműködését és jelezte, a szeptemberi bakui hadipari kiállításon már a közös projektek első eredményeit is bemutathatják. A 2027 utáni uniós támogatási rendszer jelentősen átalakulhat, és a források lehívásai szigorúbb feltételekhez kötődhet, jelentette be Ladislav Simko kormánybiztos. Szlovákia számára eredetileg közel 20 milliárd eurós kerettel számoltak, de ez az összeg akár 10-20%-kal is csökkenhet. Az ország ezért már most készíti a 2040-ig szóló fejlesztési stratégiát, amelynek első változata 2027 januárjára készülhet el. A tervek szerint a jövőbeni uniós forrásokat elsősorban a gazdasági versenyképesség, az innováció, az energetika, az infrastruktúra, a lakhatás és a munkaerőpiac fejlesztésére fordítanák. A szakértők szerint kulcsfontosságú lesz a támogatások gyors és hatékony felhasználása. A pozsonyi városvezetés és több önkormányzat is ellenzi a Slovnaft tervezett hulladék égetőjét, noha a Környezetvédelmi Minisztérium szigorú feltételekkel jóváhagyta a beruházást. További részletek Mezőszállási Márktól.
3: Pozsony város vezetése élesen bírálja a Környezetvédelmi Minisztérium döntését, amely zöld utat adott a Slovnaft tervezett hulladékégetőjének. A főváros szerint a beruházás rossz hír Pozsony számára, ezért fontolgatja a döntés elleni jogorvoslat benyújtását. A város és az érintett városrészek már a környezeti hatásvizsgálat során is ellenezték a projektet. Kifogásolták a létesítmény kapacitását, különösen a veszélyes hulladékkezelést, valamint azt, hogy a hulladékszállítás jelentősen növelné a teherforgalmat a sűrűn lakott városrészekben. A pozsonyi önkormányzat továbbra is úgy véli, hogy a városnak nincs szüksége egy új, nagy kapacitású hulladékégetőre, mivel a kommunális hulladékkezelését a városi olóvállalat korszerűsítés előtt álló égetőműve is biztosítani tudná. A Ligetfalui önkormányzat szerint a minisztérium döntése várható volt, ugyanakkor hangsúlyozta, a Slovnaft és az Oló egymáshoz közeli beruházásait együtt kellett volna értékelni. A városrész attól tart, hogy ha a Slovnaft projektje megvalósul, az veszélybe sodorhatja a városi hulladékégető több százmillió eurós fejlesztését. A beruházást ellenző Znyepokojené Matki, azaz aggódó anyukák civil szervezet szerint a minisztérium figyelmen kívül hagyta a csak nem 19 ezer aláírást összegyűjtő petíciót, és a döntés időzítését is kifogásolja. A Környezetvédelmi Minisztérium ugyanakkor közölte, a projekt csak 56 szigorú műszaki és környezetvédelmi feltétel teljesítésével valósulhat meg. A Slovnaft stratégia jelentőségű beruházásnak nevezi a hulladékhasznosító központot, és vállalta valamennyi előírás betartását.
2: Jövőre Szlovákiában is megkezdődik a digitális euró tesztelése. A kísérleti programban a Szlovák Nemzeti Bank és a Tatra Banka vesz részt az Európai Központi Bank koordinálásával. A teszt időszaka jövő év második felében indul, és egy éven át tart majd. A résztvevők a digitális euró technikai működését, a fizetési folyamatokat és a felhasználói tapasztalatokat vizsgálják valós körülmények között. A digitális euró a készpénz elektronikus megfelelője lenne, amely az egész euró övezetben használhatóvá válna a hagyományos fizetési módok mellett. Az első hivatalos kibocsátása legkorábban 2029-ben kerülhet sor. Szlovákiában csak nem minden hatodik diák végzettség nélkül hagyja el az oktatási rendszert, derül ki a Gyermekpszichológiai és Patopszichológiai Kutatóintézet elemzéséből. Több mint 51 ezer 2005-ben és 2006-ban született fiatal pályáját vizsgálták, és megállapították, hogy 19 éves korukra mintegy 17%-uk már nem tanult tovább, sem szakmai bizonyítványt, sem érettségit nem szerzett. Az Oktatási Minisztérium ezért korai figyelmeztető rendszert épít ki, amely segíti az iskolákat a veszélyeztetett tanulók felismerésében és támogatásában. A rendszert jelenleg 31 iskolában tesztelik, országos bevezetését a 2028-29-es tanévre tervezik. A Szlovák Nővérek és Szülésznők Kamarája szerint nem jelent megoldást az egészségügyi nővérhiányra a tervezett új, úgynevezett 1+4-es képzési modell. A kamara elnöke Iveta Lazorová szerint a nővérek nem a képzés miatt hagyják el a pályát, hanem a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetések miatt. Úgy véli, a problémát nem az oktatási rendszer átalakítása, hanem az egészségügyi dolgozók megtartása oldaná meg. Az egészségügyi minisztérium szerint azonban az új modell a szakember hiány kezelését szolgálja, megfelel az uniós követelményeknek, és szeptembertől kísérleti jelleggel indul. Az eredményeket később értékelik. A nemzetközi felmérés szerint Szlovákia Európa második leginkább polarizált országa Magyarország után és Spanyolország előtt. A Véden projekt adataira épülő tanulmány szerint a társadalmi megosztottság egyre gyakrabban hatással van a személyes kapcsolatokra is. Egyre többen szakítják meg baráti vagy családi kapcsolataikat politikai és értékrendi nézetkülönbségek miatt. A DEC intézet elemzői szerint a polarizáció mögött többek között a megosztó politikai retorika, a gazdasági egyenlőtlenségek és a korábbi válságok kezelése állhat. A kutatók szerint a párbeszéd és a társadalmi együttműködés erősítése kulcsfontosságú lenne. Az ukrán parlament elfogadta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását, ezzel pedig az egész kormány megbízatása megszűnik. A távozást 258 képviselő támogatta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint a kormány átalakításra az ország politikai stratégiájának megváltoztatása miatt van szükség. Szviridenkónak új fontos külpolitikai feladatot ajánlott fel, ennek részleteit azonban nem ismertette. Az új miniszterelnökről várhatóan csütörtökön dönt a parlament. A kormányváltásra az ukrajnai orosz rakéta és dróntámadások fokozódása közben kerül sor. Bulgária nem vesz részt tovább az úgynevezett tetrekészek koalíciójában, amely Ukrajna fokozott támogatását vállalta. Az orosz agresszióval szemben jelentette be Rumen Radev, bolgár miniszterelnök. A kormányfő bírálja a Kijevnek nyújtott katonai segítséget és úgy véli, a háborút nem fegyverekkel, hanem diplomáciai úton kell lezárni. Bulgária korábban részt vett a szövetséges országok egyeztetésein, de a legutóbbi párizsi találkozóra már nem küldött képviselőt. Az ország ugyanakkor továbbra is jelentős fegyver- és lőszergyártó az Európai Unióban. Lengyel vadászgépek tartóztattak fel ma egy orosz felderítő repülőgépet a Balti-tenger felett, amely megközelítette a lengyel légteret, közölte Vladislav Kosziniak-Kamisz és lengyel védelmi miniszter. Elmondása szerint a készültségi géppár elfogta az orosz repülőt, amely az eset után visszafordult Oroszország irányába. A miniszter szerint a repülés célja a lengyel légvédelem felderítése lehetett. A lengyel védelmi miniszter az esetet Moszkva folytatódó hibrid tevékenységének bizonyítékaként értékelte. Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága egy új, úgynevezett ifjúsági mód bevezetését javasolja a közösségi oldalakon. Az elképzelés szerint korlátoznák a függőséget okozó funkciókat, például az automatikus videólejátszást és az értesítéseket, valamint megtiltanák a fiatalokat célzó, személyre szabott reklámokat. A képviselők nagyobb átláthatóságot is követelnek a közösségi platformok algoritmusainak működésében. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke támogatja a 13 év alatti gyermekek hozzáférésének korlátozását, és jelezte, hogy az Európai Bizottság ősszel jogszabályi javaslatot terjeszt elő a gyermekek online védelmének erősítésére.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: Két szünnap után ma este folytatódnak a küzdelmek a tengeren túli futball VB-n. Az első elődöntős mérkőzést bonyolítják le. Dallasban 21 órától a legutóbb ezüstérmes Franciaország az Európa-bajnok Spanyolországgal küzd a fináléba jutásért. Didier Deschamps szerint látványos mérkőzésre van kilátás, a francia szakvezető úgy véli, a spanyolok az esélyesek. Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya szerint a franciák ellen megnyert Európa-bajnoki és Nemzetek Ligája elődöntő nem garancia arra, hogy a világbajnokságon is ők jutnak a fináléba. Lamine Yamal a játékát kritizáló hangok ellenére sem érzi a nyomást, és bízik benne, hogy csapatával együtt emlékezetes teljesítményt nyújt a keddesti mérkőzésen. Az atlantai rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a VB holnapi elődöntőjére, amelyben a címvédő Argentína 21 órától Angliával mérkőzik. Elképesztő fogadtatásban részesült hétfő este a negyed döntőig jutó norvég válogatott. A csapatot vörös szőnyeg, vízsugárkapu, F-35-ös vadászgépe kísérete, majd a királyi család és mintegy 90 ezer szurkoló várta Oszlóban. A legnagyobb feltűnést Erling Haaland keltette, aki egy kitömött mosómedvével a kezében szállt le a gépről. Luis Inácio Lula da Silva brazil államfő elítélte az ország válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a VB-ről, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Az Etoparkban ma 19 órától játsszák a Győr Vikingu Reykjavik visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az egy héttel ezelőtti első meccset az izlandiak nyerték 1-0-ra. A dunaszerdehelyiek az olasz Salernóval, a vágsejjeiek a holland Quintussal mérkőznek a női kézilabda Európa Kupa második fordulójában. A Dac idegenben, a Duszlo pedig odahaza kezdi a sorozatot október 3-án vagy 4-én. A visszavágók egy héttel később lesznek. A bajnok legutóbb döntős Nagy Mihályak csak a harmadik körben kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Gálfi Dalma 6-2-6-0-ra kikapott az egyiptomi Magyar Sheriff-től a romániai Jászvásáron zajló női tenisztorna nyitófordulójában.
0: Időjárás.
2: Holnap ismét változóan felhős égbolt lesz jellemző, többfelé várható csapadék eső, zápor vagy vihar formájában. Éjjel legkevesebb 14, legfeljebb 20 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad. A napzártát hallották 2026. július 14-én, kedden. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép napot, minden jót kívánok. A viszonthallásra!
0: Átria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

budem ja, aby